nincsen más, csak jó. Ez van minden, mindegy, kincsen nincsen más, csak jó. Az, akinek égbe pottyantak a mesék, az, akinek

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt! Ma is ezen a hétfői napon a korán ébredőket köszönt a Minden a Lendvai stúdióból. Hát ennél jobb hétkezdetet el sem tudnék képzelni. Gyönyörű idő van kint. Szabályosan a fogyóhold, ami nagyon jól látszódik még mindig az égen, vezetett ideig, és szinte a felkelő nap tolt be ide a stúdióba. Fantasztikus reggel van, fátyol felhők az égen, és ezt onnan lehet látni, hogy a felkelő nap gyönyörűen megfesti bíbor színűre. Úgyhogy egy kellemes nyári nap elé nézünk, kifejezetten nyárias napra számíthatunk, mert már most reggel 10 fokot mutatnak a hőmérők, kellemes, friss a levegő, és nyugodtan lehet nyáriasan öltözködni egy kis vékonyabb kabáttal, mert napközben kifejezetten melegünk lesz olyannyira, hogy helyenként akár a 28 fokot is elérheti majd a délutáni hőmérséklet. Úgyhogy így indul ez a május 4-e, ami nem egy szokványos hétfő lesz, hiszen Flórián napja van, és ugye Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, így a mai napon a tűzoltók napja is van. Erre majd kitélünk részletesen, és természetesen minden egyéb fontos információra, ami a mai naphoz hozzá kapcsolódik. Induljon a reggel, a zenéket Horváth Robi válogatja, a hangtechnikus kolléga Király Tomi, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi Tündét hallják, legyen Madár Csicsergős az önök reggele is.

Amíg aludtál, amíg álmodtál, és minden a szerelemről szólt ebben a dalban, Gergely Robival kezdtünk, és ugye említettem már a Flóriánt, de a naptárban május 4-én nem csak a Flórián név szerepel, bár az ő napjuk május 4-e, mert hogy Szent Flórián ugye a tűzoltók védőszentje, és az ő napjuk van, de ma ünnepelnek a Mónikák is. Mónika és Flórián napja május 4. A Mónika név kártágói pun eredetű név, jelentése istennő, de egyes feltevések szerint lehet, hogy görög eredetre vezethető vissza, ebben az esetben a jelentése már magányos, és van egy másik magyarázat is, amely szerint meg latin eredetű, és ebben az esetben a jelentése tanító. A Flórián viszont egyértelműen latin eredetű név, a Florianus rövidülése, jelentése virágos, virágzó, de ott van a naptárban az Antónia, a Bulcsú, a László, az Amália és a Pelagius név is. Az ünneplőknek innen a Lendvai stúdióból kívánunk. Hát nagyon boldog névnapot, születésnapot és házassági évfordulót, ki mit tart ünnepel, legyen emlékezetes ez a május 4-e sok-sok köszöntővel, Isten éltesse az ünneplőket. Most 5 óra 36 perc van, Danics Dórával és a Naked Truckers-szel folytatjuk.

Ez volt a Naked Truckers és a Hol lakik a Móni című daluk, ami egyébként hangzásában még akár angol is lehetne, mert hogy jó részt angol dalokat játszik a csapat, ezt viszont most magyarul énekelték. Na de miért mondom ezt? Hát mert nagyon sokan voltak, akik talán az esti éjszakai órákban nézték a Forma 1 2026-os szezonjának az aktuális futamát, ugye 2026-os szezon jelenleg is zajlik, és éppen egy rendkívül izgalmas hétvégén vagyunk túl, a Miami nagy díjhoz köthetők ezek az izgalmak és a friss események, ahol a fiatal tehetség Kimi Antonelli történelmet írt a Mercedes színeiben. Ő szerezte meg pályafutása első és sorozatban harmadik győzelmét, amivel sporttörténelmet írt. A szombati sprintet a világbajnok címvédő Lando Norris nyerte a McLarennel, viszont a futam után a fia több versenyzőt, köztük Leclerc-t, Verstappent és Russellt is beidézte különböző incidensek miatt, és aztán változott is az eredmény a vizsgálatok után. Úgyhogy hozott meglepetést ez a tegnapi Miami verseny. Nagyon sokan kedvelik egyébként a Forma 1-et, és nagyon sokan nézik is. Bőven akad dolga a Nemzetközi Automobil Szövetség versenybíráinak vasárnap este Floridában. A Forma 1-es Miami nagydíj futama után, különböző vizsgálatok után összesen 8 pilótának volt jelenése. Közülük ketten nem úszták meg büntetés nélkül, Max Verstappen így is megtarthatta azonban pozícióját, Charles Leclerc viszont két helyet veszített ezután a vizsgálat után. Esteban Ocon, Alexander Albon és Fernando Alonso sárga zászlós fázis alatt mutatott szabálytalanság miatt került a FIA vizsgálata alá. Végül ők hárman büntetés nélkül maradtak a Forma 1-es Miami nagydíj után. A futam leglátványosabb balesete Liam Lawson és Pierre Gasly között történt, de a kettejük kiesésével járó ütközés sem járt következményekkel, ugyanis kiderült, hogy az új-zélandi pilóta műszaki problémák miatt hajtott neki francia riválisának. A floridai verseny végén aztán George Russell és Max Verstappen közötti csatát is vizsgálták, ám a két klasszis összeérését sem büntették végül. A négyszeres világbajnok egy korábbi esetét, illetve Charles Leclerc hajrábeli pálya levágását azonban igen, és ezért történtek büntetések. A végeredmény első helyen ért célba Andrea Kimi Antonelli, olasz versenyző a Mercedes-szel, második lett Lando Norris, brit pilóta a McLarennel, és harmadik helyen is McLarenes az ausztrál Oscar Piastri ért a célba. Negyedik George Russell, ötödik Max Verstappen, aztán Lewis Hamilton, Franco Colapinto, Charles Leclerc, Carlos Sainz és Alexander Albon ért a tizedik helyen a célba. Négy versenyhétvége után Antonelli 100, Russell 80, Leclerc 59, Norris és Hamilton 50, 51, Piastri 43, még Verstappen 26 ponttal áll. Természetesen zajlik a 2026-os Forma 1-es verseny, úgyhogy a következő hetek is hoznak majd még izgalmakat.

Sénai Istvánslágere szólt, most 5 óra 50 perc van, nézzük az országos helyzetképet. Ugye említettem, hogy fátyol felhős felettünk is az ég, és ezt festi meg gyönyörűen a felkelő nap bíbor színűre, és szokták mondani, hogy ha bíbor színű az ég alja, a szeles időt jelez. Hát napközben erősödni fog a szél, és most is változatos a reggeli helyzetkép, mert általánosságban a Muravidékre a derült idő jellemző némi fátyol felhővel, itt Lendván és a közeli Muraszombatban is 10 fok van, Nova Mesto ugyancsak derült 9 fokkal, de Posztolna és Szlovenygrád ez már borús. Posztolnán csupán 3 fok van, Szlovenygrádezben viszont 11 fokot mérnek. Ljubljana részben felhős 9 fok, Lisszca borús 11 fok van, Portoros felhős 10 fok a hőmérséklet, Maribor derült idő 12 fok, Novagorica felhős 8 fok, Celje részben felhős 6 fok, és a Triglávon derült az idő, most 5 fokot mutat a hőmérők.

Sajnos már nem tart sokáig a szikrázó napsütése, sajnos van, aki örülne az esőnek, és elvileg a héten kapunk is belőle. Kora nyárias idővel kezdődik a május első hete, ma akár 28 fokig is fölmehet a legmelegebb órákban a hőmérő higanyszála, de szerdán erősödő széllel lehűlés érkezik, és többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, aztán majd péntektől ismét a melegedés veszi át a helyét, és amíg ma élvezhetjük a napsütést, kedden már egyre több felhő érkezik fölénk, és akár az esti óráktól már eső is érkezhet. Részletek hamarosan 6 órakor, előtte azonban a Punani Masszív zenél.

Gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt, vénbolond vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon,

a vagyonom. Vajon hol van az a barát, aki valóban belém lát, aki velem egy hajóban egy irányba együtt egy szelet vár. Nesze, marad

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet ciprusi Erasmus útjáról hallhatnak. A fiatalok nem csak a mediterrán sziget világát fedezték fel, hanem kulturális programokon és workshopokon is részt vettek, miközben új élményekkel és nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodtak. A részletekről Bogár Pátrik és Kósa Doris beszélnek. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: Időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információkat hallanak a Muravidéki Magyar Rádióban. Hát egyelőre az anticiklon kerekedik felül, és lesz győztes a mai napon, így kifejezetten meleg nyári napra készülhetünk, rekord meleggel, és már melegfront jellegű panaszokkal, amelyek egyre inkább sújtják a frontérzékenyeket. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás ezen a hétfőn, így indul a május első hete. Fátyolfelhők ugyan lesznek az égen, de alapvetően napos időre készülhetünk. Többfelé megélénkülő, megerősödő széllel, délutára 23-28 fok közé melegszik fel a levegő. Az előrejelzések szerint kedden már egyre több felhő érkezik, illetve képződik is felettünk, és nagyrészt fátyolfelhős, napos időszakok váltakozására kell készülni. Estig kicsi az esély a csapadékra, viszont estétől már néhány zápor előfordulhat. Továbbra is élénk marad a szél, a hőmérséklet holnap hajnalban 6 és 13 fok között alakul, még délután 22 és 28 fok valószínű. Szerdán a napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés, és délutánig kevés, aztán délután már egyre több helyen előfordulnak záporok, zivatarok. Élénk, illetve erős lesz a szél, szerda hajnalban kellemes 10-15 fok valószínű, délután pedig 23 és 28 fok között várható még a csúcsérték. Nyilván a tartósan napos területeken lesz a magasabb érték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható, éjjel és napközben esőkkel, záporokkal, zivatarok kialakulásával estétől csökken majd a csapadékhajlam, viszont mindenütt erős élénk lesz a szél. Csütörtökön a hajnali órákban 9-15, napközben 19-24 fok várható majd. Pénteken változó felhőzet valószínű, több órás napsütéssel, helyenként még kisebb esők, záporok előfordulhatnak. Pénteken csak kevés helyen élénkül meg a szél, a hajnali 5 és 12 fok után 18-23 fok között alakul majd a hőmérséklet. A szombat változóan felhős időt tartogat, de több órás napsütéssel, helyenként még esőkkel, záporokkal. Viszont a reggeli 7-13 fok után délután újra 20-25 fok várható majd. Vasárnap tartósan felhős időre készülhetünk, de kellemes hőmérséklettel, a szombatihoz hasonló 20-25 fok lesz a jellemző. Aztán a jövő hét, hétfő, kedd kellemes időt hoz. A jövő hét elején akár 25-27 fok is lehet újra, és a mostani prognózis szerint a jövő hét közepén szerdán érkezik egy nagyon erős hideg front, ami a hónap második felében visszahűti a levegőt, helyenként esők is lehetnek, 20 fok alatt lesznek a délutáni maximumok, helyenként 14-17 fokig megy föl csak a hőmérő higanyszála. De most itt vagyunk ebben a hétfőben, ami kellemes, akár 28 fokot is hozhat, és tartós melegedést. Anticiklonális hatások uralkodnak, elhúzódóban van, és még kitart a káros hatása. Egyre kevesebb okunk van orvos-meteorológiai szempontból örülni egyébként ennek az időjárásnak, ugyanis egy újabb front közelít, és ez erősíti a veszélyesen alakuló folyamatokat a magasabb légrétegekben. A legmelegebb napunk lesz ez a hétfő, ahogy mondtam, helyenként akár a 30 fokhoz is közelíthetünk, és egy közeledő hatalmas frontrendszer ezt az anticiklont egyelőre még nem bírja áttörni, de hozzájárul a kedvezőtlenebb humán meteorológiai helyzet kialakulásához. Meleg száraz beáramlás, gyors hőmérséklet emelkedés, ez jellemzi a mai napunkat, igen nagy napi hőingással és az aszály nagymértékű erősödésével érkezik. Kedvezőtlen és egyre inkább katasztrofálissá válik a meteorgyógyászati következmény. Erősödik a szél, az is száraz szél lesz, ami ezt tovább fokozza, és egyértelműen melegfront jellegű panaszok érvényesülnek, tehát széleskörű fejfájás, migrénnel, mindkét irányba ingadozó vérnyomás, mellkasi panaszok, a gyulladásos folyamatok határozott erősödése, fokozott fáradékonyság, gyakoribb lesz a rosszul lét, szívelégtelenség, gyorsan kiszárad a bőr, fokozódó veszély és egyre erősebb UV-sugárzás, tehát nagyon fontos most a bőr és szemvédelme, és emellett a száraz idő emeli a pollen koncentrációt is, magas az eper, erősen jelen van a nyír, a tölgy, a dió és a fenyőfélék pollenje is a levegőben.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelenleg folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek körültekintőek, óvatosak, és ügyeljenek a sebességre is. Ma a közlekedési rendőrség elsősorban Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! Hat óra, hat perc van, és ezt az órát most a friss információk után Brian Adams-szel indítjuk, de itt lesz hamarosan a Lokomotív GT, és aztán lapszemlézünk.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy szerényebb költségvetés ellenére is változatos, közösségközpontú programokkal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön a Szent György napokat. Szólunk a vajdasági magyar amatőr színjátszók múzsiai találkozójáról, valamint a kisiratosi ünnepségről is, ahol a 100 éves Benedek Sándort köszöntötték. Emellett a kolozsvári Eke közelgő Jókai Mór emléktúrájáról is hallhatnak, amelyre még várják a jelentkezőket. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

Egy igazi klasszikus volt, ez volt a Lokomotív GT és az Álomarcú lány, ahogy ígértem, belenézünk az Alai Hírlap friss mai számába. Többek között a rengeteg cikk mellett olvashatnak arról, hogy elindult a nagyüzem a Balatonon. A már elérhető járatok mellett újabb balatoni kikötők kapcsolódtak be a menetrendbe. Mostantól Balatongyörök, Balatonmáriafürdő és Szigliget is indít hajókat hétvégenként, valamint ünnepnapokon. A Fonyód-Badacsony útvonalon már naponta közlekednek a járatok. A májusi rendkívül erős forgalmat hozhat, ebben bízik a Bahart is. További részletek az Alai Hírlap mai friss hétfői számában, ahol olvashatnak arról is, hogy jubilált a jótékonysági koraszülött futás. Elrajtolt ugyanis Zalaegerszegről a jubileumi koraszülött futás vasárnap délelőtt. Az immár 10. jótékonysági esemény mezőnye a Zala Zóni járműipari tesztpálya fogadó épületéből vágott neki a 66 kilométeres távnak. A másodszor is célba érünk, legelszántabb résztvevői egészen Keszthelyig futottak. És emellett a cikk mellett még olvashatnak arról is, hogy a hétvége hatalmas látogatottságot hozott a zalaegerszegi piac és vásárcsarnok életébe. A szokásos bevásárlás mellett május első vasárnapján az anyák napja vitte a legnagyobb forgalmat. Az árusok elmondása szerint szombaton még többen voltak. Sokan vásároltak évelő és vágott virágokat, illetve virágcsokrokat anyák napja alkalmából. A részleteket megtalálják az Alai Hírlap friss hétfői számában.

6 óra 21 perc van, jó reggelt a most ébredezőknek, május 4-e köszöntött ránk, egy új hét elején vagyunk, és amíg egy órával ezelőtt, amikor kezdtünk, szélcsendes idő volt, most elég rendesen fúj a szél, és a meglévő 10 fokot bizony hűtötte is, most 9 fok van, 8-9 fok jelenleg Lendván. Május 4-e egyébként leginkább a tűzoltók és a Star Wars rajongók ünnepeként ismert, de azért számos jelentősége van vallási vagy akár kulturális szempontból ennek a napnak. Ugye a tűzoltók napja és Szent Flórián napja a mai, mégpedig a tűzoltók napját ünneplik 1991 óta, ami egyben védőszentjük Szent Flórián emléknapja is. A hagyomány szerint Flórián a bátorság és az önfeláldozás jelképe. De ma van a nemzetközi Star Wars nap is, világszerte ekkor tartják ezt a rajongói ünnepet, aminek az alapja egy angol szójáték. A film híres mondata ugye az erő legyen veled, ami hangzásában hasonlít a május 4-e legyen veled angol kifejezésre. Névnapok tekintetében ma a Flóriánok és a Mónikák ünneplik névnapjukat, és ma van Szent Mónika ünnepe, aki a katolikus egyházban fontos ünnep, Szent Ágoston édesanyjának az emléknapja, de ma van Szent Ceferino is, szintén katolikus szent, napon emlékeznek meg róla, ő meg a romák védőszentje, de hát nagyon sok népszokás, évforduló is kötődik hozzá. A legismertebb ugye a néphagyományban a Flórián napjához a tűzgyújtási tilalmak kapcsolódnak. Sok helyen, például itt a Muravidéken vagy Göcsejben ilyenkor nem sütöttek kenyeret és nem gyújtottak tüzet, hogy elkerüljék a későbbi tűzvészeket. Tehát ez az egyik alapvető és nagyon izgalmas népszokás és hiedelem, a tűzgyújtási tilalom, kenyérsütési szünet. Ez szigorúan tilos volt egykoron, mert azt mondták, hogy, és azt is tartották, hogy ha ilyenkor sütnek kenyeret, az lángra kap, vagy szerencsétlenséget hoz a házra. Ilyenkor volt a néma nap a kovács műhelyekben is, a kovácsok ezen a napon nem dolgoztak, és a kalapácsaik is pihentek. A hagyomány szerint, aki mégis munkába állt, azt pihentek. A hagyomány szerint, aki mégis munkába állt, azt Szent Flórián büntetésből

hoztak Flóriánhoz, hogy kerülje el őket a vörös kakas, tehát a tűzvész, mert ugye régen így hívták a tűzvészt vörös kakasként. Nagyon sok helyütt a 18-19. Században minden településen állítottak Flórián szobrot, vagy festettek róla képet a házfalakra, rendszerint római tisztként ábrázolták, amint egy dézsából vizet önt a lángoló házra. Ha ma bármelyik faluban sétálnak, még mindig láthatunk ilyen domborműveket, akár a homlokzatokon, vagy láthatunk például hegyi területeken Flórián szobrokat. Az időjárást is figyelték, ugye itt jönnek a májusi fagyos szentek, a Pongrácz szervez Bonifác előtt Flórián napja. Szintén jelzés értékű volt, mert ha ezen a napon esett az eső, az jó jelnek számított a termés szempontjából. Úgy hitték, a nyári nagy viharok és villámcsapások elkerülik a falut. De hát számos érdekesség is kapcsolódik, mivel május 4-e Szent Mónika napja is, a népnyelvben ezt a napot a türelmes anyák napjának is hívták. Régen a nők ilyenkor külön imádkoztak a gyermekeik jó sorsáért és a család békéjéért. Mindez tehát a mai naphoz, május 4-éhez kötődik. Most jön John Lennon, aztán hamarosan fél hétkor jövünk majd a terepjáróval.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk

0: Számolunk arról, hogy szerényebb költségvetés ellenére is változatos, közösségközpontú programokkal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön a Szent György napokat. Szólunk a vajdasági magyar amatőr színjátszók múzsiai találkozójáról, valamint a kisiratosi ünnepségről is, ahol a 100 éves Benedek Sándort köszöntötték. Emellett a kolozsvári Eke közelgő Jókai Mór emléktúrájáról is hallhatnak, amelyre még várják a jelentkezőket. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Fél hét van, a hétfői hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. 2026. május 6-ától a Lendvai Egészségház Közintézet sürgősségi mentőegységeinek riasztása is kizárólag a maribori egészségügyi diszpécser szolgálaton és a 112-es hívószámon keresztül történik. A hívókat arra kérik, hogy a hívásfogadóval folytatott beszélgetés során maradjanak nyugodtak és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a helyes eljárás ahhoz, hogy a diszpécser szolgálata legmegfelelőbb és legközelebbi mentőegységet tudja riasztani. Bővebb információkat hallanak a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátás ápolási vezetőjétől. Szomi Lárszot, Cigán Szilvia kérdezte.
3: A diszpécser szolgálat Szlovéniában 2018-ban alakult. Két központban működik, Mariborban és Ljubljanában. Ez azért fontos, mert most a hívást nem többet mi fogadjuk, mint eddig, tehát a minden egészségház a saját területről fogadta a hívást, hanem a hívást Mariborban fogadják, így az egész országban biztosított az egyenlő hozzáférés az sürgősségi ellátáshoz. Vannak nekük protokollok, miszerint ők cselekednek, bizonyos kérdéseket feltesznek, és ez alapján akkor ők prioritizálják a hívásokat, és ami nagyon fontos az is, hogy a legközelebbi egységet és a legmegfelelőbb egységet fogják riasztani, tehát nem 100% biztos, hogy mindig mi fogunk menni a saját területünkre, hanem a legközelebbi egység.
4: Amikor valaki felhívja a 112-es számot, mire kell neki odafigyelni, mire kell számítani?
3: Amikor felhívja a 112-es számot, akkor a mentés irányítót kapja meg, vagyis a diszpécsert, és az feltesz neki majd bizonyos kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre próbál higgadtan felelni, hiszen így fog kapni megfelelő segítséget. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a diszpécser a vonalban fog maradni sürgős esetekben, és utasításokkal fogja instruálni, hogy mi a teendő a betegnél vagy a sérültnél. Ez is mondjuk nagyon fontos, mert erre eddig nem volt lehetőség, mivel mi fogadtuk a hívást, és bizonyos pontban a hívást le kellett tennünk, és ki kellett mennünk a terepre. Ez most biztosítva lesz, hogy ameddig mi nem érünk ki, addig a diszpécser a vonalban marad. A 112-es telefonszámot minden sürgős esetben kell hívni.
4: Egyik gond ez idáig az volt, hogy nem találtak megfelelő diszpécsereket a mi területünkre vonatkozólag a nyelv miatt.
3: Igen, ezt most megoldottuk, úgyhogy ez most biztosítva lesz. Itt majd besegítünk nekik, úgyhogy biztosítva lesz a magyar nyelv is.

Ha maradunk a mai napnál, május 4-én, én ugye sok mindent elárultam, hogy mennyi szokás, hiedelem kapcsolódik hozzá, de hogyha konkrétan itt maradunk a Muravidéken, Lendván és környékén, akkor ennek a május 4-ének Muravidéken különösen mély gyökerei vannak ugye a Szent Flórián napi hagyományokban, mivel a terület néprajzi szempontból szoros egységet alkot a Göcsellyel, illetve a Hetéssel. Itt a május 4-i szokások középpontjában bizony a tűz elleni védekezés és a közösségi tilalmak álltak. A muravidéki falvakban ezen a napon tilos volt tüzet rakni a kemencében. Ez azt jelentette, hogy nem sütöttek friss kenyeret, sőt sok helyen még főzni is csak hideg ételt, vagy előző nap elkészített fogást volt szabad az asztalra tenni. Úgy hitték, hogy aki megszegi ezt, annak a háza a vörös kakas áldozata lesz, azaz leég. És bizony a takácsok, kovácsok ünnepe is e naphoz kapcsolódik, mivel a Muravidék híres volt a mesterembereiről. Flórián napja náluk szinte kötelező pihenő nap volt. A kovácsok nem verték a vasat, a takácsok pedig nem ültek a szövőszékhez. Úgy tartották, ha ezen a napon dolgoznak, a szerszámaik fognak majd tüzet, vagy éppen a villám fog belecsapni a műhelybe. Gyakran tartottak tűzoltó misét és szoborállítást. A muravidéki településeken, például Alsó-Lendván vagy Dobronakon nagy hagyománya volt a Flórián napi miséknek. A helyi önkéntes tűzoltó egyesületek egyenruhában vonultak a templomba, hogy áldást kérjenek. Számos útmenti fülkében vagy házfalon ma is láthatók Szent Flórián szobrai, akik gyakran római katonaként ábrázolnak. És a muravidéki gazdák is bizony figyelték az időjárást, mint oly sokan. Ha Flórián napján esik, nem lesz tűzvész az évben, emellett figyelték a szőlőt is, ha ilyenkor már szép zöldelés volt, jó termést reméltek a lendvai hegyekben. És a közösségi locsolkodás is kapcsolódott egykoron, hiszen egyes falvakban a fiatalok jelképesen meglocsolták a házak falait vízzel. Ez nem olyan volt, mint a húsvéti locsolkodás, hanem egyfajta mágikus védekezés. A víz erejével akarták távol tartani ugyanis a pusztító tüzeket. Hát nagyon sok muravidéki településen máig őrzik ezeket a hagyományokat, tűzoltó hagyományokat, de a közeli Hetés és Göcsei falvak is ugyanígy őrzik a régi emlékeket.

Már is mondom, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát az elmúlt egy napban a muravidéki rendőrök két bűncselekménynél helyszíneltek. Történt közrendsértés magánterületen, aztán könnyebb sérüléssel járó közlekedési baleset, két vadgázolás, ezen kívül 6 külföldit tartóztattak le, akik illegálisan érkeztek Szlovéniába, és az eljárás után nemzetközi védelmet kértek a rendőrség, a külföldieket a legközelebbi menekült táborba szállította. A nyomozók lakóautó lopásának és betörésének bűncselekményével foglalkoztak, és szintén a rendőrségtől kapott információ szerint ma a jutomeri rendőrőrs területén mérik a gyorshajtókat, legyenek óvatosak.

Így tud szólni az a dal, amikor két nagyon tehetséges zenész találkozik, hát a Santana és a Seal közös alkotása volt ez a You Are My Kind című sláger. Most 3,5 perccel vagyunk 6:45 után, és valóban ez a zene akár tud inspiráló is lenni egy ilyen hétfő reggelen, mondjuk készülődés közben. Jót is tud tenni a zene egyébként, hiszen egy kicsit fölpörget bennünket, de hogy mitől jó egy májusi hétfő reggel? Hát mindig különlegesek a májusi reggelek, hiszen a tavasz ilyenkor már gőzerővel dübörög, és a természet közelsége sokat segíthet abban, hogy a munkahét is jobban induljon. De hogy energikusabbak tudjunk lenni, meg talán pozitívan tudjunk belevágni ebbe az új hétbe, ahhoz kell például a reggeli fény, ami egyre korábban ébreszt bennünket, érdemes kinyitni azonnal ébredés után az ablakot, ha van erkély kimenni az erkélyre vagy teraszra 5-10 percre, a természetes fény segít leginkább beállítani a ritmusunkat, és azonnal éberré fog tenni bennünket. Nyilván fontos a reggeli fény mellett a szellőztetés, hiszen a friss tavaszi levegő, egy rövid reggeli séta a szabadban, higgyék el, hogy csodákra képes, és a mentális frissességünk is azonnal beáll. Fontos a tudatos testébresztés is, nem csak hétfőnként, hanem a hét mindennapján, tehát érdemes egy jó nagy pohár vízzel indítani a napot, mielőtt a kávéhoz nyúlnának, ez fontos lenne. És aztán a reggeli zuhanyzáshoz használjanak langyos vagy hűvös vizet, ez élénkíti a vérkeringést, és segít például a fáradt szemeknek is. Egy könnyű mozgás, egy nyújtózkodás szintén jó a hétvégi pihenő után, és a legfontosabb, egy élvezetes, jó reggeli, lassú reggeli. Ha tehetik, akkor nem kell rohanni, egy jó friss péksütemény, vagy most már vannak szezonális gyümölcsök, egy tál eper, és ez után jöhet majd a kávé vagy tea, és így indulhat egy remek hétfő. És bízom benne, hogy emellé oda társítják még a Muravidéki Magyar Rádiót, mint pozitív megerősítést, és akkor már jól indul ez a május 4-e. Most éppen egy kis reggi muzsikával, aztán jön a Beatrice, Aladány Bene 27 után, és nincs olyan nagyon messze 7 óra, úgyhogy hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel is. Szép reggelt!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma megkezdődnek a jobboldali konzervatív liberális demokrata párt által előkészített koalíciós álláspontok összehangolását célzó egyeztetések. A kormányzati törvény múlt heti módosítása után Janez Jansa már megtette az első lépéseket negyedik kormányának összeállítása felé. Média értesülések szerint a Nova Szlovénia és az SLS a napokban megerősítette koalíciós álláspontját. Marko Lotrič fókusza még nem tette közzé a részleteket, míg a Resnica nem szándékozik tárgyalni a kormányba való belépésről. Az álláspontok összehangolására irányuló első találkozóra várhatóan hétfő délután zárt ajtók mögött kerül sor. Nem hivatalos információk szerint a pártok vezetői, Janez Jansa, Jernej Betovec és Angel Logar külön-külön is találkozhatnak. Az SDS kiinduló pontjai nem hivatalosan az NSZ körüli három párt választási programját követik, kiemelten az adók, a gazdaság és az egészségügy területén. A választási kampányban az NSZ az állami és a magánegészségügy együttműködése mellett szállt síkra. Este 9 órakor ismét megindulhatott a forgalom a Razdörtó és Studenc között történt közlekedési baleset miatt lezárt tengermelléki autópályán. A balesetben három jármű ütközött össze, 8 ember megsérült, közülük 3-an súlyosan. Egy sérültet helikopterrel a Ljubljanai Egyetemi Klinikára szállítottak. A baleset oka egyelőre nem ismert. Május 4-én hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődnek a 2025-2026-os tanév érettségi időszaka Magyarországon, amelyen országszerte több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt. A következő hetekben 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyek sok diák számára a továbbtanulás egyik kulcsfontosságú állomását jelentik. Az írásbeli vizsgák általában reggel 9 órakor kezdődnek, és tártól, illetve szinttől függően 180-240 percig tartanak. A diákok közép- és emelt szinten vizsgázhatnak, utóbbi különösen fontos a felsőoktatási felvételinél, mivel többletpontot ér és egyes szakokon kötelező is lehet. Az írásbeli vizsgák után következnek a szóbelik, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között zajlanak. Megérkeztek Jerevánba az Európai Politikai Közösség 8. találkozójára a résztvevő országok delegációi. Az esemény mottója a jövő építése, egység és stabilitás Európában. Körülbelül 50 állam és kormányfőt hívtak meg az eseményre, köztük az Európai Unió mind a 27 tagállamát. Az Európai Politikai Közösség egy kormányközi fórum, amelynek célja az Európa jövőjéről szóló politikai és stratégiai megbeszélések lefolytatása. 2022-ben hozták létre, miután Oroszország háborút kezdett Ukrajna ellen. A találkozó mentén május 4-én és 5-én kerül sor az első EU-Örményország kétoldalú csúcs találkozóra, amelynek középpontjában a kapcsolatok erősítése áll, különös tekintettel az energetikai, a közlekedési és a digitális együttműködésekre. Az Európai Tanács elnöke António Costa, az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen képviselik az EU-t, Örményországot pedig Nicole Pasignan miniszterelnök. Több mint 1500 családot telepítettek ki vasárnap a Fülöp-szigetek középső részén lévő Albai tartományban, miután kitört a Mayon tűzhányó. A hatóságok azonnal 3-as szintre emelték a készültséget és repülési figyelmeztetést adtak ki.
2: Időjárás.
1: Zavartalan napsütésre, kora nyári melegre készülhetünk a hét első napján. Legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyolfelhők, de ezek sem takarják el érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél többfelé megélénkül. kora délután 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Műszaki mentés miatt akadozik a forgalom a Muravidéki autópálya Cerkvenyák és Szveti Juliós Csáunici közötti szakaszán Lendva irányában. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

7 óra 14 perc van, és az örök klasszikus szerelem vonat után nézzük, hogy mi minden kötődik ehhez a mai dátumhoz, május 4-éhez. Aki nem hallotta volna, ma Szent Flórián napja van, és Mónika napja is egyben. Flóriánok, Mónikák ünnepelnek, Szent Flórián pedig a tűzoltók védőszentjének a napja, immáron 1722 óta. Ugyanis a római légióban ő volt az erőd parancsnoka, legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián szinte kilátástalan helyzetből megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát. Sorsa azonban mégis hamar rosszra fordult. A keresztény üldözések idején a lelki ismeretére hallgatva fellázadt a hatalom kegyetlenkedései ellen, és felvette a kereszténységet, vállalva ezzel a büntetést. Megkorbácsolták, követ kötöttek a nyakára, majd az Ems folyóba vetették. Mindez május 4-én történt. A legenda szerint holtteste fennakadt a folyó egyik szikláján, ahol egy sas őrizte, amíg egy keresztény asszony rá nem talált és el nem temette. Flóriánt a katolikus egyház szentjei sorába emelte. A mai nap, tehát az ő napja, ma van a tűzoltók napja, a tűzoltók védőszentjének napja, Szent Flórián ünnepe. De ma van a Star Wars Day is, a Csillagok háborúja nap, 2011 óta tartják a film rajongói. Ezen a napon fejezik ki tiszteletüket az alkotók felé, és ünneplik meg az összetartozásukat. De szintén a napi kalendáriumban találjuk azt a 400 évvel ezelőtti eseményt, ami 1626. május 4-én történt, ugyanis megvásárolták Manhattan szigetét az indiánoktól, 60 gulden volt a vételár. A holland új németalföld gyarmat első kormányzója vette meg, és megalapította új Amsterdam mai nevén New York városát. Bartolomeo Cristofori 1655-ben született, ő olasz hangszerkészítő, akinek a zongora feltalálását tulajdonítják Padovában, született, és híres lant és csemballó művész volt, amikor Fernando de Medici nagyherceg 1690 kerül Firenzébe, az udvarába hívta, és ott a Mediciek hangszerkészítője, hangszergyűjteményük gondozója lett. A nagyherceg maga amatőr csembaló játékos volt, és többször hangot adott elégedetlenségének a hangszerrel kapcsolatban. Cristofori tehát hozzáfogott a hangszer tökéletesítéséhez, és 1709-ben megalkotta az új hangszert, amelynél a húrokat pengető fémlapocskákat kis kalapácsokra cserélt, és azokat billentyűkkel működtette. Ezzel a találmánnyal már nem csak monoton hangok sorozatát, hanem változó intenzitású rezgéseket és gazdag hangszíneket lehetett kicsalni ebből a hangszerből, amelyet egyébként erős és lágy hangokkal ellátott csembalónak nevezett el. A Cristofori által készített hangszerek közül három maradt fenn mind a mai napig, a legrégibb 1720-ban készült, és elvileg még működő hangszer New Yorkban a Metropolitan Museum of Artban található és látható is. 371 évvel ezelőtt született Bartolomeo Cristofori, az olasz hangszerkészítő, a zongora feltalálója. De Buzánszky Jenő is itt van, 101 évvel ezelőtt 1925-ben született a legendás labdarúgó edző, az aranycsapat hátvédje, aki sportvezető és a nemzet sportolója is. És ugyancsak a mai naphoz köthető még, és említeném mindenképpen Audrey Hepburn nevét, aki angol-holland származású Oscar-díjas színésznő volt, 1929-ben született e napon, és filmes karrier után ugye az UNICEF utazó nagykövete lett, legismertebb filmje a Római vakáció és a My Fair Lady.

Maradjunk még egy icipicit a mai évfordulósoknál, hiszen 46 évvel ezelőtt, 1980-ban ezen a napon hunyt el Josip Broz Tito, aki Jugoszlávia vezetője volt 1945 és 1980 között. Horvát származású politikus volt, kommunista partizán veszér, a szocialista Jugoszlávia elnöke. 1940-ben született e napon Robin Cook, amerikai orvos és író, aki közegészségügyi és orvosi témájú krimiket írt. Több mint 30 megjelent regénye van, amit több millió példányban adtak el a világ számos pontján. Ő mindig is elsősorban orvosnak tartotta magát, nem pedig írónak. Könyveiben sikeresen ötvözi a krimit az orvostudománnyal. Általában az adott mű főhősének hosszas nyomozása után derül fény az összeesküvés elméletekre, melyeket orvosok vagy kórház közeli emberek vezérelnek.

hunyt el. Angol férfi modell, zenész, énekes volt, aki 1985-ben a Lewis Farmer reklámból lett ismert. Mindez 59 évet élt, és valóban az 501-es Farmer reklámjában egy egészen érdekes reklámban tűnt fel, hát nem véletlenül. A reklámfilm nagy siker volt, érdemes visszakeresni, főleg a hölgyeknek. Reklámfilmesként is népszerű lett, és egyébként ez hozta meg a világhírnevet neki, ráadásul olyan eladást produkált a nadrágok terén, ami soha előtte nem volt. Nick Cayman ismertsége szempontjából is nagyon fontos volt ez a reklámfilm, hiszen ezzel indult el a zenei karrierje is, mert 86-ban Madonna írt neki egy dalt, és aztán 1990-ben lett egy olyan siker, ami a zenészvilágban is természetesen meghozta a hírnevet, úgyhogy érkezzen most Nick Cayman és az I Promise Myself.

0: időjárás.
1: Fél 80, jó reggelt kívánok! Ha már időjárás, akkor nálunk gyönyörű napsütés, de erősödő szél, ami egyébként a hajnalihoz képest most alacsonyabb hőmérsékletet is eredményez. Hajnalban 10 fok volt, most 8 fokot mutatnak a hőmérők, de alapvetően gyorsan fog emelkedni már a délelőtti órákban a hőmérséklet. A 7-28 fokos meleggel indul, aztán jön majd hamarosan a fordulat. Ma még száraz napos időt kapunk, de a változékonyság holnaptól már érezhető lesz. A nyárias meleg azonban tartani fogja magát, már mint a magasabb hőmérsékletek, csak a napsütés lesz változékonyabb, gyakrabban takarják felhők, és a hét közepétől elvileg csapadékot is kapunk. Na de hogy alakul ez a hétfő? Naposan csapadékmentesen és helyenként megerősödő széllel 23-28 fok közé melegszik fel a levegő. Kedden már egyre több felhő érkezik, illetve képződik majd felettünk, de azért alapvetően nagyrészt napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estőtől viszont már néhány zápor előfordulhat. Holnap hajnalban 6 és 13 fok között alakul nagyrészt a hőmérséklet, még délután 22-28 fok valószínű. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, kora délutánig elvileg kevés, aztán délután már több helyen várhatók záporok, zivatarok, megélénkülő, erősödő széllel. A hajnali 10-15 fok után délután 23-28 fok várható még mindig. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható, éjjel és napközben esők, záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak, és estétől, csütörtök estétől csökken majd a csapadékhajlam. Szinte mindenütt erős, élénk, viharos széllökések lehetnek, csütörtökön hajnalban 9-15, délután 19-24 fok várható majd. Változó felhőzetet és néhány órás napsütést hoz a péntek, helyenként még lehetnek záporok, és megélénkül a szél, de már egyre kevesebb helyen. Péntek hajnalban 5-12, délután 18-23 fok valószínű. A szombat változóan felhős időt tartogat, több órás napsütéssel, helyenként kialakuló záporokkal. A hajnali 7-13 fok után délután 20-25 fok várható. Vasárnap hasonló időt kapunk, kicsit intenzívebb gomoly felhőkkel, de 20-23 fokkal, és a jövő hét eleje hétfő kedd még napos időt tartogat, viszonylag magas hőmérsékletekkel, hétfőn 23-24 fokkal, kedden akár 26-27 fok is lehet, és a mostani prognózis szerint jövő hét keddre ér el bennünket ismét egy erőteljes hidegfront, ami jövő hét szerdától át is alakítja időjárásunkat, jelentősen visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, helyenként csak 14-16 fokra lehet készülni. Orvos-meteorológiai szempontból kifejezetten nehéz napra számíthatunk, hiszen ma lesz a legmelegebb napunk, a magasban egy hatalmas frontrendszer érkezik, de ezt az anticiklont, ami most felettünk van, egyelőre nem tudja áttörni, viszont hozzájárul a kedvezőtlenebb orvos-meteorológiai helyzet kialakulásához. A frontrendszer előtt még meleg, száraz levegőt kapunk, gyors hőmérséklet emelkedéssel, nagynapi hőingással. Sokaknál jelentkezik fejfájás, migrén, ingadozó vérnyomás, gyulladásos panaszok, határozott erősödése, fokozott fáradékonyság, és gyakoribb lehet a rosszullét is. Gyorsan szárad a bőr, fokozódó veszély, az egyre erősebb UV-sugárzás, tehát nagyon fontos most a bőr és szemvédelme.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint jelenleg Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, de élénk a forgalom a reggeli munkakezdés miatt, elsősorban a nagyvárosok bevezető közútjain és az autópályákon, úgyhogy vezessenek körültekintően és óvatosan. A Trafipax ma Jutomer körzetében méri a gyorshajtókat. Jó utat kívánunk! 5 perc elmúlt el 7:30, hamarosan jövünk a Smokival, Takás Tamás Dirty Blues Banddel is az Eleven Hold nevű formációval, utána pedig várja önöket Jobágy Klára a mezőgazdasági szaktanácsadással.
2: Ilyen.
0: Ilyen.
2: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
0: A Uradi Régi Magyar Rádióban.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak! Észak-Kelet Szlovéniában, Javában folyik a kukoricavetés. Miután a kukorica gyomnövényeit kelés előtt vagy a kelést követően legkésőbb a 8 leveles állapotig lehet irtani, ezért már vetéskor jó, ha megtervezzük, mikor és mivel fogjuk gyommentesíteni kukoricatábláinkat. Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy ahhoz, hogy a gyomirtószerek jól működjenek, egyrészül a talajt jól kell előkészíteni, másrészül a gyomirtószereknek elegendő talajnedvességre van szükségük a megfelelő hatáshoz. Csapadék hiányában ugyanis sajnálatosan a gyomirtószerek rosszul hatnak. Szántóföldi növényeink közül a kukoricában gyomirtószerekből még elfogadhatóan széles skála áll a rendelkezésünkre. Természetesen a választáskor figyelembe kell venni a területen lévő gyomfajokat és a kukorica fejlődési fázisát. Ezen felül azon termelők részére, akiknek földjeik vízvédelmi területen találhatók, és azoknak, akik részt vesznek a különféle környezetvédelmi programokban, további megszorításokat is figyelembe kell venni a használandó szerek választásakor. Mindezek mellett a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kukoricatermesztőknek a 2026-os évben arra is fel kell készülniük, hogy egyáltalán nem a megszokott gyomhelyzet lesz a kukoricákban. Hogy miért is? Természetesen az időjárás miatt. Évek óta aszályos teleink vannak, és a vegetációban is kevés a csapadék, s még ha esik is, akkor is annak rossz az elosztása. Már emiatt is a szakemberek azt javasolják, hogy a szezonra elő kell készülni. Ehhez pedig nyomon kellett követni, hogy milyen volt az elmúlt hónapok időjárása, s az minek is kedvezett. Ma már sajnos nem elég a korábban bevált egyszerű gyomirtási stratégiát követni. Az elmúlt télen december szokatlanul enyhe volt, miközben a csapadék mennyisége is átlagon alul maradt. Januárban végre téli időben is volt részünk, hideget tekintve is, és a hó mennyiségét is. Február első felében pedig újra jött a hullámvasút. Az átlagosnál jóval enyhébb napok után egy hideg front ismét fagyosabb levegőt hozott. Ennek a hullámzó időjárásnak köszönhetően, még ha úgy is nézett ki, hogy a föld pihen, a gyomok már elkezdték a munkájukat. Emiatt a következőkre lehet számítani. Ott, ahol volt elegendő nedvesség a talajban, ott egy-két melegebb hét is elegendő volt ahhoz, hogy a gyomok tömegesen fejlődésnek induljanak. Ilyen helyzetben, ha a vetés idején kissé hűvösebb az idő, a kelés lassúvá, vontatottabbá válik, ilyen helyzetben a gyomok előnyt szereznek. Abban az esetben, ha vetés idején a talajok nedvességhiánnyal küszködnek, és csak szorványosan esőben van részünk, akkor a kelés nem lesz egységes, és a gyomok is több hullámban fognak kelni, ami miatt gyomirtásunk nem lesz sikeres. Abban az esetben pedig, ha az adott terület gyomflórája többféle fajta, egy és kétszikű gyomból áll, akkor már emiatt sem lesz egységes a gyomflóra kelése, és így csak a gyommentességet csak rugalmas, többmenetes gyomirtással tudjuk csak elérni. Köztudott, hogy a kukorica jól tűri a gyomirtást, amit végezhetünk vetés előtt, még a gyomok kelése előtt, aztán vetés után, szintén még a gyomok kelése előtt, és végezhetjük úgymond állománykezelés formájában, amikor már mind a kukorica, mind a területen lévő gyomok kikeltek. Ez utóbbinál már tisztában vagyunk azzal, mi ellen is kell fellépnünk. Az elmúlt években a kukorica vetésekben több olyan gyomnövény is megjelent, amelyek a nehezen írthatók családjába tartoznak. Ilyen például a sejemmájval csattanó maszlag a fenyércirok. Ezek ellen azonban csak akkor tudunk sikeresen fellépni, ha időben végezzük el ellenük a kezelést, mert csak megfelelő fenológiai fázisban érzékenyek a gyomirtószerekre. Ha ezt lekéstük, a kukorica sok esetben lépés hátrányba kerül a gyomokkal szemben, ami terméskiesést okoz. További gondot jelent az elmúlt évtizedekben a melegkedvelő gyomok élre törése a kukoricában. Ezek azok a gyomok, amelyek májusban a melegebb talajban kelnek, ilyen például a kakaslábfű és az oly sok gondot okozó parlagfű. Tisztelt hallgatóink, sajnos ma már a kukoricában nincs olyan csodaszer, ami minden esetben egyszer használatával egy menetben sikeres kezelést tenne lehetővé. Emiatt kell időben gyomirtási stratégiát kidolgozni, és a kezelések után folyamatosan annak sikerét ellenőrizni, hogyha valamilyen okból az első kezelés mégse sikerült volna, még legyen időnk a hibákat korrigálni, mert a kukorica csak gyommentes táblán tud kiváló termést adni.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy szerényebb költségvetés ellenére is változatos, közösségközpontú programokkal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön a Szent György napokat. Szólunk a vajdasági magyar amatőr színjátszók múzsiai találkozójáról, valamint a kisiratosi ünnepségről is, ahol a 100 éves Benedek Sándort köszöntötték. Emellett a kolozsvári Eke közelgő Jókai Mór emléktúrájáról is hallhatnak, amelyre még várják a jelentkezőket. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor Eugén Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma megkezdődnek a jobboldali konzervatív liberális demokrata párt által előkészített koalíciós álláspontok összehangolását célzó egyeztetések. A kormányzati törvény múlt heti módosítása után Janez Jansa már megtette az első lépéseket negyedik kormányának összeállítása felé. Média értesülések szerint a Nova Szlovénia és az SLS a napokban megerősítette koalíciós álláspontját. Marko Lotrič fókusza még nem tette közzé a részleteket, még a Resnica nem szándékozik tárgyalni a kormányba való belépésről. Az álláspontok összehangolására irányuló első találkozóra várhatóan hétfő délután zárt ajtók mögött kerül sor. Nem hivatalos információk szerint a pártok vezetői, Janez Jansa, Jernej Bertovec és Anzsa Logár külön-külön is találkozhatnak. Az SDS kiinduló pontjai nem hivatalosan az NSZI körüli három párt választási programját követik, kiemelten az adók, a gazdaság és az egészségügy területén. A választási kampányban az NSZI az állami és a magánegészségügy együttműködése mellett szállt sikra. A pénzügyminisztérium számításai szerint kedden emelkedni fognak a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon kívüli benzinkutakon. A 95-ös oktán számú motorbenzin ára mintegy 6 centtel, literenként körülbelül 1,70 € emelkedik. A gázolaj ára várhatóan mintegy 8 centtel, 1,79 € drágul, a fűtőolajé pedig szintén 8 centtel, 1,43 € emelkedik. Május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén a tehergépkocsik és buszok fokozott közúti ellenőrzését végzi a rendőrség. Az akció a nemzetközi Roadpol rendszeren belül zajlik majd. A Roadpol Truck and Bus keretében főként a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását és a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják majd, tájékoztattak. Utoljára több mint fél évvel ezelőtt, 2025. novemberében ellenőrizték egész hetes Roadpol kampány keretében a nehéz teherautókat és buszokat. A februárival megegyező szinten 6%-on maradt 2026 márciusában a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban. A tagállamok adatai 3,1 és 10,4% között szóródtak, derül ki a Eurostat tájékoztatójából. A munkanélküliségi ráta Csehországban, Bulgáriában és Lengyelországban volt a legalacsonyabb. Finnországban, Spanyolországban és Görögországban pedig a legmagasabb. Az euróövezetben a munkanélküliségi ráta márciusban 7,2% volt, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb, mint a tavaly februári és márciusi adatok. Szlovéniában ez az arány 3,9% volt, ami továbbra is az EU legalacsonyabb mutatója közé tartozik. A magyarországi munkanélküliségi ráta 4,4% volt márciusban. Sport. Tadej Pogácsár megnyerte a Tour de Romandie utolsó szakaszát. A negyedik szakasz győzelmével a szlovén bringás meggyőző győzelmet aratott az összetettben is. A másik szlovén kerékpáros Primož Roglič a harmadik helyen ért célba.
2: Időjárás.
1: Zavartalan napsütésre, koranyári melegre készülhetünk a hét első napján. Legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyol felhők, de ezek sem takarják el érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél több felé megélénkül. Kora délután 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk, így az időjárás inkább a júniust, mint sem a május elejét idézi.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Jutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
0: MMR.

Tina Turner énekelt, és mielőtt jönne Szűcs Judit és a hét zene száma. Előtte egy gondolat, és ha már május van, akkor egy klasszikus költői idézetet hoztam, mégpedig Ady Endrétől, aki azt mondta, nagyon bölcsen, illetve írta le: tündéri május, lombot fakasztó, könnyű felöltőt szegre akasztó, légy üdvözölve, szívet fakasztó, emlékmarasztó. Legyen ez a mai nap gondolata ezen a valóban szép nyárias májusi napon.

Ez volt a hét zeneszáma, amit természetesen a Hiperkarma adott elő, és Bérces Robi énekelt, írta egyébként ezt a dalt. Most pedig jöjjön egy nagyon különleges csokor, ami 4444 szálból állt össze, és ez a hivatalos Tulipán rekord Szőlős Györökön. Az eredeti tervek szerint csak 1000 szálból lett volna ez a rendhagyó kompozíció, ám a lenyűgöző Tulipán rekord Szőlős Györökön végül egészen 4444 darabig meg sem állt. Nem olyan régen több száz lelkes látogató csatlakozott az akcióhoz, hogy együtt alkossák meg Magyarország legnagyobb tulipán csokrát, amelynek hivatalos hitelesítése is megtörtént ott a helyszínen. Ugye a tulipán lassan elvirágzik most már mindenhol, a későiek is, de érkezik utána a többi közkedvelt tavaszi növény, és igen, az ötletgazda nem áll meg csak a tulipánoknál, lesz még hasonlóra. Egyébként példa, minden esetre különleges látvány lehetett a 4444 szálból álló tulipán csokor, ami hivatalos rekord is egyben. Na hát tulipán csokorral nem tudok szolgálni, de a folytatásban a Novel Vogue slágerével igen, úgyhogy már is ők érkeznek 5 perccel 8:45 után.

Ugye tegnap volt a Forma 1-es nagy díj, és Andrea Kimi Antonelli győzelmével végződött. Andrea Kimi Antonelli jelenleg a Mercedes AMG Petronas Forma 1 team versenyzője, és a 2026-os szezon egyik legsikeresebb pilótája. Legutóbb éppen tegnap megnyerte a Miami nagydíjat, amivel megszerezte a harmadik egymást követő futamgyőzelmét és pole pozícióját. Mindössze 19 éves az olasz tehetség, és második szezonját tölti a Formula 1-ben George Russell csapattársaként. A Miami győzelem után Antonelli vezeti a világbajnoki pontversenyt 20 pontos előnnyel Russell előtt. 2026-ban a sportág történetének legfiatalabb pole pozíciósa lett a kínai nagydíjon, akkor volt 19 éves és 201 napos. Ebben a szezonban már háromszor állt a dobogó legfelső fokán, Kína, Japán és Miami ugye a három futamgyőzelem. Egyébként a nagyon tehetséges Antonellinek a felemelkedése borzasztó gyorsan történt, hiszen a Formula 3-as kategóriát teljesen kihagyva bekerült a csúcssorozat közelébe. 2025-ben mutatkozott be a Mercedesnél, Lewis Hamilton helyét vette át, első szezonjában a hetedik helyen végzett a bajnokságban, és Kanadában megszerezte az első dobogós helyezését. Rengeteg junior sikere volt, hiszen a Mercedes junior programjának a tagja volt 2019 óta, és sorra nyerte a bajnokságot. Formula 4, Európa közel-keleti díjak, és 2024-ben két futam Európa közel-keleti díjak, és 2024-ben két futam győzelemmel a hatodik lett a

volt az életében, hiszen a backstage-ben futottak össze, és a találkozó után maga Kimi mondta azt, hogy Lionel Messiről, hogy ő az a játékosok egyike, akiket igazán csodáltam, amikor még kicsi voltam, különösen amikor Barcelonában játszott, így a találkozó vele igazán álomszerű volt. Hát meg tegnapi győzelme is, azt gondolom, aki nézte a Forma 1-et, az biztosan láthatta, hogy egy nagyon izgalmas és fordulatokban gazdag futam volt a Miami, de a 2026-os száguldó nagy cirkusz a következő hetekben is folytatódik. Nálunk pedig ez a mai délelőtt immáron Somló Tamás dalával.

Ma nyugodtan lógathatjuk a lábunkat, mert hogy elvileg meleg napunk lesz a meteorológusok szerint is, és a meleg előcsalogat olyan növényeket, amiket meg kedvelünk és szeretünk. Lendván most ebben a pillanatban 14 fokot mutatnak a hőmérők, tehát nagyon kellemes a kora délelőttünk, hiszen még csak 8:30 van, és ha azt mondtam, hogy előcsalogatja azokat a növényeket, amiket szeretünk, hát nagyon sok udvarban sárgálik a pégypang, aminek gyakorlatilag a

levele, a gyökere, a virágzata mind-mind egészséges. De miért olyan egészséges? Hosszú ideig nagyon sokan gyomnövényként tekintettek a pitypangra, mára azonban bebizonyosodott, hogy minden egyes része valóban értékes, hiszen például a leveléből készíthetünk salátát, a virágából mézet, még a megszárított gyökere remek kávé alternatíva lehet. És hogy miért értékes a pitypang levele és a gyökere? Hát a pitypang elősegíti az emésztést, segíti az étvágyat, kiegyensúlyozza a természetes és a hasznos baktériumokat például a bélrendszerünkben. Van egy nagyon jó természetes vízhajtó hatása, ezzel is rendelkezik, tehát segíti a veséknek a működését, a pitypang javítja a májfunkciónkat, aztán minden egyes része gazdag forrása az antioxidánsoknak, és a legújabb kutatási eredmények azt is kimutatták, hogy a pitypang segít szabályozni a vércukorszintet és az inzulin szintet. Ráadásul nagyon jól csökkenti, szabályozza a koleszterin szintet is, és a tanulmányok szerint a pitypang fokozza az immunrendszer működését, és nagyon eredményesen harcol a mikrobák és a gombák ellen. A pitypang virága és a levele, illetve azok kivonatai segíthetnek az UVB-vel kapcsolatos stressz kezelésében, tehát a pitypang levél kivonat védi a bőrt a szabad gyökök okozta károsodásoktól, úgyhogy ha fogyasztunk belőle többet, akkor akár még a káros napsugara kiszűrésében is segíteni tud, meg hát nagyon sok mindenben, úgyhogy érdemes fogyasztani, de szerintem a levelét nagyon sokan ismerik, szeretik salátaként most tavasszal kifejezetten. Egészséges, jó ízű, úgyhogy fogyasszák bátran.

6 perccel vagyunk fél kilenc után, hamarosan Soltész Rezsőt, Gergely Robi követi, itt lesz Kovács Kati, és a Genesis is zenélni fog, de előtte készítsünk egy risottót, nem is akármilyet, ez vaj nélkül is működik. A risottóról sokaknak azonnal valóban a vajjal meg a parmezánnal gazdagított sejmesen krémes állag jut az eszébe, pedig létezik egy ennél könnyedebb, mégis ugyanolyan élvezetes változat, ahol a krémességet nem a vaj, hanem maga a zöldség adja. Ez az zöldség pedig nem más, mint a karfiol, ami tökéletes alap ehhez, hiszen semleges az íze, emellett meglepően jól sejmesíti az ételeket, főleg ezt az ételt. Ugye a karfiol főzés közben nagyon jól megpuhul, majd turmixolva krémes állagot ad, ami kiváltja a klasszikus vajas sűrítést. Így a risotto jóval könnyebb lesz, mégis megőrzi azt a gazdag textúrát, amitől igazán szerethető. Ezért különösen jó választás, hogyha tudatosabban étkezik valaki, vagy egyszerűen egy jóval frissebb és tavasziasabb verziót szeretne. Hát ilyen a krémes karfiol risotto, ami vaj nélkül készül. Nagyon egyszerűen kell hozzá 15 deka risotto rizs, 30 deka karfiol, amit már rózsáira szedtünk, egy kisebb fej vöröshagyma, 2 evőkanál olívaolaj, körülbelül 7 deci zöldség alaplé, némi reszelt parmezán, ezzel is hagyható, de aki szereti, az tehet bele, só, frissen őrölt bors, és egy kis citromlé, egy teás kanálnyi, de ez is elhanyagolható, hogyha valaki nem szereti a savanykás ízt. Nagyon egyszerű, a karfiolt puhára kell főzni enyhén sós vízben, majd leszűrni, és kevés főzővízzel sima krémes állagúra turmixolni. Egy serpenyőben olívaolajon üvegesre pároljuk az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzá kell adni a rést, és jól átkeverni. Fokozatosan hozzá kell önteni a meleg alaplevet, és mindig megvárni, amíg a rizs felszívja a folyadékot. Tudom, ez egy kicsit macerásabb, meg időigényesebb, de így készül az igazán tökéletes risotto. Amikor a rizs majdnem kész, akkor kell hozzá keverni a karfiol krémet, majd még pár percig főzni, hogy az ízek összeérjenek, és a végén hozzáadni a reszelt parmezánt, ízesíteni még sóval, borssal, és hogyha valaki szereti, akkor egy kevés citromlével lehet frissíteni az ízét, így még tavasziasabb lesz. Könnyen, egyszerűen elkészíthető egy tálétel, ami akár egy hétfői ebéd vagy vacsora is lehet. Könnyen elkészíthető, viszonylag gyorsan, kevés összetevőből egy nagyon laktató tavaszias ízvilág, érdemes kipróbálni.

Ez volt a Genesis slágere, és mindjárt jövünk az Exotikkal, 9 órakor pedig a friss hírekkel, de előtte egy kis olvasnivaló. Nemrégiben jelent meg Janet Wallace legújabb kötete, Három halovány holdkő címmel. A történet a következő: Sally Kinsaid, egy kisváros legnagyobb embere, a karizmatikus Duke Kinsaid lánya. A 20. század fordulóján született Sally kisgyerekként kényelmes és kiváltságos életet élt. Kevés emléke van édesanyjáról, aki a hercegként ismert Duke-kal folytatott vitában halt meg. Sally mindössze 8 éves, amikor a herceg újra nősül, és fia születik, Eddie. Még Sally igazi apja lánya, éles eszű és találékony, Eddie inkább anyás, félénk és okos. Amikor Sally tanítani igyekszik a kis Eddie-t, hogy apásabb, fiúsabb, határozottabb legyen, a vakmerő játék balesethez vezet, és Sallynek el kell hagynia a szülői házat. 9 évvel később visszatér, azzal az elhatározással, hogy visszaszerzi helyét a családban. Ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy Sally számított rá. Konfliktusok, törvénytelenségek világába lép. Szembenéz a nagyház árnyékában rejtőző titkokkal és botrányokkal. A család és a város ügyei között navigál, és végül merész, néha vakmerő, szeszcsempészé válik. Erről szól a Három halovány holdkő, Janet Wallace legújabb könyve, keressék a könyvesboltokban.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Kedden rendkívüli ülést tart a szlovén parlament, amelyen a képviselők tájékoztatást kapnak Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök döntéséről, miszerint az első tárgyalási forduló után nem javasol miniszterelnök jelöltet. Másnap, azaz szerdán megkezdődik az egyeztetések második fordulója, amelyen várhatóan eldől Janez Jansa, az SZDSZ vezetőjének kormányalakítási megbízatása. Május 5-én, kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére körülbelül 7000 diák regisztrált. Az érettségi második részét, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én írják meg. Ekkor kezdődik a szakmai érettségi is. Közlekedési baleset miatt mindkét irányban lezárták a tengermelléki autópálya Posztojna és Razdörtó közötti szakaszát. A kóperi rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben egy teherautó felborult, és egy ukrán rendszámú busz is érintett volt. A kamion sofőrje, aki az első információk szerint a balesetet okozta, könnyebben megsérült. Vasárnap ugyanezen a szakaszon történt baleset, amelyben három jármű ütközött össze. 8-an megsérültek, közülük 3-an súlyosan. Közel 1 milliárd euróra nőtt az a bírság, amelyet Magyarországnak kell fizetnie a jogsértő menekültügyi szabályozás miatt. Az összeg minden egyes nap 1 millió euróval emelkedik, és már most meghaladja a 365 milliárd forintot. Az ügy hátterében az áll, hogy a Fidesz-KDNP által megalkotott menekültügyi szabályozás hosszú évek óta ellentétes az uniós joggal. Az Európai Unió Bírósága 2024-es ítéletében 200 millió eurós büntetést szabott ki Magyarországra, amely azóta napi 1 millió euróval növekszik. Megsérült 5 fiatal az alsó-ausztriai Szent Oswald településen egy tábortűznél történt robbanás következtében, amelyet egy világháborús lőszer okozott, közölte vasárnap az osztrák rendőrség. A 10 és 14 év közötti fiatalok, 4 lány és egy fiú, szombat este egy tábortűznél ültek, amikor a robbanás bekövetkezett. A hatóságok szerint egy olyan világháborús lőszer okozta robbanást, amely a tábortűz alatt volt a földben. A sérülteket egy linci kórházba szállították, de az egészségügyi intézmény közlése szerint mindössze járóbeteg ellátásra szorultak. Az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuzi szoroson az arab öbölben rekedt semleges hajóknak hétfőn, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, az amerikai tengeri kíséret olyan országok kérésére indul, amelyek nem érintettek a közel-keleti konfliktusban, hanem pusztán ártatlan szemlélődők, a körülmények áldozatai. Arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok képviselői pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal, amely megbeszélések valami nagyon pozitív fejleményhez vezethetnek mindenki számára. Sport. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es Miami nagydíjat vasárnap este, míg a második helyen a címvédő Lando Norris végzett, a dobogó legalsó fokára pedig McLarenes csapattársa Oscar Piastri állhatott fel. A 19 éves Mercedes pilóta ezzel sorozatban harmadik futam győzelmét szerezte meg, valamint 20 pontra növelte előnyét csapattársa George Russell előtt a világbajnoki pontversenyben. A szezon május 22-én Kanadában folytatódik.
1: Időjárás.
2: Zavartalan napsütésre készülhetünk a hét első napján. Legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyolfelhők, de ezek sem zavarják érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél többfelé megélénkül. Kora délután 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk, így az időjárás inkább a júniust, mint sem a május elejét idézi.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás, az utakon a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. A tenger melléki autópályán történt közlekedési baleset miatt mindkét irányban leállították a kamionforgalmat. A rendőrség az autópályán Ferneticinél parkolóba irányítja a Gáberg felé tartó kamionokat. A Vipavai gyorsforgalmi úton Vörtöjbe és Nános között nem közlekedhetnek a nehéz tehergépkocsik.
3: Nyolc rádióállomás. 5 televíziós csatorna. Az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
4: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
5: Műsorunkban ezúttal beszámolunk arról, hogy szerényebb költségvetés ellenére is változatos, közösségközpontú programokkal rendezték meg Sepsiszentgyörgyön a Szent György napokat. Szólunk a vajdasági magyar amatőr színjátszók múzsiai találkozójáról, valamint a kisiratosi ünnepségről is, ahol a 100 éves Benedek Sándort köszöntötték. Emellett a kolozsvári Eke közelgő Jókai Mór emléktúrájáról is hallhatnak, amelyre még várják a jelentkezőket. Ezúttal Újvidékről jelentkezünk, ha tehetik, tartsanak velünk hétfőn 10 óra 15 perckor.

0: Már is mondom, hogy mivel folytatjuk a mai délelőttöt természetesen a zenék mellett. Elsősorban egy friss újdonsággal hamarosan, pár perc múlva, aztán fél 10-kor jelentkezik a heti programajánló, a 10 órai hírek után pedig a Térerő, ezúttal Újvidékről, ők a házigazdák, de bekapcsolódik Marosvásárhely, Temesvár és Kolozsvár is. 10:45-től hallhatják az összeállítást. A 11 órai hírek után lesz iránytű a műsorszerkesztője Ftichár Ines, és szó lesz a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet tagjairól, akik egy Erasmus program keretében Ciprusra látogattak, ahol nem csak a mediterrán környezetet ismerték meg, hanem különböző kulturális programokon, workshopokon is részt vettek. Erről szól a mai iránytű 11:45 után. Délután 3 órakor pedig lesz terepjáró, egyelőre egy témával tudok szolgálni. A kétéltűek tavaszi vonulása már megtörtént, hiszen már elhagyták a telelőhelyüket, hogy szaporodási helyeikre vonuljanak. A Goricskói Naturpark 2006 óta segíti a kétéltűeket abban, hogy a tavaszi költözésük minél biztonságosabban történjen. Az idén jelentősen kevesebb kétéltűt számoltak meg a ledavató mentén, mint a korábbi években. Hogy ennek mi lehet az oka? Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott ezzel kapcsolatosan Szabó Szuzinak, és ezt a beszélgetést hallhatják majd 3 órakor a terepjáróban. Tartsanak velünk!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első. Friss. Zenei újdonságok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és ezúttal a Turn the Lights Off című dalt hoztam, ami a dán DJ producer Kato 2010-ben megjelent slágere, és amelyben John Norgaard dán énekes énekel. Bár a dal már több mint egy évtizede kijött, nemrég ismét rendkívül népszerű lett egy vírusként terjedő internetes mémnek köszönhetően. A dal 2025 végén vált mém alappá a TikTokon és az Instagramon. A trend központjában egy videó részlet áll az Apple TV Plus Your Friends and Neighbors című sorozatából, amelyben John Hamm behunyt szemmel átszellemülten táncol egy klubban. A rajongók a dalt, különösen annak különböző remix változatait alávágták a jelenetnek, ami hatalmas népszerűséget hozott mind a színésznek, mind ennek a számnak. A Kato és John Norgaard dala, a Turn the Lights Off egy klasszikus dance sláger, amelynek szövege a vonzalomról, a bizonytalanságról és az intimitás kereséséről szól. A cím a lámpák lekapcsolása, tulajdonképpen arra utal, hogy a sötétségben könnyebb elengedni a gátlásokat és a félelmeket. Ez a fizikai és érzelmi közelség megteremtésének vágyát jelképezi, ahol a múltbeli sérelmek nem is látszanak. A dal mai népszerűsége és a hozzá kapcsolódó mémek pont ezt az önfelett elengedést és a pillanatnyi eufóriát ragadják meg, még ha a szöveg mélyebb rétegeiben ott is van a korábbi szívfájdalom emléke. Hát akkor érkezzen most az a dal, ami 2026-ban újra nagy sláger lett, pedig 2010-ben jelent meg, jön Kato és John Norgaard, ez pedig nem más, mint a Turn the Lights Off.

A Take That zenéjét én pedig hoztam néhány programajánlatot, többek között hamarosan, május 7-én kerül sor egy különleges előadása. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ a szervező, és mindenkit szeretettel vár professzor dr. Padányi József, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának a Kék hegyek kapitánya című előadására. Ez emlékezés Szigetvári Zrínyi Miklós hősi halálának 460. évfordulójára. Május 7-én, csütörtökön 18 óra 30 perckor kezdődik az előadás a könyvtár olvasó termében, ahova mindenkit szeretettel várnak. A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke irodalmi előadást szervez. Mit adhat nekünk a kortárs irodalom? Ez a címe az előadásnak. A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak május 8-án pénteken, délután 2 órától az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termében. A vendég dr. Bedecs László, irodalmár, kritikus, jelenleg a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Tudomány Egyetem vendégoktatója, aki több irodalmi témájú kötetet, számos tanulmányt és kritikát írt, illetve annak a szerzője. Mindenkit várnak erre az irodalmi előadásra is, május 8-án az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termében.

Ő volt Ágnes Vanilla, és a valaki más meg Szigeti Bence lesz. Ő egy fantasztikus gitárművész, aki ma ingyenes koncertet ad Ispánkon. Az Őrségben 18 órakor kezdődik ez a program, de hogy mitől különleges, gyertyafényes lesz, ugyanis a Petőfi Kulturális Program és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet koordinációjában valósulnak meg a programok, tehát a koncertre való belépés díjtalan, úgyhogy egy különleges zenei időutazásra lehet elindulni majd Szigeti Bencével, ahol minden dallam mögött egy történet rejlik. Legendák, szenvedélyek, szerelmek és rendkívüli sorsok világa tárul fel egy varázslatos, gyertyafényes térben, több ezer gyertya ragyogásában. És hát korszakokat, sorsokat, mítoszokat hoz különböző mesterművek kapcsán, tehát lesz Bach, Vivaldi, de ezen kívül azért elhozza például a mediterrán életérzés Spanyolországból, egy kis karneváli fordulatot is, és nagyon-nagyon izgalmas. Bő egy óra elé néz a közönség, mindez ma, gyertyafényes koncert Ispánkon, egy igazi gitárművésszel, egy gitárlegendával, ő pedig Szigeti Bence, mindenkit szeretettel várnak, a részvétel teljesen ingyenes. Hétvégén pedig megmutathatják főző tudományukat, idén is lesz nemzetközi babgulyás főző verseny, május 9-én szombaton Radamosban. A program délelőtt 11 órakor indul a csapatok gyülekezőjével, és hivatalosan a verseny délután 1 órakor startol el, utána kulturális programok, este szórakoztató, este a Duo Sosed együttessel, és 7 óra után lesz valamikor az eredmény hirdetés. Mindenkit szeretettel várnak erre a nagyon izgalmas, mozgalmas főzőversenyre, ami egy családi délutánná és estévé fog majd kibővülni. Tehát május 9-én nemzetközi babgulyás főzőverseny, ezúttal is a Radamosban.

Nézzük még a programokat, mert ez a hét is kínál sok mindent. Többek között, ha valaki kedveli a cirkuszt, akkor 3 napon át a Gyerkőccel el lehet menni, és meg lehet nézni egy jó kis cirkuszi előadást. Csobbanj bele a vízi cirkusz világába. Május 7-e és 9-e között Lentiben lesz erre lehetőség. Izgalmas produkciókkal várják a gyerekeket és a felnőtteket. Május 7-én és május 8-án csütörtökön pénteken 18 órakor kezdődik a program, május 9-én szombaton pedig délután 5 órakor. Aztán Zalaegerszegen idén is megtartják a Sörfesztivált, még talán el lehet csípni azt, hogy be lehet menni egy-egy koncertre, mert nagyon telítődik egyébként az idei Sörfesztiválnak a programja, és nagyon sok mindennel készültek idén is a szervezők. 2026-ban, ha jól tudom, már a 15. Sörfesztiválra kerül sor, tehát jubileumi, a fellépők között ott van Dash, a Parnograszt, aztán Dániel Figergő, jön a Tankcsapda, Lotfi Begi, Kalapácsi és Rudán Joe, és fellép a Bagosi Brothers Company is május 8-a és 10-e között Zalaegerszegen. Man kay nam na dal ware u me

Mennyi hit kell még? Kon Zsuzsa Dallas szólt a Muravidéki Magyar Rádióban 9 óra 51 perckor. Érkezik még Gabriella Csilmi, itt lesz a Simple Plan. Aztán 10 órakor várja majd önöket a legfrissebb hírekkel Oleti Zsuzsanna, és a következő órában a Térerő jelentkezik majd egészen pontosan 4:11-től. Ugye a határon túli magyar szerkesztőségek közös adásáról van szó, és ha jól emlékszem, akkor ezúttal az újvidéki stúdió lesz majd a házigazda, de ami fontos, és egy értesítés formájában érkezik, ugyanis május 6-ától a Lendvai Egészségház sürgősségi orvosi ellátása bekapcsolódik az egészségügyi diszpécser szolgálatba. Ettől az időponttól kezdve a sürgősségi mentőegységek riasztása kizárólag a 112-es segélyhívószámon, az egészségügyi diszpécser szolgálaton keresztül történik, amely Mariborban és Ljubljanában működik. A hívásfogadók célzott kérdésekkel határozzák meg a helyzet súlyosságát, és az esemény jellegétől, valamint helyszínétől függően a legközelebbi és legmegfelelőbb mentőegységet riasztják. Szükség esetén a hívó számára a helyszínre érkezésig utasításokat is adnak. Fontos, hogy a hívás során mindenki maradjon nyugodt, és pontosan válaszoljon a kérdésekre. A 112-es számot sürgős esetekben kell hívni, például eszméletvesztés, légzési nehézség, mellkasi fájdalom, súlyos sérülés vagy baleset esetén. Az ügyeleti ellátás és a rendelési helyszín változatlan marad, csak a sürgősségi ellátás riasztásának módja módosul, közölték az információkat a Lendvai Egészségház közintézetből.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. 9 nap vakáció után több mint 275.800 tanuló és diák számára véget ért a tavaszi szünet Szlovéniában, így ismét elő kell venniük a tankönyveiket. Ez különösen igaz a végzős középiskolásokra, akik kedden írják meg első érettségi vizsgájukat. Az általános iskolák 6. osztályos tanulói pedig ma tudják meg az országos tudásfelmérés eredményeit. A szlovéniai országos tudásfelmérés az általános iskolák 6. és 9. osztályában zajlik, kiegészítő információt nyújtva a tanulók tudásáról, anyanyelvből, matematikából és egy harmadik kijelölt tantárgyból. A mérések célja a tudásszint felmérése, a tanulmányok folytatásának segítése. Megkezdődött a Rammstein Guard 2026 nemzetközi katonai hadgyakorlat a posztonyai központi kiképzőterepen. A péntekig zajló gyakorlat célja többek között a szlovén fegyveres erők elektronikus interferencia azonosítására és hatásának csökkentésére vonatkozó képességeinek fejlesztése, tájékoztatott rövid közleményében a Védelmi Minisztérium. A Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet legfrissebb előrejelzése szerint a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus és a régiós gazdasági modell kifulladása súlyosan rontja Közép- és Kelet-Európa növekedési kilátásait. Magyarország helyzete a régiós átlagnál is kedvezőtlenebb, hiszen az évek óta tartó stagnálás után idén csupán 1,6%-os gazdasági növekedés várható. Bár a Tisza párt kétharmados választási győzelme esélyt teremt a jogállamiság helyreállítására és az uniós források felszabadítására, a költségvetési mozgástér rendkívül szűk. Emiatt a reformok érdemi pozitív hatásai várhatóan csak 2027 és 2028 környékén mutatkoznak majd meg a magyar gazdaságban, írta meg a Portfólió. Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval arról, hogy csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, írja a BBC. A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer, brit miniszterelnök, a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség hétfőn kezdődő jerevani csúcsértekezletén terjeszti elő. Starmer vasárnap Örményországban találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök arra kérte, hogy adja át üdvözletét és köszönetét harmadik Károly királynak az amerikai látogatása során Ukrajna támogatására elhangzott erős szavaiért. A brit kormányfő hivatala hétfőn közölte még, hogy a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelentenek orosz vállalatok ellen. A szankciók célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása, és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése. Ukrán erők dróntámadást indíthattak Moszkva ellen május 4-ére virradó éjszaka, aminek során találat érte a város egyik előkelő lakónegyedében álló Mosfilm Tower nevű toronyházat, miközben a történtek független megerősítése egyelőre nem áll rendelkezésre. A Mosfilm Tower mintegy 7 kilométerre található a Vörös tértől, és körülbelül 3 kilométerre az Orosz Védelmi Minisztérium épületétől, emellett egy olyan elit városrészben áll, ahol több nagykövetség és diplomáciai rezidencia is működik, ami különösen érzékenyé teszi a környéket biztonsági szempontból. A mostani incidens az eddigi egyik legmélyebb behatolás lehet Moszkva sűrűn lakott központi övezetébe az ukrajnai háború kezdete óta. Sport. A csoportkör utolsó mérkőzései után eldőlt, hogy Németország lesz a szlovén férfi asztali tenisz válogatott ellenfele a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. A németek a második csoport harmadik helyén végeztek. A mérkőzésre kedden 20 óra 30 perces kezdettel kerül sor.
2: Időjárás.
1: Zavartalan napsütésre készülhetünk a hét első napján. Legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyolfelhők, de ezek sem zavarják érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél többfelé megélénkül. Kora délután 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk, így az időjárás inkább a júniust, mint sem a május elejét idézi.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Ljutomer körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja.
1: Köszöntöm a Térerő hallgatóit, a temesvári, kolozsvári és marosvásárhelyi közreműködő kollégáink nevében is. A Kárpát-medencei rádióstúdiók eheti magazinműsora az Újvidéki Rádióban készült. Én Mikes Imre vagyok. Jó vételt az adáshoz! Műsorunkban hallhatnak arról, hogy Sepsiszentgyörgyön megkezdődött a Szent György napok eseménysorozat. Mózsián tartották meg az idén a 30. vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozóját. Kisiratoson nagyszabású ünnepség keretében köszöntötték 100. születésnapján Benedek Sándor tanárbácsit. A kolozsvári Erdélyi Kárpát Egyesület idén is megszervezi a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrát. Témáink ezek lesznek, ha tehetik, tartsanak velünk, legyen közös a térerőnk!

0: A korábbi évekhez képest szerényebb költségvetéssel, de változatos és közösségközpontú program kínálattal kezdődött meg a Szent György napok eseménysorozat Sepsi Szent Györgyön. A szervezők célja, hogy a visszafogottabb anyagi keretek ellenére is tartalmas és minden korosztály számára vonzó programot kínáljanak. Ennek jegyében kiemelt szerepet kapnak a kulturális események, színházi előadások, valamint a helyi értékeket bemutató kezdeményezések. A szervezők szerint az idei koncepció egyfajta visszatérés a fesztivál gyökereihez. A hangsúly a közösség építésen, a helyi tehetségek bemutatásán és az együtt megélt élményeken van. Erdély Andrással, a Szent György napok sajtófelelősével Kurta Kinga, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa beszélget.
1: Ez egy teljes értékű Szent György nap lesz, illetve hát már folyik, minden hagyományos jellemzőjével lesz itt egy csak hétnapos kulturális hét, ugye ott vagyunk szokva, hogy a kulturális hét a Szent György napokon az 10-12 napig tart, és itt ebbe táncszínház, mozgásszínház, bábszínház, előadások, a legkülönbözőbb műfajú koncertek, író-olvasó találkozók, ázdáncs, könyvbemutatók, kiállítás, megnyitók, filmvetítések, és lesz a háromnapos fesztivál hétvége, Kézművesvásárral, Gyermekvárossal, az ifjúságbázisával, közösségi színpaddal, borudvallal, utcazenével, minden.
2: Sokkal kevesebb a pénz, és aminek én örültem ennek tükrében az az, hogy több helyi fellépő, tehát hogy a helyi értékekre próbáltatok az idén, vagy nagyobb hangsúlyt fektetni a helyi értékekre, ami szerintem fontos a közösség szempontjából. Mit terveztetek, és a helyi fellépők alatt kikre gondolhatunk most az idei Szent György napokon?
1: Hát mindenképpen örvendek, hogy így mondtad, hogy nagyobb hangsúlyt, hiszen a helyi fellépők eddig is központi szerepet játszottak a Szent György napokban, akár a főszínpadon is mindig külön napuk volt a helyi fellépőknek, tehát nem most találtuk ki, hogy akkor, hogyha nincs pénz, akkor a helyiek is jók, hanem eddig is itt voltak. Hát most ez egy jó alkalom arra, hogy kibővítsük ezt a kört, és ez látszik akár a kulturális héten, tehát a színházak, koncertek, előadói, azok nem külföldiek, hanem helyiek, többek között marosvásárhelyiek egyébként, és a hétvégi koncerteken is helyi fellépők vannak. Hát ami még innen hátrafele van a kulturális héten, ami mondjuk a színház és irodalmat illeti, a ma két előadást tart a Tamás Járon Színházban, a Jurik Stúdió Széke Csaba Bánya Virág című drámájával, holnap pedig az Egy diktátor éjszakája című darabbal tart szintén két előadást a Jurik Stúdió, de ma az Orfeumban háromszéki írók, költők, zenés felolvasó estére kerül sor, és ami még ide tartozik, csütörtökön a Tamás Járon Színház nagy termében a Csíki Játékszín Bertolt Brechtnek a Koldus Opera című szatirikus társadalom kritikájával jelentkezik, úgy igazán jó brechtesre megcsinálva. Tehát ezek lennének még a kulturális héten, ami még hátra van. Az evilági zenekar koncertjére is sor kerül szerdán 19 órától a Tamás Járon Színház nagy termében. A 2011-ben alakult evilági zenekar számos lemezt és műsort alkotott kicsiknek és nagyoknak. Most az lesz különleges, hogy egy vonós négyessel együtt lépnek fel, ami szokatlan az együttes történelmében. A hétvégén pedig minden is lesz. Erdély legnagyobb kirakodó vására, azért kirakodó kézműves vására, ezúttal is a Kóskároly utcában, ott a múzeumnál, akik ismerik, onnan lefelé kerül erre sor, és hát mintegy 200 kézművest várnak, és egy szigorú zsűri terekpárta, mert a Szent György napoknak igen rég megvan az a jó szokás, hogy a bizsút az teljes egészében kinyírta a kínálatból, tehát igazi, autentikus dolgokat lehet majd a vásárban. Mert igen, a Gyermekváros az egy központi programpont, az Erzsébet parkban kerül idén is felállításra, és arról híres, hogy telefon és táblamentes programok vannak, és nem vettük észre a múlt esztendőben, hogy a gyerekek kezelésre szorultak volna azért, mert egy délelőtt mondjuk nem kapták készhez a telefont, úgyhogy ezúttal is ajánljuk a szülők figyelmében, úgyis akarom mondani, szombaton délben egy ilyen dinamikus családi tornával indult Tompa Szende vezetésével, és egy családi kosaras piknikre kerül sor ezt követően, aztán ott körbe elindulnak a programok, lesz tiruli csúszda, kutyasimogató, makramé technikát tanítanak, mondókáznak, zenés foglalkozások, interaktív bemutatókra kerül sor, bábszínház is lesz ott a helyszín, spanyol lovag is természetesen eléjön, mesés, tavaszvárás, társasjátékok, mindenek lesznek, és hát az eddigi szokáshoz híven ilyen kártyás pontrendszer van, tehát nem lehet csak úgy lecsúszni a tiroli csúszdán, csak úgy ingyenért idézőjel, de természetesen pénzt nem kell fizetni, hanem ezért akadálypályát kell teljesíteni, rajzot kell készíteni, és aki összegyűjt teljesít öt ilyen feladatot, az természetesen érheti utána, hogy csúszson le a tiroli csúszdán, vagy fessék ki az arcát, meg hasonló díjak vannak.
2: Picit beszéljünk a közönségről, illetve mindazokról, akiket sikerül megszólítani, mert hiszem, hogy ez egy ünnep számotokra, hiszem, hogy ott tudnak lenni a kicsik és a nagyok egyaránt. Román-magyar együttélés, mennyire sikerül ezeket az akadályokat áthidalni? Kiket tudtok megszólítani úgy, hogy lehet, hogy nem visszatérő arcok, akik már mindig ott vannak a Szent György napokon? Ezt látjátok, méritek? El tudtok-e jutni olyanokhoz is, akik mondjuk eddig még nem voltak, vagy nem voltak jelen az eseményeiteken?
1: Hát mondjuk ennek a Szent György napos sorozatnak az a nagy hátránya van, hogy nyílt. Persze ez az előnye is, mert ezért ingyenes. Antal Árpád polgármester úr szokott erre panaszkodni, hogy az idén sem jön az ACDC, de hát az ACDC az csak zárt rendezvényeken lép fel, nem mintha volna nekünk néhány tízezer vagy százezer eurónk, hogy ki megfizessük őket. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy amiatt, hogy nyílt, nehéz bármilyen mérést csinálni, de a Félbrassó azért itt szokott lenni. És vannak igenis román fellépők is olyanok, többek között egy brassói csapat lép most fel, apropos helyi és környékbeli fellépők a pénteken este a brassói kontraband, hogy kell mondani, koncertje lesz az egyik attrakció, ahol

0: a mai fiataloknak, hogy merre van az előre. Ami pedig az, hogy mindenki élvezze azt, amit látni lehet, úgy gondolom, hogy a hétvégi koncertek is hozzájárulnak, hiszen egyrészt most éppen az előbb említett okok miatt nem 3-4 színpadon folyik egyszerre az előadás sorozat, hanem csak egy színpadon, amely délelőtt ilyen közösségi színpadként működik, délután vannak a koncertek, tehát a délelőtti közösségi színpad, ez azt jelenti, hogy a helyi iskolák, óvodák csoportjai léphetnek fel, anyuka, nagymama megnézheti, hogy mit tud a Lurkó, és délután lesznek a koncertek, tehát ez is minden generációt átfog, plusz például nagyon fontosnak tartom, vagy egyik legfontosabb megnyilvánulásnak tartom az Outside Music Festet, amely fiatal és alternatív zenekarok tehát ez az Outside Music Fest olyan fiatalok, a Diakónia Keresztény Alapítvány által szervezett esemény, amelyben fogyatékkal élők lépnek fel, hogy megmutathassák az ők tehetségüket, és közben bolcsanak le valamennyit, mert lebontani sajnos teljesen nem tudjuk ezekből az előítéletekből, amely körbeveszi őket.
1: Kurta Kinga kérésére a Szent György Napok eseménysorozatról Erdély András számolt be. Muzsján szervezték meg az idén a 30. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóját, amelyre ezúttal is Vajdaság különböző településeiről érkeztek társulatok. Az érdeklődő muzsiai és környékbeli közönség pedig számos színes és hangulatos előadásnak örvendhetett. A rendezvény záróestjén ünnepélyes gálaest keretében kiosztották a díjakat és elismeréseket. Az Újvidéki Rádió munkatársa Kónya Kovács Otília járt az eseményen. Riportjában elsőként Virág Kis Anitát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát szólaltatta meg.
2: Az elmúlt 9-10 napban nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Azt látom, hogy újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban. Nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt, és voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szép próbálta ezeket a helyzeteket kezelni, nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel, látjuk a minőségi fejlődést így az elmúlt években, én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés. És azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és hát nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendvárról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéke megmutatkozási lehetőségük ilyen szempontból. Őket is be tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe. A zsűri értékelte őket, azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
3: Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
4: Nagyon hálásak vagyunk a muzsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a Muzsrai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a muzsrai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a találkozó, ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy akár a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik,

0: Ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törleszve megalapítjuk a Bertha Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek, ezek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoztatja, közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
1: Oláh Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
2: Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt. Nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen kérdések, színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen, és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. A jellemzője a vajdasági magyar amatőr színjátszásnak ez a rendkívül sokszínű felhozatal, a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez az összjátéka, ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
1: A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre, társulatvezető.
3: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, büszke vagyok az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. Két külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
1: A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Robert díjat a topolyai Fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
4: Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak nekünk, illetve nem csak nekünk, hanem a színjátszó csoportoknak. Ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a Szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a társulat, a Fosszilis mosolycsalók, valamint a Bambach Róbert fődíjat a legjobb új formákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
1: Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
5: Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívelélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsokból. Nem volt olyan előadás, amelyik ne kapott volna vastapsot. Ami azt jelenti, hogy szeretünk színházba járni, érdekes és értékeljük, amit kaptunk. Gyorsan elmúlt végül, és egy pillanatban úgy éreztük, hogy telítődtünk, de most, mikor már tudom, hogy vége van, hiányozni fog ez a nyüzsgés, ez a zaj, ami bent van a teremben. Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk. Nem tudom, mikor lesz még alkalmam, nekem már idősebb vagyok, még egyszer ilyenre, de köszönöm a színészeknek, köszönöm a rendezőknek és a szervezőknek, hogy ez megtörténhetett most rá. Igazi élmény volt.
6: Kunya Kovács Otília hangfelvétele a 30. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozójának záróestjén készült. Arattól nem messze a kisiratosi önkormányzat szervezésében Benedek Sándort 100. születésnapján köszöntötte a falu közösség, a magyarországi és felvidéki testvértelepülések képviselői, a Pedagógus Szövetség és az RMDS képviselői. A ma is jó egészségnek, szellemi frissességnek örvendő, humorát nem veszítő tanárbácsi, ahogy mindenki szólítja az Arad megyei községben, többet jelentett kisiratosnak, mint egy pedagógus. Az eredetileg matematika-fizika szakos általános iskolai tanár az orosz nyelven kívül minden tantárgyból adott elő, de legfőképpen életre nevelte nemzedékek tagjait. Az állattartás és növénytermesztés alapjait a kirándulásokon a természet szeretetét adta át tanítványainak, miközben a magyar identitás megtartását tartotta a legfontosabbnak még a nemzeti szocialista diktatúra legsötétebb korszakában is. Szinte nincs olyan tőzsgyökeres kisiratosi, akit Benedek Sándor ne tanított volna valamilyen módon. A ma is aktív, a közösség életében fontos szerepet játszó tanárbácsi tiszteletére nagyszabású ünnepséget szerveztek. Pataki Lehel Zsolt, a Temesvári Rádió szerkesztője is ott volt az eseményen.
7: Vastapssal köszöntötték a helyi kultúrházban az ünnepeltet, aki meghatódva mondott köszönetet a fogadtatásért.
8: Mindenkinek nagyon köszönöm, hogy eljött, és köszöntöttek, és további jó szórakozást kívánok. Egy megint hiba van itt, hogy akivel kellett, hogy együtt ünnepeljük, az nincs itt.
7: Utalt arra Benedek Sándor, hogy néhai felesége, Kati néni, aki nem csak a magánéletben, hanem a pedagógusi pályán is társa volt, már 4 éve nem lehet mellette. Benedek Sándort köszöntötték a magyarországi és felvidéki testvértelepülések, a Pedagógus Szövetség és az RMDSZ képviselői is. Orbán Viktor miniszterelnök, illetve Lőkösháza önkormányzatának díszoklevelét Nagy Csaba alpolgármester adta át.
9: A tanárbácsi Lőkösháza állampolgára is. Ott van neki állandó bejelentett lakása, és ezért éreztük úgy, hogy köszöntenünk kell a 100. születésnapján. 10-20 éve járunk át nyaranta egyszer-egyszer főzni, fesztiválokkor, és ő olyankor az egész falunak a tanárbácsia jön, megy, intézkedik, kérdezősködik, beszélget, ilyen fő védnök vagy házigazda szerepet tölt be.
7: A kisiratosiak tanárbácsiát élő történelemkönyvnek nevezte Almási Gábor történelemtanár.
10: 3-as minőségben beltattam a tanárbácsit, egyrészt mint volt diákja, másrészt, mint pedagógus történelemtanár, végül pedig, mint a Szálve kórus vezetője is. Mindig szeretem aláhúzni, hogy a 80-as évek elején a legsötétebb diktatúra éveiben voltunk, és a tanár úr megkérdezte tőlünk, hogy kik voltak a márciusi ifjak. És mi mindenfélét tanultunk a történelemórákon, a marxizmusról és a kommunista rendszerről, de nem tudtunk választ adni arra a kérdést, hogy kik voltak a márciusi ifjak, csak egyetlen egy diák az osztályban, és bennem ez annyira megmaradt akkor, és azóta is emlékszek erre, hogy nagyon fontosnak tartottam azt, hogy tőle hallottunk erről, és maga a tanárbácsinak az egész életpályai, életútja tulajdonképpen erről szól, hogy magyarságtudatot, hogy identitást adott nekünk, hogy hagyományt teremtett és ápolt. 1949. január 1-én került ide a településre tanítani. Pedagógusként azt mondtam, hogy egy élő történelemkönyv. Ha kíváncsi vagyok arra, hogy milyen volt a katolikus főgimnáziumnak a tanári kara, a Fischer Oladár, aki 1943. decemberében meghalt. Ki az, aki még találkozott vele, személyesen ismerte, bátorította, pártfogolta, ajánlólevelet adott neki, amikor átszökött a határon a világháború éveiben, vagy ott volt Budapest ostroma idején, átélte az ostromot, és a 40-es években, amikor beköszöntött a kommunizmus, egy olyan tanári gárdája volt a településnek, az iskolának, Kovács Ferenccel, vagy Bérci Ferenccel, vagy különösen a tanárbácsival, akik abban a nehéz időszakban is tudtak nem csak ismeretet, hanem identitást, kitartást adni nekünk. És ez számomra nagyon fontos. Egy példát mondok, az 1950-es évek óta készíti el a 8-os diákok végzősök tablóját, és az idén is az osztályomnak megígérte, hogy még mindig 100 éves korában meg fogja csinálni, miest vége lesz ennek az ünnepségnek. Tehát maga az is egy történelem. Én nagyon tisztelem és örülök, hogy megismerhettem, és adja a Jóisten, hogy még sokáig közöttünk maradjon.
7: Viszhányó Aranka, aradi tanítónő is tanítványa volt Benedek Sándornak, akihez számos emlék fűzi.
11: Volt, amikor a fűben hasalva írtuk meg a matek dolgozatot, meg reggel 7-kor már az iskola kapujába várt, hogy ne másoljuk le egymástól a házi feladatot, tehát emlékezetesek ezek az órák, de amellett még rengeteg dolgot csinált velünk a tanárbácsi. Magyar táncra tanított bennünket, vitt bennünket versenyekre a magyar tánccal, vitt bennünket kirándulni, akár biciklivel elkarikáztunk 50-esig, vagy megmásztuk a Pretyezátot a Bukuratóig, úgyhogy rengeteg élményem van együtt tanárbácsival. Nagyon szigorú volt, de amellett meg is értettük vele a matematikát.
7: Benedek Sándornak sokat köszönhetett, és köszönhet ma is kisiratos. Véleményére, tapasztalataira ma is szükség van, jelentette ki Andó László alpolgármester.
12: Szerintem kisiratoson nincs olyan lakos, akit ő nem tanított, nem nevelt, akár táncra, akár matematikára, vagy nagyon sokat kirándultatott turizmusba, bevezette az embereket. Tűzrakástól elkezdve bográsfőzésig, biciklizésig, túrázásokig, a délutáni korrepetációs matematika órák, amik felejthetetlenek voltak. Annak idején ugye nagyon nagy szigorral teljesített a tanárbácsi. Kicsit úgy óroltunk is rá, de aztán rájöttünk, hogy csak a jót, a javunkat akarta, és bárhova, bármely gyerek feljutott a középiskolába, magas szinten tudta matematikát. Azon kívül nagyon nagy mozgató rugója volt a kulturális életeknek, 18 éves bálak, reguta bálak, szüreti bálak szervezésében, mivel ő volt a kultúrvezetője, könyvtáros, utána strand hosszú évekig munkálkodott. Meg volt mindennek a rendje, és egy nagyon szép, tiszta strandot tartott fent, és ennek köszönhetően rengeteg vendég jött. Én még akkor nem voltam, mert csak mesélték, hogy ezt az egész központot a kitervezésében, a futballpályától, a kultúrotthon, a nagy kultúrotthon építéséig, a központ elrendezése az ő érdeme. A futballpálya általában a falvakban mindig a falu szélén volt. Ez most úgy sikeredett, ugye, hogy futballpálya, kultúrház, termástrand, templom, iskola, polgármesteri hivatal, minden. Tulajdonképpen ez a falu központja, és ez neki is köszönhető. Ha valamit ültetünk, alakítunk, csinálunk, mindig kikérjük a mai napig is a véleményét.
7: A 100 éves ünnepelt által sarat. Benedek Sándor a személyes köszöntések hosszú sora után szívesen állt mikrofon elé is.
13: Annyira meglepett a dolog, nem tudtam róla, nem is számítottam rá, úgyhogy nagyon jól érintett ez a meglepetés. Nem tudok szóhoz jutni. Amikor idejöttem és választottam ezt a falut, szintiszta magyar falu volt, egy román volt, az is magyarul beszélt. Azért választottam ezt a falut. És akkor lehetett itt nevelni, nem ennyi gyerek volt, mint most, hanem 200-on felül. Nekem 2000 volt 48-as létszámú osztályom, és azokból lehetett csinálni legalábbis, úgy hiszem, jó magyar embereket. Mindig megcsináltam azt, amit terveztem, még akkor is egy kicsi szigorú voltam. Végrehajtottam. Mindent tanítottam orosz kivételével, csak bajba voltam a történelemmel. Mert a román nyelvű történelem könyv más volt, mint a magyar nyelvű. És ráadásul nem egyezett, nem volt igazság közöttük. Úgyhogy az úgy kellett rendelem, hogy az egyikből ne tanulnak semmit sem majdnem. Kijelöltem 8 mondatot, ezt vág be, ez semleges, és tanul meg ezt, amit én mondok ezután.
14: Talpra esett emberek kerültek ki az ön kezei közül. Igen. Mindenki a saját maga területén megállt a helyét?
13: Meg. Például éppen a napokban pár napja halt meg egy híres tanítványom volt, vegyész lett Németországba. Minden hónapban kétszer is felhívott, és köszöngette, hogy mire tanítottam. Most halt meg a múlt héten. Dani Jánosnak hívták.
6: Pataki Lehel Zsolt riportja a Benedek Sándor 100. születésnapja alkalmából szervezett ünnepségen készült. Sokan már hetek óta izgatottan készülnek a népszerű Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrára, mert idén sem marad el a határfeszegetés. Május 6-áig lehet jelentkezni a Kolozsvári Erdély Kárpát Egyesület az EKE legnépszerűbb rendezvényére, amelyet idén május 16-ára hirdettek meg. Arról, hogy mit kell tudniuk azoknak, akik részt kívánnak venni a Jókai Mór emlék- és teljesítménytúrán, Kis Mihály Boglárkától, a kolozsvári EKE irodavezetőjétől kérdezte Magsai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa.
15: Legfontosabb az az, hogy be kell előre regisztrálni, mert helyszíni jelentkezés nincs, úgyhogy ez az első és legfontosabb információ, hogy május 6-áig délig lehet jelentkezni a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, ahol ki kell választani azt a gyalogos túraváltozatot, vagy pedig a kerékpárost, amelyen részt szeretnének venni az érdeklődők. Egy másik fontos dolog az az, hogy mindenki az erőnlétéhez mérten válassza ki a túraváltozatot, mert ugye a gyalogosnál van egész hosszú táv, 55 kilométeres, ami Kolozsvárról indul, és Torockón ér véget, ezt tényleg csak is a tapasztalt túrázóknak ajánljuk. És hát vannak a közepesebb távok, a 17 és a 30 kilométeresek, amelyek Szindről indulnak, és van a legrövidebb, a gyalogos 10-es, ami valójában 13 kilométer, ugye ez Várfalváról indul, és Torockón ér véget. Tehát ezek a távok. Ugyancsak fontos a megfelelő felszerelés, vagy túrabakancs, vagy egy nagyon jó terepfutócipő. Mindenképp jó olyan lábelit venni, ami tartja a bokát, mert lesznek sziklás részek, és a túrabotok használatát is eléggé szorgalmazzuk, mert azért sokat tud segíteni, főként az utolsó ereszkedésnél. Addigra ugyanis már mindenki nagyon fáradt. Amint már megszokhatták a résztvevők előző évekből, különböző ellenőrző pontoknál fogunk energiapótlókat osztogatni, illetve zsíros, lekváros kenyeret. Vizet pedig próbálunk minden ellenőrző pontnál biztosítani. Egy másik fontos információ az, hogy ugye itt elég bonyolult a logisztika, mert szinte mindegyik túraváltozat más-más helyről indul, a hosszú gyalogos és a kerékpáros Kolozsvárról, a közepes gyalogosak Szindről, a legrövidebb gyalogos pedig Várfalváról. Emiatt nagyon kell figyelni, hogy melyik túraváltozat hánykor és honnan indul, hogy senki ne jelenjen meg rossz időben, rossz helyszínen, és ugye mi biztosítunk buszos szállítást reggel a rajthoz, és este a céltól vissza Kolozsvárra, vagy akár Várfalvára, Szindre. Nagyon fontos, hogy aki igényeli ezt a szállítást, az jelezze időben számunkra, mert nekünk is könnyebb előre tervezni, hogyha tudjuk, hogy hánykor, hova, hány szemét kell szállítanunk. Mi meghatároztuk előre a buszok indulási időpontját, viszont mindig történhetnek apróbb csúszások, mert az is előfordul, hogy a túrázók nem érkeznek be időben a célban, úgyhogy emiatt mindenkinek előre is kérjük a megértését és a rugalmasságát, mert ennyi embernél egy picit nehéz megszervezni a buszos logisztikát is. Amire még fontos lenne figyelni szerintem, hogy hát főként a hosszabb túráknál lehetőleg nagyobb csoportokban haladjanak a résztvevők, mert találkozhatnak júnyájjal és juhászkutyákkal, úgyhogy abban az esetben fontos, hogy ne egyedül legyenek, mert sokkal könnyebb védekezni a juhászkutyák ellen, hogyha többen vannak, úgy könnyebben el tudják kergetni az állatokat. Viszont a tapasztalat alapján a medvétől nem kell félniük, ugyanis az elmúlt sok-sok évben még senki nem találkozott medvével a Jókain. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert néhányan rákérdeztek, hogy medve van-e. Mi még sosem találkoztunk, úgyhogy szerintem most sem lesz ilyen probléma.
16: Számíthatnak-e valami újdonságra idén? Mindig, hát vagy szinte minden évben van valami újdonság a résztvevők számára. Az idei Jókainak mi az újdonsága?
15: Hát a legfőbb újdonság az, hogy beiktattunk egy új ellenőrző pontot a Várfalva és a Székely-Könyergek közötti távon, ugyanis ez egy nagyon hosszú szakasz volt, nagyjából 10 kilométer, és nem volt egy olyan megálló, ahol át kellett haladniuk a túrázóknak, és kaptak volna matricát. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez fontos lenne már csak a gyerekekért is, akik a gyalogos tízesen vesznek részt, mert akkor ők is kaphatnak egy újabb matricát, de így egy kicsit tudjuk tehermentesíteni a Székelykő ellenőrző pontot is, mert igyekszünk majd ide az új ponthoz is felszállítani vizet, így talán mindenkinek könnyebb lesz, nekünk is, a szervezőknek is, a résztvevőknek is, és hát az új pontnak az lesz a neve, egy rakottyás, ugyanis egy kicsit nyomoztunk azután, hogy mi annak a hely helynek a neve, mert egyik térképen sem szerepelt, és Sipos Árpád tordai eketaktársunknak köszönhetően sikerült kinyomoznunk, ugyanis ő konzultált az idősebbekkel, akik jól ismerik a környéket, és kiderült, hogy azt a részt Rakottyásnak hívják, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ez lesz az új ellenőrzőpont neve. És amúgy ezen nem csak a gyalogos tízesek fognak áthaladni, hanem a gyalogos 55-ös táv is értelemszerűen, és a gyalogos 30-as, tehát számukra is ki fog bővülni az ellenőrző pontok repertoárja. És ugye említsük meg azt is, hogy akár csak tavaly, idén is a Tóbiás ház udvarán lesz a cél, nem a Kultúrotthonban. Lehet, hogy még annyira nincsenek hozzászokva a tudathoz a résztvevők, azért is említem meg most még egyszer. És azt is elárulom, hogy idén is lesznek lovasok, akár csak tavaly, akik majd egy rövidebb távot fognak megtenni lóháton, és azért szólunk már most, mert tavaly a legtöbb résztvevő nem tudta, hogy ők is hozzánk tartoznak, úgyhogy csak a végén, amikor bevonultak a Torockóra, akkor derült ki, hogy ők is a jókai miatt lovagoltak aznap, úgyhogy ez is egy ilyen plusz színfoltja lesz a teljesítménytúrának.
16: Ismételjük, hogy hol lehet és meddig jelentkezni.
15: Május 6-áig a teljesítménytúrák.ekekolozsvár.ro weboldalon, viszont amennyiben hamarabb betelnek a helyek, elképzelhető, le fogjuk zárni hamarabb a regisztrációt, ezért mindenképp igyekezzenek azok, akik biztosan akarnak jönni, és nem szeretnének lemaradni, mert ugye ez egy nagyon szép, látványos teljesítménytúra. Szerintem mindenkinek ez a kedvence, úgyhogy kár lenne kihagyni, pláne most, hogy szépen kizöldült a természet, itt a tavasz, mozduljunk ki a természetbe minél többen.
6: A Jókai Mór emlék- és teljesítménytúráról számolt be Kis Mihály Boglárka, akit Magsai Magdolna kérdezett. Ennyi fért mai műsorunkba. Kedves hallgatóink, a mai Térerő, a Kárpát-medencei rádióstúdiók közös heti magazin műsora véget ért. A közreműködő munkatársak nevében Mikes Imre köszöni figyelmüket. A viszonthallásra egy hét múlva, ugyanitt, ugyanebben az időben egy másik Kárpát-medencei stúdióból.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

0: mondja.
1: Reklám.
2: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
3: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
2: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
3: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
2: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
4: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
3: Aztán ki fogott muzsikálni?
2: Muzsikálni a duó, a szoszét fog.
3: Na hát.
2: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
3: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
2: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
3: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma megkezdődnek a jobboldali konzervatív liberális demokrata párt által előkészített koalíciós álláspontok összehangolását célzó egyeztetések. Média értesülések szerint a Nova Szlovénia és az SLS a napokban már megerősítette koalíciós álláspontját. Marko Lodrics fókusza még nem tette közzé a részleteket, míg a Resnica nem szándékozik tárgyalni a kormányba való belépésről. Az álláspontok összehangolására irányuló első találkozóra várhatóan ma délután zárt ajtók mögött kerül sor. Nem hivatalos információk szerint a pártok vezetői Janez Jansa, Jernej Vertovec és Angela Logar külön-külön is találkozhatnak. A 2026-os idegenforgalmi szezon kiemelkedően alakul Horvátország számára. Az e-vizitor rendszer április 25-ig rögzített adatai szerint az ország 2 millió vendégérkezést és 5,5 millió vendégészakát könyvelhetett el az év első 4 hónapjában, ami az érkezések tekintetében plusz 4%-os, a vendégészakák esetében pedig plusz 2%-os növekedést jelent 2025-höz képest. A magyar piac teljesítménye különösen figyelemre méltó. 39 ezer magyar turista érkezett Horvátországba, akik összesen 110 ezer vendégészakát töltöttek el. Ez 8%-os növekedést jelent az érkezések és 12%-os emelkedést a vendégészakák számában 2025 azonos időszakához képest. Az adat új rekordot is előrevetíthet a 2026-os évre. A magyar turisták a 2026-os nyári szezonban még könnyebben eljuthatnak majd két népszerű horvát városba, ugyanis közvetlen menetrend szerinti járatok közlekednek Budapestről Zádárba és Dubrovnikba. Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi szorosba, jelentette az iráni állami média, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tudatta, hogy hétfő reggel megkezdik a régióban rekedt hajók kiszabadítását. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint a konfliktus kezdete óta az Irán által blokkád alá vett szoroson több száz hajó és a fedélzetükön mintegy 20 ezer tengerész nem tudott áthaladni, és a régióban vesztegel, miközben fogynak az élelmiszer és egyéb készleteik. Az amerikai középső parancsnokság közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint 100 szárazföldi és tengeri repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a kezdeményezést. A Trump kormány más országok segítségét is kéri egy nemzetközi koalíció létrehozásához, amely biztosítaná a hajózást a szorosban. Történelmi mélypontra zuhant Donald Trump amerikai elnök népszerűsége. Az amerikaiak kétharmada azt gondolja, hogy rossz irányba halad az ország, derült ki a Washington Post, az ABC News és az Ipsos friss közvéleménykutatásából. Trump népszerűsége 37%-ra esett vissza, ez a szám februárban még 39% volt. A kutatásban több mint 2500 embert kérdeztek meg. A válaszadók 70%-a szerint Trump nem megbízható, nem őszinte, és nem mérlegeli alaposan a döntéseket. A kutatásban résztvevők 60%-a úgy látja, az elnök nincs birtokában az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi képességeknek. A válaszadók 61%-a szerint hiba volt katonai erőt alkalmazni Irán ellen, és kevesebb mint 20%-uk véli úgy, hogy az Egyesült Államok iráni fellépése sikeres. Sport. A Real Madrid U17-es csapata nyerte meg a 18. Puskás Suzuki kupát, miután a felcsúti Pancho Arena fináléjában 1-0-ra legyőzte a Slavia Praha együttesét. A torna bronzmérkőzésén a Genk 2-0-ra múlta felül a Panathinaikos csapatát, még az 5. helyért a Sporting 3-0-ra győzte le a Budapest Honvéd együttesét. A 7. helyen a házigazda Puskás Akadémia zárt, miután 2-1-re legyőzte a Juventus csapatát.
2: Időjárás.
1: Zavartalan napsütésre készülhetünk a hét első napján, legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyolfelhők, de ezek sem zavarják érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél több felé megélénkül, kora délután 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: aktuális, fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravskoye-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

0: A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet tagjai egy Erasmus program keretében Ciprusra látogattak, ahol nem csak a mediterrán környezetet ismerhették meg, hanem különböző kulturális programokon és workshopokon is részt vettek. Az út során új élményekkel, tapasztalatokkal és nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodtak, miközben betekintést nyertek a helyi hagyományokba és persze az életmódba is.
1: A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.

0: Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóink! Ez itt az Iránytű. A mai adásban a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet ciprusi útjáról számolunk be. A szervezet tagjai egy Erasmus program keretében jutottak el a mediterrán szigetre, ahol nem csak új helyeket ismertek meg, hanem különböző kulturális programokon is részt vettek. Hogy hogyan valósult meg ez az utazás, milyen tapasztalatokat szereztek, és mit adott számukra ez az élmény, arról Bogár Pátrikot, az egyesület elnökét, valamint Kósa Doriszt, az egyesület tagját kérdeztük. Tartsanak velünk! A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet tagjai most először jutottak el ilyen távoli úti célra. Elsőként Bogár Pátrik arról beszél, hogyan adódott a lehetőség, és miként valósult meg az utazás Ciprusra.
1: Először is azt szeretném mondani, hogy ez egy Erasmus projekt keretében volt kivitelezve, ez egy K-152-es ifjúsági csere, és 4 különböző partnerből állott össze ez az egész projekt. Voltunk mi, mint muravidékiek, magyarok, erdélyek és ciprusiak. Ugye azért, mert voltak ciprusiak is, az miatt a hivatalos nyelv az angol volt, a részvétel az teljesen ingyenes volt, úgy a fuvar, a repülő, a hotel, az étel és a mindennapi programok is, és az egész utazásnak az volt a lényege, hogy bemutatjuk a hagyományokat, illetve a kultúránkat. Az egész ifjúsági csere pedig 5 napból állt, és minden egyes nap sok különböző érdekes programokkal és workshopokkal volt teli. Muravidékről 10 voltunk, és ahogy már elmondtam egy előző interjúban is, ahogy megjött ez a lehetőség, hát kevesebb, mint 1 órába be is telt a csapat.
0: Az Erasmus programok egyik legfontosabb eleme, hogy a résztvevők nem csak utaznak, hanem aktívan bekapcsolódnak különböző szakmai és kulturális programokba is. A ciprusi tartózkodás során a mindennapok színes programokkal teltek, és a helyi gasztronómia is fontos szerepet kapott.
2: Reggel felkeltünk és elmentünk reggelizni, és azután már jött a program, most attól függ, hogy milyen nap volt. A programok nagyon érdekesek voltak, volt olyan, hogy városnézés, vagy pedig a hagyományok bemutatása, azután pedig ebéd, egy kis szabadidő, még valami program, egymással ismerkedtünk a vacsora, és azután pedig szabadidő. Helyi ételekből is sokat kóstoltunk, ott ugye más fűszerek vannak, úgyhogy helyi ételeket is készítettünk, amik nagyon ízletesek voltak.
1: Ugye több különböző ételt is még azon kívül kóstoltunk. Lehetőségünk volt megkóstolni a híres lukumi kolbászt, ami pedig egy ilyen pirosborban áztatott kolbász volt. Hát ez picit másabb ízek, amikhez mi vagyunk szokva. Ez kb. Úgy kell elképzelni, hogy a savanyúbb, szerintem a mi ízlésünkhöz nem annyira közel álló, de viszont ott a helyiek ezt nagyon szeretik, imádják, mondhatnám. Illetve lehetőségünk volt megkóstolni a lukumi cukrokat is, ami pedig egy ilyen zselatinos, porcukorban forgatott cukor, ami nekem ízlett. Nekem finom volt, ugye több különböző ízben is lehetett kóstolni, illetve még adta kóstolni ilyen lukumécéket, ami pedig hát talán a legközelebbi nálunk a fánkhoz lehetne hasonlítani, csak annyi, hogy nincs légvár bent, hanem bele van áztatva mézbe, és mégis szokják szórni cimettel, hogy az is egy nagyon ízletes édesség volt. Azt kell tudni, hogy Cipruson nagyon szeretik a rózsákat, és abból kb. Mindent készítenek. Így adtak nekünk kóstolni ezt a rózsás, szirupos üdítőt, ami finom volt, illetve megkóstolhattuk az úgymond ciprusi pálinkáikat is, annak is van egy különleges neve, de hogy most mi a neve, azt sajnos nem tudom. Jó volt az, hogy igaz, megismerhettük a helyi hagyományokat és kultúrákat is, hogy igaz, mit szeret a helyi nép.
0: Az Erasmus programok nem csak új élményeket, hanem új kapcsolatokat is jelentenek. Az ilyen találkozások során gyakran barátságok és későbbi együttműködések is kialakulnak.
1: azt kell tudni, hogy mindig, akik ilyen eseményekre jönnek, azok elég ilyen nyitott személyiségek, és az miatt mindig egy jókat lehet beszélgetni, és azért is szeretek ilyen helyekre menni, mert igaz, elmondják, hogy mi a úgymond szituáció nálik, mi nálunk, és akkor így keressük a közös pontokat egymás közt, és születtek így csapaton belül is együttműködések. Szerintem így egészében, hogyha megnézzük, ez egy nagyon jó utazás volt, és nem csak az, hanem szerintem a csapatunkban is ez miatt egy ilyen jobb összetartás keletkezett, és remélhetőleg ez most ez miatt, míg a jövőben is majd sokkal jobb közreműködés lesz a MISZ-en belül ennek az utazásnak köszönhetően is.
0: És milyen első benyomásokat szereztek Ciprusról, illetve mi az, ami a leginkább megmaradt bennük az utazás során?
2: Az első benyomás mindjárt, ahol leszálltunk, ugye az éghajlatváltozás, úgyhogy nagyon meleg volt, amikor leléptünk, az volt egy ilyen úgymond változás számunkra, de mindenkinek első benyomásra nagyon betetszett a város.
1: A tenger, mondjuk rá. Én nagyon örülnék neki, ha lent van ilyen szép tengerünk lenne, mint ott Cipruson van, meg hogy ilyen ugye 35-40 fok lenne nálunk is. Így közben, nem egész éven, de így közben mennyire jó lenne. De amit pedig a kultúrát illeti, ugye bemutatták nekünk a helyi néptáncokat, 4 vagy 5 különböző néptáncot is, még táncolnunk is kellett, úgyhogy igaz, belecsöppentünk abba a ciprusi kultúrába.
0: A helyiek hozzáállása és vendégszeretete minden utazás során meghatározó élmény. Cipruson a fiatalok egy nyitott, közvetlen és lazább életritmusú közeggel találkoztak.
2: A helyiek amúgy nagyon kedvesek és elfogadóak, szerintem mindenki nagyon örült, hogy ellátogattunk hozzájuk. Amúgy pedig ilyen laza hozzáállásúak. Úgyhogy nagyon jól megértettük egymást.
1: Meg ugye azt is kell tudni, hogy a sziget két részből úgymond áll, van a görög rész és a török rész. Ugye mi a görög részen voltunk, és ahogy Doris is mondta, hát a nép az nagyon laza. Mindent úgy próbálnak intézni, hogy igen, olyan majd meg lesz olyan lassan. Ezt vettük mi észre.
2: Szerintem a programszervezésben is, úgyhogy ott nem tartják annyira be az időpontokat, hanem úgymond most mondjuk rá, reggel 9-kor van a program, és attól tovább, majd ahogy jön, úgy lesz.
1: Nagyon-nagyon szeretik ezt az időhúzást, de mondjuk rá nekem személy szerint ezzel nem volt úgy gondom, de akik szeretik jobban úgymond azt a tempót, azoknak furcsa, hogy ilyen majd meg lesz. Ugye ez nálunk nem annyira szokott, mint ott, illetve ez jobban úgy lehet őket hasonlítani, mint mondjuk rá Spanyolországon, hogyan vannak.

0: Az élmények mellett a jövőbeli lehetőségek is szóba kerültek. Vajon lesznek-e még hasonló programok, amelyekhez a fiatalok csatlakozhatnak?
1: Ugye volt különböző ilyen Erasmus kapcsán projektünk, Keszthelyen is, ugyan most már második alkalommal volt megszervezve a keszthelyi Erasmus projektünk, idén is lesz, és visszatérve a ciprusi útra, ugye ez két részből áll. Ez volt az első része, és lesz még egy második része is a projektnek, ami pedig Visegrádon lesz, jövőre áprilisban. Szóval sok szeretettel várok majd mindenkit az áprilisi utazásunkra is. Még megbeszélésben vannak, remélem, hogy valami össze is fog jönni, de most még előre ígérni nem tudok, hisz nem csak tőlünk függ ez az egész. Ugye ezeket a pályázatokat be kell adni, meg is kell nyerni őket, és hogyha már egyszer megvan nyerve, akkor már egyszerű megszervezni valamit.
0: A térség biztonsága is felmerült, különösen a közel-keleti események fényében.
1: Szerintem ott nagyon nyugodt a helyzet, ugye mikor mi ezt kezdtük tervezni, pont egy hétre rá kezdődött ez az egész ott lent, és az miatt mi se tudtuk, hogyha végül ki lesz vitelezve, vagy át fogjuk rakni legalább egy évre az egész utazást, de viszont akkor időre úgy nyugodni kezdett a helyzet, legalábbis Cipruson. Ott nem vettem észre, hogy akármilyen hatással lenne rá. Viszont az utolsó nap szerintem picit mindenki megjött, mert egy repülő a hotelunk fölött, hát szerintem egy olyan 20 méterrel röpült el, és minden megrezgett, minden alarm a kocsikon beindult, mindenki csak nézett, hogy mi ez, és akkor elmondták, hogy ugye van két reptér Pafosz körül, és katonai bázis is van, és minden vasárnap 11:30-kor elmegy az a repülő, hogy megmutatják, hogy vigyáznak a szigetre. De viszont mind a turisták ezt nem tudták, és mindenki csak nézett, várta most mi lesz, de azon kívül pedig igen, minden nyugodt volt.
0: A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet ciprusi Erasmus projektje jól mutatja, hogy a nemzetközi programok milyen új lehetőségeket nyithatnak meg a fiatalok előtt. Végezetül arról is beszélgettünk, mit adott számukra személyesen ez az utazás, és milyen tapasztalatokat

0: voltam, azért picit jobban ismerem magát a szigetet, és mondjuk rá a város, a Paphos város, az úgy nyugodtabb, hisz jobban ilyen régiségek, és minden ilyen látnivalók vannak ebben a város, illetve környékén. Viszont, hogyha mondjuk rá fiatalabbak szeretnének, és jobban bulizni szeretnének, az pedig a sziget másik felén, az pedig az Ayia Napa. Ugye, amit mi kell tudni a szigetről, hogy az Afrodite születési helye. Mindenképpen ajánlanám, de most az a kérdés, hogyha nyugodni, fürdelni szeretnének, illetve város nézni, az most attól függ, hogyha jobban város nézés, akkor ilyen április-májusi időben, ha pedig fürdelni, akkor pedig mindenképpen a nyarat javasolnám, de azért készüljenek fel, mert 35-40 fok is van, talán még több is a nyári időszakban.
1: Szerintem minden utat valamit az embernek. Nekem főleg azt adta, hogy úgymond kimozdulhattam a megszokott környezetemből, megismertem új embereket.
0: Nekem is mondjuk új barátságokat hozott ez az út, és egy új élmény volt, mert igaz, hogy ha privát is mensz erre a szigetre, ezeken a helyeken nem hiszem, hogy járnál, mert ugye ez már bementünk a sziget belseje felé, most hogyha valaki nyaralni megy, a szokás szerint a tengerparton szok maradni, be a falukba, úgymond a hazáikba nem megy senki se. Itt pedig lehetőségünk akadt arra, hogy ezt is meglátjuk.
2: Tisztelt hallgatóink! Az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ticsárinez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét a viszonthallásra.

csak a zene van. Szólj rám, ha nincs igazam, neved mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog, ami

Zene van, ez biztos, és a folytatásban is lesz zene, hiszen Charlie után jön Gombos László, itt lesz a Váradi Roma Café, és egész biztos, hogy sokan vannak, akik követik egyébként a sportesemények között talán még a teniszt is. Ráadásul bármelyik közösségi oldalra kapcsolunk most, Alekszandr Zverev nevével találkozunk, illetve a videóival, mert hogy ő nagyon bátran egyébként a tegnapi találkozó után nyilatkozott, és ugye ő jelenleg a világranglista harmadik helyén áll, és a legfrissebb hírek szerint ugye tegnap döntőt játszott a madridi Masters tornán, és Zverev sima vereséget szenvedett a világ első Jannik Sinnertől. A mérkőzés után egyébként a nyilatkozatában Zverev elismerte, hogy ő rendkívül rosszul játszott, és jelenleg igen nagy a szakadék Sinner és a mezőny többi tagja között. Egyébként az eddigi 2026-os mérlege ennek ellenére, hiszen a világranglista harmadik helyén állva 26 győzelem és 7 vereség, bár idén még nem nyert tornát, rendkívül mégis eredményes, és nagyon sokan felfigyelnek rá, hiszen Madridban szerezte meg pályafutása 24. ATP döntős szereplését, amivel megerősítette ugye helyét a világ elitben. Zverevet az elmúlt hetekben apró sérülések is hátráltatták. Április végén meg nem nevezett sérülésre hivatkozott, ami aggodalmat keltett a madridi indulás előtt, de mégis pályára állt. És hát róla azt lehet tudni, hogy rendkívül népszerű egyébként a közösségi médiában, főleg a haja miatt, amit sosem hord kibontva, így a közönség nagyon kíváncsi arra, hogy milyen lehet ő kibontott hajjal, és éppen egy mérkőzés közben egy hajgumi igazításnál lehetett látni, hogy milyen a kibontott haja. Nagyon viccesen meg is jegyezte, hogy talán ez a mérkőzésnek a legizgalmasabb és legjobban várt jelenete. Szóval a tegnapi mérkőzés is nagyon sokan nézték interneten keresztül, hát messze fölényesen jobb eredményt hozott az ellenfél, aki Jannik, és jelenleg a világ legjobbja, rendkívül fiatal, rendkívül szerény, és azt gondolom, hogy mostanság nem fog legyőzőre találni. Szóval a teniszvilágban is zajlanak az események, rengeteg minden lesz a következő napokban, hetekben, nálunk is, így érdemes minden mellett a Muravidéki Magyar Rádiót is követni. Most éppen Gombos László slágerével jövünk, 11 óra 41 perc van, ennyit mutat az óra, még a hőmérő jelen pillanatban, legalábbis itt Lendván és környékén közelíti a 20 fokot, egészen kellemes a délelőtt, és szép lassan emelkedik a hőmérő higanyszála, ami nem véletlen, hiszen már a nyárias meleget ígértek a meteorológusok, a reggeli fátyol gomoly felhők mostanra eltűntek, alapvetően napos időt kapunk, és ahogy Muraszombatban, úgy Lendván is most 22 fok van.

Bartók ezt énekelt, hát úgy tűnik, hogy ma nem csak az érettségizők izzadtak, hanem mindenki más is, mert meleg van. Ráadásul az előrejelzések szerint 26 fok körül alakul a hőmérséklet, a leginkább napsütéses időnek köszönhetően. A szél egy kicsit enyhíti egyébként ezt a meleget, de meglepő módon ennél melegebb is lehet. Holnap akár a 27-28 fokot is elérhetjük majd, és szerdára érkeznek a mostani előrejelzés szerint majd záporok, zivatarok, de továbbra is marad a nyárias meleg. Mi nem maradunk, hanem a helyünket átveszi a délutáni csapat. Király Tomi volt a mai reggelen délelőtten a hangtechnikus, neki köszönöm a munkáját, a zenéket Horváth Robi válogatta, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyéstőn, de holnap reggel is ugyanígy 17:30-tól várom majd önöket, a következő 7 órában pedig itt lesz Donner Tímea és a délutáni csapat, úgyhogy maradjanak önök is, további szép napot!

0: látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bál.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás főzőverseny.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tíme, a műsorvezető, és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor hangtechnikusa Király Tomislav lesz. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb híreiről először csak címszavakban.
2: Hétfőn megkezdődnek a jobboldali demokrata párt által előkészített koalíciós álláspontok összehangolását célzó egyeztetések.
1: 9 nap vakáció után több mint 275 ezer tanuló és diák számára véget ért a tavaszi szünet.
2: Közel 1 milliárd euróra nőtt az a bírság, amelyet Magyarországnak kell fizetnie a jogsértő menekültügyi szabályozás miatt.
1: 2026 márciusában 6%-on maradt a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban.
2: Ukrán erők dróntámadást indíthattak Moszkva ellen május 4-ére virradó éjszaka.
1: Történelmi mélypontra zuhant Donald Trump amerikai elnök népszerűsége. Ennyit bevezetül, és már is jönnek a részletek. Tartsanak velünk!

0: Ma megkezdődnek a jobboldali konzervatív liberális demokrata párt által előkészített koalíciós álláspontok összehangolását célzó egyeztetések.
1: Médiaértesülések szerint a Nova Szlovénia és az SLS a napokban megerősítette koalíciós álláspontját. Marko Lotrics fókusza még nem tette közzé a részleteket, míg a Resnica nem szándékozik tárgyalni a kormányba való belépésről. Az álláspontok összehangolására irányuló első találkozóra várhatóan hétfő délután zárt ajtók mögött kerül sor. Nem hivatalos információk szerint a pártok vezetői Janez Jánsa, Jernej Vertovec és Ázsa Logár külön-külön is találkozhatnak. Az SDS kiinduló pontjai nem hivatalosan az NSZI körüli három párt választási programját követik, kiemelten az adók, a gazdaság és az egészségügy területén. A választási kampányban az NSZI az állami és a magánegészségügy együttműködése mellett szállt síkra.
0: A pénzügyminisztérium számításai szerint kedden emelkedni fognak a szabályozott üzemanyagárak az autópályákon kívüli benzinkutakon.
1: A 95-ös oktánszámú benzinára mintegy 6 centtel, literenként körülbelül 1,70 euró emelkedik. A gázolaj ára várhatóan mintegy 8 centtel, 1,79 euró drágul. A fűtőolajé pedig szintén 8 centtel, 1,43 euró emelkedik.
0: 9 nap vakáció után több mint 275.800 tanuló és diák számára véget ért a tavaszi szünet, így ismét elő kell venniük a tankönyveiket.
1: Ez különösen igaz a végzős középiskolásokra, akik kedden írják meg az első érettségi vizsgájukat. Az általános iskolák 6. osztályos tanulói ma tudják meg az országos tudásfelmérés eredményeit. A szlovéniai országos tudásfelmérés az általános iskolák 6. és 9. osztályában zajlik, kiegészítő információt nyújtva a tanulók tudásáról anyanyelvből, matematikából és egy harmadik kijelölt tantárgyból. A mérések célja a tudásszint felmérése, a tanulmányok folytatásának segítése.
0: Május 5-én kedden kezdődik a végzős középiskolások általános érettségi vizsgaidőszaka. A vizsga első részére, az anyanyelvi esszére körülbelül 7000 diák regisztrált.
1: Az érettségi második részét, amely egyben érettségi vizsgának is minősül, május 29-én írják meg, ekkor kezdődik a szakmai érettségi is.
0: Megkezdődött a Rammstein Guard 2026 nemzetközi katonai hadgyakorlat a posztonai központi kiképzőterepen.
1: A péntekig zajló gyakorlat célja többek között a szlovén fegyveres erők elektronikus interferencia azonosítására és hatásának csökkentésére vonatkozó képességeinek fejlesztése, tájékoztatott rövid közleményében a Védelmi Minisztérium.
0: Közlekedési baleset miatt mindkét irányban lezárták a tengermelléki autópálya Posztojna és Rászdörtok közötti szakaszát.
1: A koperi rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben egy teherautó az oldalára borult, és egy ukrán rendszámú busz is érintett volt. A teherautó sofőrje, aki az első információk szerint a balesetet okozta, könnyebben megsérült. Vasárnap délután ugyanezen a szakaszon történt baleset, amelyben három jármű ütközött össze. A hármas karambolban 8-an megsérültek, közülük 3-an súlyosan.
0: A Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet legfrissebb előrejelzése szerint a 2026 februárjában kirobbant közel-keleti konfliktus és a régiós gazdasági modell kifulladása súlyosan rontja Közép- és Kelet-Európa növekedési kilátásait.
1: Magyarország helyzete a régiós átlagnál is kedvezőtlenebb, hiszen az évek óta tartó stagnálás után idén csupán 1,6%-os gazdasági növekedés várható. Bár a Tisza párt kétharmados választási győzelme esélyt teremt a jogállamiság helyreállítására és az uniós források felszabadítására, a költségvetési mozgástér rendkívül szűk. Emiatt a reformok érdemi pozitív hatásai várhatóan csak 2027 és 2028 környékén mutatkoznak majd meg a gazdaságban, írta a Portfólió.
0: Közel 1 milliárd euróra nőtt az a bírság, amelyet Magyarországnak kell fizetnie a jogsértő menekültügyi szabályozás miatt. Az összeg minden egyes nap 1 millió euróval emelkedik, és már most meghaladja a 365 milliárd forintot.
1: Az ügy hátterében az áll, hogy a Fidesz-KDNP által megalkotott menekültügyi szabályozás hosszú évek óta ellentétes az uniós joggal. Az Európai Unió Bírósága 2024-es ítéletében 200 millió eurós büntetést szabott ki Magyarországra, amely azóta napi 1 millió euróval növekszik.
0: Május 4-én hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődött a 2025-2026-os tanév érettségi időszaka Magyarországon, amelyen országszerte több mint 148 ezer vizsgázó vesz részt.
1: A következő hetekben 1170 helyszínen zajlanak majd az érettségi vizsgák, amelyek sok diák számára a továbbtanulás egyik kulcsfontosságú állomását jelentik. Az írásbeli vizsgák általában reggel 9 órakor kezdődnek, és tárgytól, illetve szinttől függően 180-240 percig tartanak. A diákok közép- és emelt szinten vizsgázhatnak, utóbbi különösen fontos a felsőoktatási felvételinél, mivel többletpontot ér, és egyes szakaszokon kötelező is lehet. Az írásbeli vizsgák után következnek a szóbelik, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintű szóbelik június 15-e és július 1-e között zajlanak.
0: Megérkeztek Jerevánba az Európai Politikai Közösség 8. találkozójára a résztvevő országok delegációi. Az esemény mottója: a jövő építése, egység és stabilitás Európában.
1: Körülbelül 50 állam és kormányfőt hívtak meg az eseményre, köztük az Európai Unió mind a 27 tagállamát. Az Európai Politikai Közösség egy kormányközi fórum, amelynek célja az Európa jövőjéről szóló politikai és stratégiai megbeszélések lefolytatása. 2022-ben hozták létre, miután Oroszország háborút kezdett Ukrajna ellen. A találkozó mentén május 4-én és 5-én kerül sor az első EU-Örményország kétoldalú csúcs találkozóra, amelynek középpontjában a kapcsolatok erősítése áll, különös tekintettel az energetikai, a közlekedési és a digitális együttműködésre. Az Európai Tanács elnöke António Costa, az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen képviselik az EU-t, Örményországot pedig Nicole Pasignan miniszterelnök.
0: A februáriban megegyező szinten 6%-on maradt 2026 márciusában a munkanélküliségi ráta az Európai Unióban. A tagállamok adatai 3,1 és 10,4% között szóródtak, derül ki a Eurostat tájékoztatójából.
1: A munkanélküliségi ráta Csehországban 3,1%, Bulgáriában 3,2% és Lengyelországban 3,3% volt a legalacsonyabb. Finnországban 10,4%, Spanyolországban 10,3% és Görögországban 9% a legmagasabb. Az euróövezetben a munkanélküliségi ráta márciusban 6,2% volt, ami 0,1% ponttal alacsonyabb, mint a tavaly februári és márciusi adatok. Szlovéniában ez az arány 3,9% volt, ami továbbra is az EU legalacsonyabb mutatója közé tartozik. A magyarországi munkanélküliségi ráta 4,4% volt március.
0: Ukrán erők dróntámadást indíthattak Moszkva ellen május 4-ére virradó éjszaka, aminek során találat érte a város egyik előkelő lakónegyedében álló Mosfilm Tower nevű toronyházat, miközben a történtek független megerősítése egyelőre nem áll rendelkezésre.
1: A Mosfilm Tower mintegy 7 kilométerre található a Vöröstértől, és körülbelül 3 kilométerre az Orosz Védelmi Minisztérium épületétől. Emellett egy olyan elitváros részben áll, ahol több nagykövetség és diplomáciai rezidencia is működik, ami különösen érzékenyé teszi a környéket biztonsági szempontból. A mostani incidens az eddigi egyik legmélyebb behatolás lehet Moszkva sűrűn lakott központi övezetébe az ukrajnai háború kezdete óta.
0: Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval arról, hogy csatlakozna az Ukrajnának összeállított 90 milliárd eurós hitelcsomaghoz, írja BBC. A Downing Street tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség hétfőn kezdődő jerevani csúcsértekezletén terjeszti elő.
1: A brit kormányfő hivatala közölte még, hogy a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség mellett a héten várhatóan újabb szankciócsomagot is bejelentenek orosz vállalatok ellen. A szankciók célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása, és így Oroszország katonai kapacitásainak további gyengítése.
0: Az iráni vezérkar közleményben figyelmeztette hétfőn az amerikai haditengerészetet, hogy ne lépjen be a Hormuzi szorosba, jelentette az iráni állami média, miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tudatta, hogy hétfő reggel megkezdik a régióban rekedt hajók kiszabadítását.
1: A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet szerint a konfliktus kezdete óta az Irán által blokád alá vett szoroson több száz hajó és a fedélzetükön mintegy 20 000 tengerész nem tudott áthaladni, és a régióban vesztegel, miközben fogynak az élelmiszer és egyéb készleteik. Az amerikai középső parancsnokság közölte, hogy 15 000 katonával, több mint 100 szárazföldi és tengeri repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a kezdeményezést. A Trump kormány más országok segítségét is kéri egy nemzetközi koalíció létrehozásához, amely biztosítaná a hajózást a szorosban.
0: Történelmi mélypontra zuhant Donald Trump amerikai elnök népszerűsége. Az amerikaiak kétharmada azt gondolja, hogy rossz irányba halad az ország, derült ki a Washington Post, az ABC News és az Ipsos friss közlemény kutatásából áll záróhírünkben.
1: Trump népszerűsége 37%-ra esett vissza, ez a szám februárban még 39% volt. A kutatásban több mint 2500 embert kérdeztek meg. A válaszadók 70%-a szerint Trump nem megbízható, nem őszinte és nem mérlegeli alaposan a döntéseket. A kutatásban résztvevők 60%-a úgy látja, az elnök nincs birtokában az elnöki tisztség betöltéséhez szükséges szellemi képességeknek. A válaszadók 61%-a szerint hiba volt katonai erőt alkalmazni Irán ellen, és kevesebb mint 20%-uk véli úgy, hogy az Egyesült Államok iráni fellépése sikeres volt.
2: Sport.
0: Tadej Pogácsár megnyerte a Tour de Romandie utolsó szakaszát. Az Egyesült Arab Emírségekbeli profi kerékpárcsapat szlovén bringás a negyedik szakasz győzelmével az összetettben is az első helyen végzett. A másik szlovén kerékpáros, Primož Roglič a harmadik helyen ért célba. A csoportkör utolsó mérkőzései után eldőlt, hogy Németország lesz a szlovén férfi asztali tenisz válogatott ellenfele a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. A német együttes a második csoport harmadik helyén végzett. A mérkőzés kedden 20 óra 30 perces kezdettel. A mérkőzésre kedden 20 óra 30 perces kezdettel kerül sor. Vít Stuhec, a Prósport Intézet tagja ma Hodoson kezdte meg a Kilométerek a Jövőért elnevezésű humanitárius projektjét, amellyel Szlovénia szerte a fiatalok sporthoz való egyenlő hozzáférésének biztosítására gyűjt adományokat. Tervei szerint 4 nap alatt több mint 330 kilométert tesz meg. A mai szakaszt Mariborban fejezi be, vállalkozása pedig csütörtökön Piránban zárul. Mariano Gomez immár argentin-magyar kettős állampolgárként lépett pályára és végigjátszotta az Újpest elleni 5-0-ra végződött rangadót. Mivel Gomez szerda óta magyar állampolgár, így megkönnyítette Robik Helyen vezetőedző munkáját az 5 magyaros szabály teljesítése kapcsán. Gomezt januárban 300 000 euróért szerződtette a Ferencváros a svájci FC Zürichtől. Piaci értéke jelenleg 1 millió euró. Kimi Antonelli nyerte a Forma 1 Miami nagydíját vasárnap este, míg a második helyen a címvédő Lando Norris végzett, a dobogó legalsó fokára pedig McLarenes csapattársa Oscar Piastri állhatott fel. A 19 éves Mercedes pilóta ezzel sorozatban harmadik futam győzelmét szerezte meg, valamint 20 pontra növelte előnyét csapattársa George Russell előtt a világbajnoki pontversenyben. Charles Leclerc utólag 20 másodperces büntetést kapott, így a 6.-ról a 8. helyre csúszott vissza. A szezon május 22-én Kanadában folytatódik.
1: Időjárás. Zavartalan napsütésre készülhetünk a hét első napján. Legfeljebb átmenetileg jelenhetnek meg vékonyabb fátyol felhők, de ezek sem zavarják érdemben a napsütést. A délnyugati irányú szél többfelé megélénkül. Kora délután 22-27 fok közötti értékeket mérhetünk, így az időjárás inkább a júniust, mint sem a májust idézi.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Baleseti helyszínelés miatt mindkét irányban lezárták a tengermelléki autópályát Posztolyna és Rázdörtö között. A lezárás várható a hosszabb ideig tart majd. A műszaki mentés ideje alatt a Ljubljana felé haladó személygépkocsi forgalmat Rázdörtönál a Posztolyna felé vezető regionális útra terelik. A Koper felé tartó autók Dragomer, Vörtnika, Logatec, Rázdörtö felé kerülhetik el az útlezárást. A teherforgalom egyelőre szünetel. A 7,5 tonnánál nehezebb kamionokat az alábbi helyeken állítja le a rendőrség. A Ferneticsitől Gáberg felé vezető autópályán, a Vörtöjba Nánosz gyorsforgalmi úton, a Steyr autópályán a Sentili átkelőnél és a Muravidéki autópályán a Pincei elágazásnál Lendva felé.
0: Kedves hallgatóink, délelőtt egyebek között ezekről az eseményekről jelentettek a hazai és a külföldi hírügynökségek. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Horizont.
1: Keddi előtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

Május 4-e van, hétfő délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Igazán kellemes odakint az időjárás, 24 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén. Bővebben szólunk az előrejelzésről, helyzetképről majd egy órakor az információkban, addig pedig zenével folytatjuk, most 10 perccel múlt el fél egy. Györkös Gorán a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető, este hétig itt leszünk, számítunk figyelmükre, a tartalomról majd egy kicsit később szólunk, maradjanak velünk.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
2: Hétfő délután 1 óra van, következzenek a friss információk. Szép derült időre készülhetünk a nap folytatásában, illetve vékony fátyol felhők megjelenhetnek az égen, de ez nem lesz túlságosan zavaró, szépen alakul a hőmérséklet is, bár fúj a szél odakint, ezt azért hozzátenném. 24 fokot mutatnak a hőmérők Lendván, 23 fokot jelentenek Muraszombatból, Mariborból és a fővárosból is. Koper környékén 22 fok van, a Kredaricán 6 fokot mértek röviddel ezelőtt. A délnyugati irányú szél többfelé megélénkülhet, ez rontja a komfortérzetet. Kora délután 22-27 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Igazán kellemes időjárásra készülhetünk, holnap már nem lesz ennyire meleg, bár fázni persze nem fogunk, de mintegy 5 fokkal alacsonyabb lesz a maximum érték, írja az előrejelzés most. Aztán, ami Magyarország időképét illeti, derült az ég az egész ország felett, kevés helyen van kevés felhősödés, tehát nincsen túl sok felhő az égen, 24 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők jelenleg, és akár 26 fok is lehet. Nyárias időre lehet készülni, a mai napon legfeljebb fátyol felhők szűrhetik a napsütést, és a déli szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. Kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé. Ezek szűrhetik a napsütést, de keletebbre estig derült marad az ég. Esni ezen a napon sem fog, marad viszont az élénk szél, sőt egyes helyeken viharos szélérzések is előfordulhatnak, írja az előrejelzés. A hőmérsékletek kora reggel tághatárok között lesznek, 3 és 15 fok közötti értéket mérhetünk, délután pedig a legmelegebb órákban 24-29 fokra készülhetünk, megközelítjük tehát a 30 fokot már így május elején. Szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, ezekből főleg délután lehet csapadékra számítani. Élénk erős lesz a délnyugati szél, zivatarok környezetében viharos is lehet. A maximum mértékek így is 23-28 fok között várhatóak. Csütörtökön többször lesz felettünk erősen felhős az ég, hosszabb napos időszakok főleg délután várhatók majd. 21-27 fokra van kilátás. Újabb allergének virágzása indul el, illetve éri el a tüneteket okozó szintet, így a következő napokban folytatódhat a pollen terhelés, illetve fokozódhat is. Az eperfafélék pollen koncentrációja magas, nagyon magas tartományban van, de bőven tüneteket okoz a tölgyé és a nyíré is. Ma nincsen konkrétan fronthatás, de folytatódik a melegedés, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, gyakori lehet esetükben a migrénes fejfájás, a vérnyomás ingadozás és a szédülés, felerősödnek a gyulladásos panaszok, valamint a fáradékonyság is sokaknál jelentkezhet, a szeles tájakon élők körében fokozódhatnak a tünetek. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már elérheti az erős fokozatot, érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Vigyázzanak magukra.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Ljutomer körzetében méri gyakrabban a járművek sebességét. Baleseti helyszínelés miatt mindkét irányba lezárták a tengermelléki autópályát Posztolyna és Rázdörtö között. A lezárás várhatóan hosszabb ideig tart majd. A műszaki mentés ideje alatt a Ljubljana felé haladó személygépkocsi forgalmat Rázdörtönál a Posztolyna felé vezető regionális útra terelik. A Koper felé tartó autók Dragomer, Vörtnika, Logates, Rázdörtö felé kerülhet el az útlezárást. A teherforgalom pedig egyelőre szünetel, a 7,5 tonnánál nehezebb kamionokat megállítja a rendőrség, Ferneticsitől Gáberg felé vezető autópályán, aztán a Vörtojban Nanosz gyorsforgalmi úton, a Steyer autópályán a Sentili átkelőnél, a Muravidéki autópályán a Pinceli elágazásnál Lendva felé, illetve a Dolenszkói autópályán Visnyagora felől a főváros irányába, írja az Útinform. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek! Majdnem 5 perccel múlt el 1 óra, friss információkat hallhatták. Május 4-e van, hétfő délután. Jönnek a zenék, 1:45 után pedig az aréna következik majd.
1: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Négy fordulóval a bajnokság vége előtt tovább növelte előnyét a NAFTA a szlovén másodosztály élén. A Lenn Vajak Ljubljanában az Illíria vendégeként Zorica és Márosa gólyaival magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak. Közben a legnagyobb rivális, a Brinje Grosupje botlott, miután csak egyet játszott a Jadrandi Káni otthonában. Pozsik József vezetőedző szerint extra motiváció volt, hogy tudták, győzelemmel tovább növelhetik az előnyt üldözőikkel szemben.
2: Abszolút motivációt. Nyilván, amikor mész a bajnoki címért, ugye minden meccs fontos, minden meccs nehéz, csak minden meccs más miatt. Ugye ezt már érintettük a múlt héten. Most igazából az egy jó érzés volt, hogy az ellenfelünk botlott, és így gyakorlatilag nyomás nélkül játszottunk ma, hiszen bármilyen eredménnyel az élen maradtunk volna, de nyilvánvalóan az egy nagy motiváció volt számunkra, hogy 5 pontra ellépjünk. Örülünk neki, hogy sikerült. Szeretnénk megtartani, vagy akár növelni is még az előnyt a végéig. Azt kell mondjam, hogy jól nézett ki a társaság, nagyon jól megoldották a feladatot, jól is menedzseltük a mérkőzést egész végig. Tudtuk, hogy az Illíria egy képzett csapat, jók labda birtoklásban, sok fiatal tehetségük van, Mariborból ugye ide irányított játékosok. Gyakorlatilag egy Maribornak egy másodosztályú projektjéről beszélünk, de azt is tudtuk, hogy azért jellemző ezekre a típusú csapatokra, hogy hiába birtokolják sokat a labdát, az utolsó 30 méteren nincs még meg a megfelelő rutinjuk ahhoz, hogy erre rátegyék a minőséget, ami a gólszerzés jelenti, sőt, oda fogják adni nekünk a labdát, effektíven nem is kell elvenni tőlük. És ez így is történt, és ezekből a labdaszerzésekből nagyon jól indultunk rájuk, ugye kétszer be is találtunk belőle. Annyi hiányérzetem van, hogy ebből, ha még pontosabbak vagyunk, akkor még veszélyesebbek lehetünk volna a gólszerzés terén.
1: A NAFTA már szerdán ismét játszik. Idegenben a Bélje lesz az ellenfél. Ezt követi vasárnap a muravidéki rangadó Lendván a Beltinci ellen. A helyszín a felújított városi sportpark lesz. A Bélje ebben a fordulóban 3-0-ra kikapott a Bisztricától, míg a Beltinci 2-0-ra győzött Szezsánán. Egyre nehezebb helyzetben van a Maribor az európai helyekért folyó harcban. A lilák tegnap 2-1-re kikaptak a Rádomlje vendégeként. Hátrányuk már 6 pont a harmadik helyzet Bravo mögött, amely a bajnok céli otthonában nyert 3-2-re. A Mura ugyan 1-0-ás vereséget szenvedett a Kopertól, de továbbra is 4 ponttal előzi a kieső zónában lévő Primorjét, amely simán 3-0-ra kikapotta az Olimpiától. 3 forduló maradt hátra a bajnokságból. Szombaton Maribor Olimpia rangadó lesz, vasárnap pedig sorsdöntő alsóházi meccs vár a Murára Ajdovscsinán. Az esetleges győzelemmel a Mura már biztosíthatja a biztos bennmaradást. Közel áll a felújításhoz a NAFTA utánpótlás, pontosabban az U15-ös és az U17-es csapat. A másodosztály keleti csoportjában a hátralévő 3 forduló előtt 17 pont az előnye a kékeknek a közös tabellán a Körskopos Szávi előtt. A feljutás tehát már szombaton meglehet, amikor is hazai pályán az NS Jarenina Pésznica lesz a vendég. Összesen még 18 pont van a kosárban. A 24. fordulóban vasárnap az U15-ös gárda Alen Beganovic góljával 1-0-ra nyert a Rudar Velenje vendégeként. Az U17-es csapat 8-0-ra verte a Rudárt. Gólszerzők Voglár, Ornik, Zobenica, Vukán 3-szor és Batinic 2-szer. A NAFTA ifisták újabb kiütéses győzelmet arattak. Ezúttal a Szlovenska Bisztricát győzték le idegenben 6-4-re. Ploj Mester 3-as szerzett. Az ifisták másodikak a tabellán. Vezet a Beltinci 6 pont előnnyel és egy mérkőzéssel kevesebbel. Négy 2-re nyert a rangadót vasárnap az Olimpia Hosszúfalu a Hotiza otthonában, a Muravidéki Labdarúgó Liga 18. fordulójában. Play és nagy találataival a vendég Hosszúfalu hamar 2-0-ra vezetett, ám a házigazda a szünet előtt egyenlített. A folytatásban Viharvári 65. percben talált be, majd pedig Nagy második góljával a 92. percben állította be a 4-2-es végeredményt az olimpiának. A listavezető Odránci 2-0-ra nyert Izsakócin, a tabellán második Polana pedig Zsalik 11-esével 1-0-ra győzött Gáncsanin. A turniscse Doklézsói mérkőzés 4-1-es hazai sikerrel zárult. A Bisztrica 5-2-re verte a sereghajtó Rakicsánt. 1-1 lett a végeredmény a Grad Cserenysovci mérkőzésen. A muraszombati körzeti ligában a Hodos hazai pályán 3-1-re legyőzte a Bogojinát, így a 18. forduló után is őrzi a második helyét a tabellán. A listavezető Bakovci 6-0-ra verte a Cánkovat. A Cven 9-0-ra nyert a Puscs ellen, a Puconci 11-0-ra verte a Szerdicát, a Lipa pedig 27-0-ra győzött a 10 játékossal felálló Roma ellen. A félidőben 14-0 volt az állás. Folytatta jó sorozatát a Lengyel körzeti ligában a Malibu Pannonia Gáka, miután hazai pályán 3-2-re legyőzte a Csentét. 2-1-es Csentei vezetés után a 80. percben Horváth egyenlített. 5 perccel a vége előtt Imre szerezte a győztes gólt a házigazdának. A listavezető Kobylje 3-0-ra nyert a Dobronak ellen, a Nedelica pedig 2-0 sikert aratott a Granicsár felett. Vasárnap rendezték Petanjcin a nemzetközi horvát-szlovén közös rendezésű VK Interliga második fordulóját. 282 körrel Mitja Szecska, a Jezero Dobranak versenyzője volt a legjobb a Petanjci lőtéren. Harmadik lett klubtársa Robert Balázsics, a 22. helyen zárt Kovács Richard, az SD Lendva tagja. A csapatversenyt a második helyen zárt a Jezero 2. Negyedik lett a Jezero 1-es csapata. A győzelmet a Csáktornya szerezte. A második versenyen összesen 72-en indultak. Az Interliga május 24-én Dobranakon folytatódik. Tia Horváth lendvai tollaslabdázó az ünnepek alatt Dubrovnikban szerepelt ifjúsági tornán. Egyéniben a legjobb 32 között két szoros szedben egyaránt 21-19-re kapott ki a magyar Pinke Annától. Párosban Tinkara Alics oldalán a legjobb 16-ig jutott, ahol egy francia kettős állította meg. Lebar Denis május 1-én az olaszországi Manzano városában részt vett egy egynapos kerékpáros versenyen. A táv 66 km volt, amely két rövidebb és 7 hosszabb emelkedőt is tartalmazó körből állt. A 150 fős mezőnyben Denis az első csoportban ért célba, körülbelül az 50. helyen. Hivatalos eredményt az első 30 helyzet számára mértek. Tadej Pogacar összetett sikerével zárult a Svájcban rendezett romandiai körverseny, amelynek 5. szakaszát is a szlovén világbajnok nyerte meg. Pogacar a viadal 6. versenynapján a 4. győzelmét aratta. A hajrában lesprintelte a német Lipovicet és honfitársát Rogličot. Az összetettben Pogacar 42 másodperces előnnyel volt a legjobb a német Lipovic és több mint 2,5 perces előnnyel a francia Martínez előtt. Primož Roglič 18. lett. Pogacar még az utolsó szakasz előtt a szlovén RTV-nek elmondta, hogyan érezte magát Svájcban a számára idei első egyhetes körversenyen.
3: Egész jól érezzük magunkat, az egész csapat, de azért örülünk, hogy ma az utolsó nap van, és lezárunk egy szép történetet. Minden esetre élveztem ezt a hetet. Voltak jó és rossz érzéseim is a verseny során. 3 szakasz győzelem eddig. Tehát, ha összességében nézem, ez a hét valóban kivételes volt.
1: A romandiai körverseny vége után, amen először indult Pogacar, elégedett volt a célban. Mint mondta, Lipovic nagyon jó volt az utolsó szakaszon, de érezte rajta, hogy kezd elfogyni az ereje, ezért megpróbált támadni a cél előtt. A támadás sikeres volt, így meglett a 4. szakasz győzelem is. Pogacar megköszönte csapata segítségét is. Mint mondta, szuper hét volt, ezért nincs ok a panaszra. A csapat kiváló volt, hiszen ismét rengeteget dolgoztak. Nagyon hálás nekik, hogy ennyit beladnak egy ilyen eredményért. Ezért nagyon büszke arra, amit elértek, mondta Pogácsár.
4: Super téden. Nyilván se kéze protezsolt. Ekipa Blavarkunska viszont délel velik spét. Vedno sem im najbolj hvaležen, ki tok dajo vse v sebe za tak rezultat, tako da sem zelo ponosen, pa smo dosegali.
1: Tadej Pogácsár mindössze két nappal a Liège-Bastogne-Liège megnyerése után érkezett a romandiai körversenyre. Számára ez volt az első többnapos verseny a tavalyi Tour de France óta. A győzelemmel Svájcban már 20 megnyert többnapos versenynél tart. Az aktív kerékpárosok közül csak Primož Roglič 23 és a kolumbiai Quintana párosok közül csak Primož Roglič 23 és a kolumbiai Quintana 21 sikerrel rendelkezik.

0: Május 4-e van, az ünneplőket köszöntjük mindjárt, de hadd mondjuk előbb, hogy ezen a napon az ország nyugati felén sok helyütt ősi módon gyújtottak új tüzeket. Ezen a napon a férfiak rakták a tüzet, begyújtás előtt megmosták kezüket, a vizet szétpermetezték, hogy a tűz erőt ne vehessen. Tüzet gyújtani csak délelőtt 10 óra után lehetett, hogy a házból ki ne siessen, írja a kalendárium. Flórián napja van. Flórián egyébként a tűzoltók, a kéményseprők, a kovácsok és a serfőzők patrónusa. És Flórián névnap van ma egyébként ezen a napon. Virágos virágzó, a név jelentése a latin Florianus rövidüléséről van szó. A Mónikák is ünnepelnek, ma ez egy vitatott eredetű női név. A szlovén naptárban pedig Cveto névnap szerepel, ez a Cvetko név változata. De több név is van még a kalendáriumban. Amália vagy Amélia, Antónia, Bulcsú, Elma, aztán Florina, Gotárd, Gotthárd, Kocsár, László, Móni, Pelágius vagy Szilvánus, őket is köszönhetjük. Május 4-e van, én névnaposok mellett a születésnaposoknak is minden jót kívánunk. Legyen nagyon szép a mai napjuk, további jó vételt, jó rádiózást, megyünk tovább zenével, 7 perc elmúlt el fél kettő.
1: Kedves ötöseink, itt a kapitány beszél. Köszöntünk mindenkit a Happy Gang New York, Rio, Tokió járatán. Jó utazást kívánunk!

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Turn the Lights Off című dalt hoztam, ami a dán DJ producer Kato 2010-ben megjelent slágere, és amelyben John Norgaard dán énekes énekel. Bár a dal már több mint egy évtizede kijött, nemrég ismét rendkívül népszerű lett egy vírusként terjedő internetes mémnek köszönhetően. A dal 2025 végén vált mém alappá a TikTokon és az Instagramon. A trend központjában egy videó részlet áll az Apple TV Plus Your Friends and Neighbors című sorozatából, amelyben John Hamm behunyt szemmel átszellemülten táncol egy klubban. A rajongók a dalt, különösen annak különböző remix változatait alávágták a jelenetnek, ami hatalmas népszerűséget hozott mind a színésznek, mind ennek a számnak. A Kato és John Norgaard dala, a Turn the Lights Off egy klasszikus dance sláger, amelynek szövege a vonzalomról, a bizonytalanságról és az intimitás kereséséről szól. A cím a lámpák lekapcsolása, tulajdonképpen arra utal, hogy a sötétségben könnyebb elengedni a gátlásokat és a félelmeket. Ez a fizikai és érzelmi közelség megteremtésének vágyát jelképezi, ahol a múltbeli sérelmek nem is látszanak. A dal mai népszerűsége és a hozzá kapcsolódó mémek pont ezt az önfelett elengedést és a pillanatnyi eufóriát ragadják meg, még ha a szöveg mélyebb rétegeiben ott is van a korábbi szívfájdalom emléke. Hát akkor érkezzen most az a dal, ami 2026-ban újra nagy sláger lett, pedig 2010-ben jelent meg, jön Kato és John Norgaard, ez pedig nem más, mint a Turn the Lights Off.

Discover that.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizennégy órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Európa Hét alkalmából, amely a május 9-i Európa Napon éri el a csúcsát, a statisztikai hivatal közzétett néhány statisztikai adatot az euróról, a Szlovéniáról és a többi tagállammal való összehasonlításról. Az élettel való elégedettség tekintetében Szlovénia a második helyen áll az EU-ban. A 20 és 64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája Szlovéniában tavaly 78,5% volt, ami bő 2%-ponttal magasabb az uniós átlagnál. A tagállamok közül a legmagasabb foglalkoztatási ráta Máltán volt, a legalacsonyabb pedig Olaszországban. A 15 és 29 éves fiatalok körében Szlovéniában ebben a korcsoportban az arány elérte a 47%-ot, ami 2%-ponttal az uniós átlag alatt van. Eközben Szlovéniában az egyfőre jutó GDP tavaly 33.060 eurót tett ki, ami elmarad a 41.600 eurós uniós átlagtól. Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokkok, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt. Miközben Magyarországon időről időre felmerül a csatlakozás sürgetése, a régiók másik két nagy gazdasága, Lengyelország és Csehország jóval óvatosabb, és továbbra is a saját devizájuk megtartása mellett érvel. A kérdés így nem csak gazdasági, hanem politikai és társadalmi dimenzióban is fontos. Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró bevezetését, de azóta nem született konkrét céldátum. Magyarországon időről időre előkerül a csatlakozás szükségessége, különösen akkor, amikor a magyar forint árfolyama jelentősebb ingadozást mutatott. A 2022-2023-as inflációs hullám idején több közgazdász is felvetette, hogy a közös valuta mérsékelhette volna az árfolyam gyengülésből fakadó inflációt, írták. Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint közvetítő nélkül nem lesz béke Ukrajna és Oroszország között. A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között, jelentette ki a cseh kormányfő tegnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel. Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen, és Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között, mondta Babis. Az ukrajnai helyzetet bonyolítja, hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a hormuzi szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában, jegyezte meg Babis. A cseh kormányfőnek tavaly decemberi hivatalba lépése óta ez az első találkozója az ukrán elnökkel. Babis és Zelenszky legutóbb 2019-ben találkoztak. Babis újságíróknak elmondta, hogy június végén a lengyelországi Gdanskban vesz részt az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó konferencián, ahol várhatóan újra tárgyal Zelenszkyjel. Sport. A csoportkör utolsó mérkőzései után a szlovén férfi asztali tenisz válogatott megtalálta ellenfelét a londoni csapat világbajnokság első fordulójában. Németország a második csoport harmadik helyén végzett, a mérkőzésre pedig holnap 20 óra 30 perckor kerül sor. A két csapat eddigi találkozásain Németország tudott győzni.
2: Időjárás.
1: A folytatásban is derült, napos időre lehet számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Estére nyugat irányából megnövekedik a felhőzet, élénk lesz a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tenger melléki stráda forgalma Csörnikál és Kastellec között a főváros irányában. A terelés meg van jelölve a személyautók számára. Egy sávban folyik a forgalom Razdörtoj és Posztolyna között mindkét irányban, és meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Pesnica és Szentil között Ausztria felé, valamint Szentpéter előtt Ljubljana felé.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
0: Horizont.
3: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravszky-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

Nincs meg már! Egy-két program következik a folytatásban, így hétfő délután. Az első egy előadásra hívja önöket. A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke irodalmi előadást szervez. Mit ad, mit adhat nekünk a kortárs irodalom címmel? A rendezvényre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt. Május 8-án pénteken délután 2-kor az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola előadó termébe. Aztán hétvégi program már a következő, ez pedig nem más, mint a Nemzetközi Babgulyás Főző Verseny Radamosban. A versenyre baráti társaságok, egyesületek, intézmények és szervezetek is jelentkezhetnek. Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, amelyet a zsűri értékel, és az alapvető hozzávalókat a szervező biztosítja. A jelentkezési határidő május 6-a. A következő telefonszámot hívhatják: 040-226-121-es. Május 9-én lesz tehát maga a verseny, 11 órakor lesz a csapatok gyülekezője, illetve a versenyhelyszín előkészítése. Egykor kezdődik a babgulyás főzőverseny, és 17 óráig tart. Közben lesz kulturális program, este pedig szórakoztató est 18 órától a Duo Szoszed együttessel, 19 óra után pedig eredményhirdetés. Mindenkit szeretettel várnak erre a nemzetközi babgulyás főzőversenyre Radamosba. És akkor vasárnapra még két program. Kulináris délelőtt lesz május 10-én, vasárnap délelőtt 8 órától a Pártosfalvi új tűzoltó otthonnál. Mindenkit szeretettel várnak. És szintén vasárnapi program, a helyszín a Hetés Barátságpark, Zsitkóc és Bödeháza határán. Az első vásár rendkívül sikeres megvalósítása után szeretettel hívják önöket a helyi árusok, alkotók és látogatók második találkozójára a határ mindkét oldalán. Lesz gazdag kínálat, helyi termékek, házi finomságok, gasztronómiai különlegességek, kézműves és művészeti alkotások, helyi kínálók és egyesületek bemutatkozása, és kellemes együttlét minden generáció számára, hiszen gyerekfoglalkozásokat is szerveznek, tehát Zsitkóc és Bödeháza határán a Hetés Barátságparkban május 10-én 13 és 17 óra között. Turistavonat is közlekedik majd délután 1-től, a kulturális program pedig délután 2-kor veszi kezdetét. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Lola énekelt az imént, 4 perccel vagyunk 14:30 után, Szent Flórián ünnepe van ma. Ő római katonatiszt volt a mai Ausztria területén, keresztény hitért vértanúságot szenvedett. Legendája szerint már gyermekkorában megmentett egy égőházat, ezért lett a tűzzel dolgozók, tűzoltók, serfőzők, fazekasok, pékek és kéményseprők védőszentje. Névnapjához fűződő népszokások persze a tűzzel kapcsolatosak. Egyes helyeken ezen a napon nem gyújtottak tüzet, nem sütöttek kenyeret, míg máshol pedig éppen ezen a napon gyújtották az új tüzet hagyományos módon 2 fadarab összedörzsölésével. Flórián a római légióban szolgált. A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit ő szinte kilátástalan helyzetből megfékezett. Katonái, kiket a legszörnyűbb tűzhaláltól mentett meg, Flórián emberfeletti isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát. Sorsa azonban mégis hamar rosszra fordult. A keresztény üldözések idején a lelkiismeretére hallgatva fellázadt a hatalom kegyetlenkedései ellen, és felvette a kereszténységet vállalva ezzel a büntetést. Megkorbácsolták, követ kötöttek a nyakára, majd az Ems folyóba vetették, mindez május 4-én történt. A legenda szerint teste fennakadt a folyó egyik szikláján, ahol egy sas őrizte, amíg egy keresztény asszony rá nem talált és el nem temette, szól a történet, és ma van tehát Szent Flórián ünnepe. Május 4-e van, hétfő délután a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, ennyit a kalendáriumból, de lesz még valami hamarosan, előbb azonban hallgatunk egy kis zenét.

Egy perc elmúlt, 3:43 még egy dolog a mai kalendáriumból. Ma van az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja. A Nevelői Közösségek Nemzetközi Szövetségének magyar tagszervezete a Nevelő Otthonok Magyarországi Egyesülete kezdeményezésére először 1990. május 7-én rendezték meg, azóta az anyák napja utáni hétfőn rendezik meg. Azokról szól ez a nap, akiknek, mivel anya nélkül nőnek fel, hiányzik életükből az egyik legfontosabb kötelék és szeretett forrás, amely csak részben pótolható, de sohasem helyettesíthető. Magyarországon közel 78 ezer olyan család él, ahol az anya hiánya miatt az apa egyedül neveli a gyermekeket. Ők a mindennapok hősei, akik nem futamodnak meg, hanem kitartanak, és ebben a helyzetben is helytállnak. Úgyhogy minden elismerésünk és tiszteletünk az övék, figyeljünk oda rájuk jobban, és ha tudunk, akkor segítsünk nekik. Ma van az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja, ennyit még a kalendáriumból röviden.

Cserháti Zsuzsa felvétele szólt az imént 9 perc múlva. 3 órakor a terepjáró következik majd, de mindezek előtt még egy értesítés. 2026. május 6-ától a Lendvai Egészségház sürgősségi orvosi ellátása bekapcsolódik az egészségügyi diszpécser szolgálatba. Ettől az időponttól kezdve a sürgősségi mentőegységek riasztása kizárólag a 112-es segélyhívószámon, az egészségügyi diszpécser szolgálaton keresztül történik, amely Mariborban és Ljubljanában működik. A hívásfogadók célzott kérdésekkel határozzák meg a helyzet súlyosságát, és az esemény jellegétől, valamint helyszínétől függően a legközelebbi és legmegfelelőbb mentőegységet riasztják. Szükség esetén a hívó számára helyszínre érkezésig utasításokat is adnak. Fontos, hogy a hívás során mindenki maradjon nyugodt és pontosan válaszoljon a kérdésekre. A 112-es számot sürgős esetben lehet hívni, például eszméletvesztés, légzési nehézség, mellkasi fájdalom, súlyos sérülés vagy baleset esetén. Az ügyeleti ellátás és a rendelési helyszín változatlan marad, csak a sürgősségi ellátás riasztásának módja módosul, közölték az információt a Lendvai Egészségház közintézetből.

0: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
1: Há, hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
0: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
1: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
0: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
2: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
1: Aztán ki fogott muzsikálni?
0: Muzsikálni a duó szoszét fog.
1: Na hát.
0: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
1: Na majd én főzök neked ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
0: De vöszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
1: Na, ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgulyás.

0: mikro. Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit! A Szlovén Köztársaság Országgyűlésének 10. ciklusa kezdetén is megalapították a Muravidéki Parlamenti Képviselő Klubját, amely ebben a mandátumban 5 muravidéki képviselőt tömörít. 3 képviselője van a Szvoboda Mozgalomnak, Matej Grah, Szára Zsibrát és Deán Szücs. Damian Bezjak Zrim a szociáldemokraták soraiból és Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. A klub vezetését elsőként Matej Grah vette át, helyettese pedig Damian Bezjak Zrim lett. A Muravidéki Képviselő Klubját 15 évvel ezelőtt alapították meg először, amelyen belül politikai különbségek nem befolyásolhatják az együttműködést és az egymás iránti tiszteletet, amikor Muravidékről van szó, vallja Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő. A témában rajta kívül Szücs Deánt is mikrofon elé kérte Fehér Ilona.
2: Megalakult a Muravidéki Parlamenti Képviselő Klubja, amely az elmúlt évek során, az elmúlt néhány mandátumban eléggé eredményesen működött. Ezt lehet, hogy nem mondhatjuk el a legutóbbi mandátumról, de azelőtt igen. Horváth Ferenc, miért fontos, hogy megalakult a Muravidéki Parlamenti Képviselők Klubja?
3: Szerintem mindenképpen azért fontos, mert azok a képviselők, akik Muravidékét képviselők az országgyűlésben, van egy, mondhatni azt, hogy egy állandó fórumunk. Tudjuk, hogy ebben a csoportban különböző pártokból, különböző érdekszférákból jövünk, és szerintem ez egy olyan fórum, ahol bizonyos kérdéseket, ahogy ezt a múltban megtettük, kivéve az utolsó mandátumot, ahogy ön is fogalmazott, szerintem sok hasznos téma terítékre került. Lehet, hogy ezek mindig nem jutottak el az országgyűlésig, lehet, hogy ezek nem kerültek törvénybe, de szerintem nagyon fontos volt az, hogy volt egy párbeszéd a mindenkori koalíciós képviselők, a mindenkori ellenzéki képviselők és a nemzetiségi országgyűlési képviselők között, azokról a témákról, amelyek az embereket foglalkoztattak, ellátogattuk különböző intézményekbe, hogy a szociális téren, akár a gazdaság terén, és azokat a kérdésekkel, amelyeket ott úgymond felvetettek, és olyan érdekeket, amelyeket a Muravidék számára fontosak voltak, próbáltunk utána a törvényhozásban képviselni. Természetesen legtöbbször azért az megmutatkozott, őszintén szólva, hogy a mindenkori kormánypárti képviselők támogatták azokat a törvényeket, amelyeket a kormány terjesztett be, az ellenzékiek nem, tehát nem volt meg mindig egy összhang úgymond a szavazáskor. De én azt hiszem, hogy a mai világban az is nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekről beszélgessünk, bizonyos kérdéseket megvilágítsunk, és ebből megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt kihozni.
2: Szücs Deán, a Szvoboda Mozgalom képviselője. Ön hogyan látja a klub tevékenységét, illetve annak a létrehozásának a fontosságát?
4: Hát személyesen azt mondhatom, hogy sajnálom, hogy az utolsó mandátummal nem annyit foglalkoztak a képviselők ezzel a témával, de ahogy magam megmondtam, már mikor megalapítottuk most ebben a mandátumban, számomra talán fontosabb, mint az, hogy létrejött ez a klub, az lesz, hogy milyen eredményekkel tud majd biztosítani a népesség felé. Én úgy látom, hogy potenciálisan nagyon sikeresen tudunk majd közreműködni, de itt majd az első eredmények akkor lesznek látványosak, mikor majd bejönnek a költségvetési dokumentumok, hogy tudok majd ott egyeztetni, hiszen számomra most már én is független attól, hogy fiatal vagyok, látom, hogy igazából csak azért van valamit, ha tudsz valamit bizonyítani, tudsz valamit tenni, vannak valami eredmények a munkád mögött, és azt szeretném, hogy ez a klub az mellett, hogy persze, az lehet egy, ahogy a tisztelt képviselő barátom mondta, egy fórum, ahol beszélgetünk a dolgokról, a másik oldalról meg persze ezeknek a beszélgetéseknek kell, hogy vannak reális eredményei is. És ilyen optimistaként nézem erre az időszakra, amely előttünk van, és nagyon azt szeretném, hogy persze, Muravidéknek meg lenne az a képviselősége ezekben a szférákban is, ami megjár. Ahogy mindig mondtam, itt is szlovén állampolgárok élünk, független attól. Tehát kisebbségi vagy nem kisebbségi népességként, de mindenképpen nekünk is megjár az a támogatás, amely megjár más polgároknak Szlovéniában is.
1: A kétéltűek tavaszi vonulása már megtörtént, hiszen már elhagyták telelőhelyüket, hogy a szaporodási helyekre vonuljanak. A Goricskói Naturpark 2006 óta segíti a kétéltűeket abban, hogy a tavaszi költözésük minél biztonságosabban történjen meg. Az idén jelentősen kevesebb kétéltűt számoltak meg a ledavató mentén, mint a korábbi években. Hogy ennek mi az oka, arról Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Ami a kétéltűeket illeti, egy rendkívüli időszak van mögöttünk. Az időjárási körülmények nem voltak éppen kedvezőek a számukra. Több éjszaka elég hűvös volt, 0 Celsius fok alá is süllyedt a hőmérséklet. Majd a hosszantartó szárazság, a csapadékmentes időszak hozzájárult ahhoz, hogy a kétéltűek száma jóval alacsonyabb volt.
1: A kétéltőek alacsony számának oka tehát egyrészt az időjárási körülmények, másrészt pedig egy másik lehetséges ok, a populációk általános csökkenése is, amely Szlovénia más részein is megfigyelhető. Ennek pontos okát nem lehet egyértelműen meghatározni, de valószínűleg több tényező kombinációjáról van szó, mint például a növényvédőszerek hatása, az intenzív mezőgazdaság és talán a természetes szelekció. Ez azonban nem feltétlenül jelent hosszú távú csökkenést, mivel a természetes populáció ingadozás normális, mondta Malacsics, hozzátéve, hogy a kétéltőek előnyeire nehezedő nyomás, ahol az emberek tevékenységükkel gyakran negatívan beleavatkoznak a környezetbe, szintén jelentős hatással van. Nehéz megjósolni tehát, hogyan alakul a helyzet a jövőben. Védőhálókat helyeztek el a ledavató mentén hasonlóan ahhoz, amit 2006 óta minden évben tettek. A főútra visszatérő hálókat is helyeztek, amelyek lehetővé teszik, hogy a varangyok és a barna békák az első esőzések után visszatérjenek nyári élőhelyükre. Egy hálót a tó keleti oldalán lévő mellékút mentén állítottak fel, mivel ott lényegesebben kevesebb a forgalom, így az elgázolás veszélye is kisebb. A hálók teljes hossza közel 2 kilométer volt. A kétéltőek tavaszi költözésében a Goricskói Naturpark szakmunkatársai, valamint az önkéntesek is részt vettek. A munka általában 2 műszakban, nagyobb számú kétéltővel, de egyébként egy személy figyelte a terepet. Az önkéntesek a helyi környezetből és Szlovénia más részeiről is érkeztek. Különösen kiemelkedik egy krássei önkéntes, aki több mint egy évtizede folyamatosan részt vesz az akcióban. 2020-ban 12.649 kétéltőt számoltak, ami a legtöbbnek bizonyult az évek alatt, mondta rádiónknak Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa. Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották, köszönjük figyelmüket!
0: MMR.

Egy perccel múlt el 3:45 a terepjárót, este 8-kor ismételjük meg, illetve a rádió honlapján is megtalálnak mindent, és fent vagyunk a Facebookon is Muravidéki Magyar Rádió névvel, címmel. Kellemes odakint az időjárás, úgyhogy mindenki, ha gondolja, akkor mehet egy kicsit a friss levegőre, de persze visszavárjuk Önöket a készülékek mellé. Mégpedig most a folytatásban sok-sok zenével a 7 zeneszámát is meghallgatjuk majd. 4 órakor jönnek a friss hírek, aztán lesz zöld zóna, lesznek gyerekgondolatok is a következő órában majd. 5 órakor híreket mondunk, lesz egy zenés óránk, 6 óra után pedig jelentkezni fogunk majd a Napi Krónikával és a Zenében Otthon című összeállítással is. További jó rádiózást, kellemes hétfő délutánt!

0: Horizont.
1: Keddi előtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A Környezetvédelmi Minisztérium a biológiailag lebomló konyhai hulladék kezelésére szolgáló eszközök forgalmazásának növekedését észlelte. Befektetés előtt a potenciális vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ellenőrizzék az eszköz célját, a feldolgozott hulladék kezelési módját és az esetleges környezetvédelmi engedély beszerzési kötelezettségét. A biológiailag lebomló konyhai hulladék és a zöld kerti hulladék kezeléséről szóló rendelettel összhangban tilos a konyhai hulladékot aprítani, zúzni vagy őrölni, és higítani azzal a céllal, hogy azt közcsatornába vagy közvetlenül vízbe bocsássák. Az erre a célra szolgáló berendezések értékesítése is tilos, hangsúlyozták. Ugyanez a tilalom szerepel a szennyvízbe és a közcsatornába történő bevezetésekor keletkező anyagok és a hő kibocsátásáról szóló rendeletben is. Közel 3 évtized késlekedés után érdemi előrelépés történt a Dubrovnik repülőtér és a várossal összekötő gyorsforgalmi út tervezésében. A megállapodás megszületett az új nyomvonalról, miután a korábban tervezett az Ombla folyón átívelő változatot elvezették, írta a Croatia Week. A tervek véglegesítését várhatóan szeptemberre fejezik be. Ezt követően újraindul a környezeti hatásvizsgálati eljárás. Ezt a folyamatot évekkel ezelőtt egyszer már megkezdték, de a társadalmi egyeztetést követően leállították azt. A beruházás becsült költsége mintegy 350 millió euró. A Hrvatske Ceste vállalat igazgatója Ivica Budimir hangsúlyozta, hogy a végleges pénzügyi keretet ebben a tervezési szakaszban még nehéz lenne pontosan meghatározni. A megépülő útvonal a meglévő Dr. Franjo Tudjman hidat is magába foglalja az összeköttetés biztosításához. A népesség előregedése súlyos veszélyt jelent világszerte az országok gazdasági fejlődésére, de egyúttal új üzleti lehetőségeket is kínál, amelyeket sok helyen kihasználnának. A legújabb példa Olaszország, ahol egyre nő a várható élettartam, de gyengül a hagyományos családi gondoskodás, az egyik megoldás pedig az úgynevezett ezüst lakás program lehet, legalábbis a viszonylag tehetős nyugdíjasok számára. A piaci potenciál hatalmas, mivel Olaszországban az egyik legmagasabb a várható élettartam a világon. A férfiaknál körülbelül 82, a nőknél pedig 86 év. Az olasz statisztikai hivatal adatai szerint tavaly az olaszok több mint 24%-a volt 65 éves vagy idősebb, és ez az arány 2035-re várhatóan eléri a 30%-at. Az egyedül élők száma várhatóan 2050-re 6,5 millió lehet, ami a lakosság 11%-a. Olaszország 2021-ben 31 milliárd eurót költött egészségügyi intézményekben élő idősek támogatására, derült ki az Intesa San Paolo Bank tanulmányából. Sport. A szlovén lövész Robi Markoja a 11. helyen végzett a 300 méteres hármas állásos nagykaliberű puska versenyszámban az eszéki Európa bajnokságon. A muravidéki születési versenyző 583 lövést adott le, ebből 199-et hason, 197-et térdelve és 187-et állva.
1: Időjárás.
2: A folytatásban is derült, napos időre lehet számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Estére nyugat irányából megnövekedik a felhőzet, élénk lesz a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a tengermelléki sztráda forgalma, Razdörtó és Posztolyna között mindkét irányban. A terelés a regionális úton történik.
0: Tájékoztatni és szórakoztatni. Muravidéki Magyar Rádió.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Létezik egy csodafa, amely hatásos lehet a mikroműanyagok ellen. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Egy évezredek óta ismert víztisztítási technika jelenthet megoldást Európa mikroműanyagokkal terhelt ivóvizére. Egy friss tanulmány szerint a csodafának nevezett moringafa magjai legalább olyan jól, sőt helyenként jobban teljesítenek, mint kémiai megfelelőjük az előregedett PVC mikroműanyagok kiszűrésében, márpedig a PVC az emberi egészségre legártalmasabb műanyagfajták egyike. Az eredmények a víztisztító telepek számára is zöldebb alternatíva előtt nyithatnak utat. Az autógumikból, festékekből, textíliákból és lebomló műanyagcsomagolásokból származó parányi műanyag részecskék évtizedek óta halmozódnak a világ vízrendszereiben, és egy csendes, de egyre növekvő egészségügyi kockázatot teremtenek. Az Európai Unió 2024-ben szigorította az ivóvízben található mikroműanyagok ellenőrzésére vonatkozó előírásokat. A kutatók azonban tavaly arra figyelmeztettek, hogy a legapróbb részecskék, amelyek nagyobb eséllyel jutnak át a bélrendszeren, a vérbe és a szervekbe, könnyen kicsúszhatnak az ellenőrzés alól. A moringa tisztításra való használata egyszerre ősi és innovatív. Feltételezések szerint már az ókori egyiptomiak is alkalmazták a víz baktériummentesítésére és zavarosságának csökkentésére. Gyors növekedésének, szárazságtűrésének és csekély vízigényének köszönhetően ez az évelő növény nem csak kevés ráfordítást igényel, hanem szénnyelőként is működik, jól érzi magát száraz, leromlott talajokban és támogatja a biodiverzitást. A moringa sokoldalú felhasználása az alultápláltság és a betegségek kezelésétől a víztisztításon át az öregedésgátló készítményekig kiérdemelte számára a csodafa elnevezést. A mikroműanyagok azonnali egészségügyi hatásain túl, amelyek összefüggésbe hozhatók a rákkal, szívrohamokkal és reprodukciós problémákkal, ezek az 5 mm-nél kisebb műanyag részecskék más veszélyes szennyező anyagokat is képesek magukba szívni és szállítani az ökoszisztémákon keresztül egészen az élelmiszerláncig. Jelenleg az európai országok fizikai és kémiai módszereket egyaránt alkalmaznak a mikroműanyagok eltávolítására a szennyvízből. Az alumínium szulfát, közismertebb nevén a TIM só, egy gyakran használt szervetlen só, amelyet koagulánsként vetnek be a vízkezelésben. Segít leválasztani a mikroműanyagokat és más szennyezőket az eltávolításukhoz. Bár a tisztításban hatékony, nem megfelelő alkalmazása megnövekedett alumínium szinthez vezethet az ivóvízben, amelyet lehetséges neurológiai rendellenességekkel, köztük az Alzheimer-kórral hoznak összefüggésbe. A TIM só a koaguláció során nagy mennyiségű iszapot is termel, melynek kezelése és ártalmatlanítása nehézkes, általában lerakókba kerül, ahonnan mérgező anyagok szivároghatnak a talajba és a vizekbe. A TIM só előállítása is környezetszennyező, bauxit külszíni fejtését igényli olyan trópusi régiókban, mint Ausztrália, Brazília, Guinea, Guyana és Jamaica, ami erdőirtáshoz és élőhelyvesztéshez vezethet. A nyersanyagok finomítása és feldolgozása a készterméké jelentős hőenergiát igényel, ami klímát fűtő kibocsátásokkal jár. Itt jön a képbe a csodafa. A Gabriela Batista, a brazíliai São Paulo-i Állami Egyetem kutatója által megjelentetett tanulmány a csodafának is nevezett moringát mutatja be növényi alapú, nem mérgező alternatívaként. A tanulmány a TIM sót egy moringából készült, só alapú kivonattal veti össze. Mindkét koagulás úgy működik, hogy semlegesíti azt a negatív elektromos töltést, amely miatt a mikroműanyag részecskék taszítják egymást és átszöknek a szűrőkön. A töltés semlegesítése után a részecskék nagyobb flokkokká állnak össze, amelyeket már meg tud fogni egy homokszűrő. A TIM só és moringa alapú megfelelője is sikeresen eltávolította a PVC részecskék több mint 98%-át a vízből, a moringa pedig szélesebb pH tartományban bizonyult egyenletesen megbízhatónak. A vizsgált részecskék körülbelül 15 mikrométeresek voltak, elég kicsik ahhoz, hogy átjussanak a hagyományos szűrőkön. Kiderült, hogy a moringa az átfolyó szűrésben épp oly hatékony, mint a közvetlen szűrésnél, ami azt jelenti, hogy kiválthatja a költséges és energiaigényes flokkulációs eljárást, amely a koagulált részecskék összetapadását szolgálja. A kutatók szerint ugyanakkor további vizsgálatot igényel, hogy a folyamat során kioldódó oldott szervezszén bonyolíthatja-e a későbbi tisztítási lépéseket. A moringa hatékonyságát nagyobb léptékben is tesztelni kell, de már foglalkoznak vele. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: Hol szérzitek be a ruhákat, a cipőket?
2: Boltba.
3: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukám, hogy hányas cipő kell.
1: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
3: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
1: És ki lehet cserélni?
3: Igen.
1: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptatok a rokonságtól ruhákat?
4: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
1: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtt a ruháiddal? Mit csináltok?
5: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
1: Ők kisebbek?
5: Igen.
1: És örömmel fogadják?
5: Igen.
3: Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
1: És látod is rajta?
3: Igen, meg van olyan, hogy pászolta a szoknála, az akkor ott hagyom valamelyik púcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a púcsim.
1: Amit ott hagytál éppen?
3: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
1: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek a kellékek sokba kerülnek?
3: Pár sokba, de pár olcsóba.
1: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
6: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.

26 fok körüli a hőmérséklet odakint, mutatja a helyzetkép Ide-Lendvára vonatkozóan. Kellemes, már-már nyáriasan meleg időben van részünk, az ország nagy részén süt a nap, és hát helyenként megélénkül a szél, így itt vidékünkön is. Ez egy kicsit rontja a dolgot, de azért mégiscsak nagyon meleg van odakint. Óvatosan, a kint tartózkodással könnyen leéghetünk, írják. Megérkezett a felmelegedés, és ezzel együtt a kora nyárias időjárás is, ami a hét első napjaiban velünk marad. Hétfőn és kedden továbbra is sok lesz a napsütés, amit a hét első napján még kevesebb, kedden már valamivel több fátyol felhő szűrhet. A magas napállásnak és a napos nyárias időnek köszönhetően az UV-sugárzás egyre erősebb fokozatra kapcsol, hétfőn és kedden már országszerte erős szintet érhet el. Így a 11 és 15 óra közötti időszakban az érzékenyebb bőrűeknek már érdemes lesz kerülni a közvetlen napfényt, ugyanis esetükben már 10-15 perc napon tartózkodás elegendő ahhoz, hogy bőrpír keletkezzen. Napszemüveg, szalmakala viselése, illetve fényvédőkrémek használata szintén segíthet elkerülni egy nem kívánt leégést, de mindig inkább a ruházatra támaszkodjunk, úgyhogy a hosszújú szellős ruházat mindig a legjobb megoldás, és hogy említettem, a következő napokban is marad velünk a felmelegedés, bár a holnapi napra már 5 fokkal alacsonyabb értéket és több felhőt mutatnak, olyan 21-22 fokra számíthatunk, szerdán, csütörtökön és pénteken is, péntekre növekszik meg jobban a felhőzet, hogyha hinni lehet az előrejelzésnek, de maradjunk inkább csak a mai délutánnál. Érdemes azért némi időt, vagy időt mindig a szabadban tölteni. Vigyázzanak magukra, és ha tehetik, rádiózzanak velünk, folytatódik tovább a program. 4 perc múlva lesz 3:45, jönnek a zenék, 5 órakor pedig híreket mondunk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A miniszterelnök jelölti keresés második fordulójának kezdete előtt a politikai pártok arra várnak, hogy mit hoz a legesélyesebb miniszterelnök jelölttel, Janez Jánsával, az SZDSZ elnökével folytatott egyeztetés. A tárgyalások a nyilvánosság figyelme nélkül és látszólag nagyon szűk körben zajlanak, mivel még a tágabb pártvezetés sem ismeri azok tartalmát. Az SZDSZ elnöke egy ideje bejelentette, hogy lépéseket tesz a koalíció alakítás útján, nevezetesen azokkal a pártokkal, amelyek támogatták a kormányról szóló törvény módosítását. A képviselőket várhatóan a képviselőcsoportok holnapi ülésein tájékoztatják a tárgyalások előrehaladásáról. A végleges döntés előtt a megállapodásnak az egyes pártok területei, testületein is keresztül kell mennie. Egyes információk szerint a pártok nem sietnek a döntéssel. A keddi rendkívüli ülésen a parlament értesül Natasha Pirc-Muszár köztársasági elnök döntésével is. Az idei év elején a piacfelügyelet az élelmiszerboltokban az árak feltüntetését és a feltüntetett árak betartását ellenőrizte a feltárt szabálytalanságok miatt. Az ellenőrzött üzletek 73%-ában találtak szabálysértést, leggyakrabban a termékek árának nem megfelelő feltüntetése miatt. Az ellenőrök eddig 109 bírságot, 32 megrovást és 115 figyelmeztetést szabtak ki. Ahogy a felügyelőség ma bejelentette, az ellenőrzést a feltárt szabálytalanságok, például a kisebb és nagyobb üzletekben feltüntetett árak, valamint a pénztáraknál és az üzletek hűtőszekrényeiben feltüntetlen, vagy nem egyértelműen feltüntetett termékárak miatt végezték. Az áruk árának feltüntetése a vállalkozások egyik alapvető kötelezettsége, mivel az árak közvetlenül befolyásolják a fogyasztó vásárlási döntését. Fontos, hogy az áruk árai jól látható és hozzáférhető helyen, és egyértelműen legyenek feltüntetve, a vállalkozás pedig köteles ezeket figyelembe venni, hangsúlyozták. A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. A benzin ára változatlan marad, a gázolai és a kék dízelé pedig csökken. Az új árak két hétig lesznek érvényben, számolt be az MTI. A kabinet döntése értelmében kedtől a benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 euró marad. A gázolaj ára 6 centtel, 1,72 euróra, a mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 7 centtel, 1,22 euróra csökken literenként. Mérséklődik a csepp folyós gáz ára is, a tartályos gáz kilogramonkénti ára 18 centtel, 1,58 euróra, a palackos gázé ugyancsak 18 centtel, 2,16 euróra csökken. A kormány közlése szerint az állam a dízel üzemanyag jövedéki adójának korábbi csökkentése mellett ezúttal a benzinre kivetett jövedéki adó egy részéről is lemondott. Sport. Tadej Pogacar, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa tegnap megnyerte a Tour de Romandie utolsó szakaszát is, így az összetettben is ő diadalmaskodhatott az egyhetes svájci körversenyen. Primož Roglič, a Bora Hansgrohe szlovén kerékpárosa tegnap a harmadik idővel ért célba. A tegnapi nyerességgel Tadej Pogacar 117-re emelte a győzelmek számát.
2: Időjárás.
1: Derült napos időre lehet számítani, időnként megnövekvő felhőzettel. Estére nyugat irányából megnövekedik a felhőzet. Élénk lesz a délnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 27 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét.
0: We'll be right back.
2: MMR. A zene összeköt.

6 perccel múlt el 4:06, a klímaváltozás hatásai egyre közvetlenebbül formálják a világ térképét, írják. A jelenlegi előrejelzések szerint a század végéig 32-84 cm-rel emelkedhet a tengerszint, ami régiónként eltérő következményekkel járhat. Egyes helyeken gyakoribbá válnak az áradások, máshol már a lakhatóság hosszú távú feltételei is kérdésessé válhatnak. A következő évtizedekben több ismert úti cél is egyre nagyobb nyomás alá kerülhet. A nagyvárosok közül New Orleans vagy Tokió esetében elsősorban az árvizek jelentenek kockázatot. Az alacsonyabban fekvő szigetvilágoknál azonban a helyzet összetettebb. Itt a partvonal visszahúzódása mellett a sós tengervíz beszivárgása az ivóvíz készletekbe és a szélsőséges időjárás együtt alakíthatja át az életfeltételeket. A Maldív-szigetek különösen sérülékeny. Az Indiai óceánban fekvő ország legmagasabb pontja alig 2,5 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, amint egy 1100 szigetből álló állam esetében több előrejelzés is arra utal, hogy már a század közepe kerül a terület jelentős része súlyosan veszélyeztetetté válhat. Hasonló kihívásokkal néz szembe Kiribati is a csendes óceán közepén. A szigetek alacsony fekvése önmagában is kockázatot jelent, ráadásul a térségben az átlagosnál gyorsabb tengerszint emelkedést mérnek, ami tovább növeli a sérülékenységet, írja a Drive. A Bahama-szigeteknél a földtani adottságok is szerepet játszanak. A főváros környékén a legmagasabb pont nagyjából 5 méterrel van a tengerszint fölött, miközben a mészkő rétegek könnyen átengedik a vizet. Ez azt jelenti, hogy az elöntést nem csupán a partok felől, de a talajon keresztül is jelentkezhet ezen a területen. Aztán a Fidzsi-szigetek esetében a tengerszint emelkedése mellett szélsőséges időjárás erősödése is meghatározó tényező. A heves esőzések és az ezekhez kapcsolódó áradások már az elmúlt években is komoly károkat okoztak, és a turizmus mellett más gazdasági ágazatokat is érintenek. A Seychelles-szigeteknél is jelent kockázatot, hogy a lakosság és az infrastruktúra nagy része a part mentén koncentrálódik, emiatt már kisebb vízszint emelkedés vagy egy erősebb viharhullám is gyorsan érezhető hatással járhat. A jelenség persze nem korlátozódik távoli szigetekre. Hollandiában a lakosság jelentős része él alacsonyabban fekvő területeken, Velence pedig tudjuk lassan süllyed, miközben az áradások egyre gyakrabban fordulnak elő. A szakértői becslések alapján ezek a helyszínek különböző mértékben kerülhetnek veszélybe az évszázad végére. Egyes szigetek esetében a fennmaradás is kérdésessé válhat, míg más területeken az átalakulás és az alkalmazkodás kényszere kerül majd előtérbe. Majd meglátjuk, hogy mit hoznak a következő évtizedekben. Valahogy úgy vannak az emberek ezekkel a helyekkel és történetekkel, hogy amíg kellőképpen távol van tőlünk, addig nem igazán szoktunk vele foglalkozni. Zárójel, sajnos, zárójel bezárva. 6 perc múlva 5:30 lesz, zenékkel folytatjuk kellemes délutánt.

Rúzsa Magdi énekelt. 5 perc múlva lesz 17:45, készül már az Esti Krónika, 6 órakor jövünk a hír összefoglalóval, 19:45 után pedig a Zenében otthon című összeállítás következik majd.

0: reklám.
1: Asszony, látom, neked is jó a kedved.
2: Hát hogyan ne lenne, ha meg végre sikerült bevetnünk a kukoricát?
1: Hát vége, és mit szólnál hozzá, ha evinnileg valami jó helyre?
2: Ember, akkor evinni valahová? De hová?
1: Éppen most lapozom itt az újságot, itt írja, hogy május 9-én Radamosban megint lesz bár.
3: Mit főzek az uramnak? Mi az, mitől jól lakhat?
2: Aztán ki fogott muzsikálni?
1: Muzsikálni a duó szoszét fog.
2: Na hát...
1: Meg tudod mi? Nagy főzőverseny is lesz. Azt írja, hogy nemzetközi babgolyás főzőverseny lesz.
2: Na majd én főzök neked Ollant, hogy a füled is ketti áll. Te megveszi nekem tejfölös lángost.
1: De veszök ám, de csak ha táncolunk, mesztilám.
2: Na ezt fölírom a mobilomba. Május 9-e Radamos. Nemzetközi babgolyás főzőverseny.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímea, a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A keddi rendkívüli ülésen a parlament értesül Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök döntéséről a kormányfőjelöltségről.
1: Az idei év elején a piacfelügyelet az élelmiszerboltokban az árak feltüntetését és a feltüntetett árak betartását ellenőrizte.
2: Az élettel való elégedettség tekintetében Szlovénia a második helyen áll az EU-ban.
1: Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró bevezetését, de azóta sem született konkrét céldátum.
2: A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról.
1: Következzenek az erről szóló részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A miniszterelnök jelölti keresés második fordulójának kezdete előtt a politikai pártok arra várnak, hogy mit hoz a legesélyesebb miniszterelnök jelöltel, Janez Jánosával, az SDS elnökével folytatott egyeztetés. A tárgyalások a nyilvánosság figyelme nélkül és látszólag nagyon szűk körben zajlanak, mivel még a tágabb pártvezetés sem ismeri azok tartalmát.
2: Az SDS elnöke egy ideje bejelentette, hogy lépéseket tesz a koalíció alakítás útján, nevezetesen azokkal a pártokkal, amelyek támogatták a kormányról szóló törvény módosítását. A képviselőket várhatóan a képviselőcsoportok holnapi ülésein tájékoztatják a tárgyalások előrehaladásáról. Még a végleges döntés előtt a megállapodásnak az egyes pártok testületén is keresztül kell mennie. Egyes információk szerint a pártok nem sietnek a döntés. A keddi rendkívüli ülésen a parlament értesül Natasa Pirc-Muszár köztársasági elnök döntéséről is.
1: Az idei év elején a piacfelügyelet az élelmiszerboltokban az árak feltüntetését és a feltüntetett árak betartását ellenőrizte a feltárt szabálytalanságok miatt. Az ellenőrzött üzletet 73%-ában találtak szabálysértést, leggyakrabban a termékek árának nem megfelelő feltüntetése miatt. Az ellenőrök eddig 109 bírságot, 32 megrovást és 115 figyelmeztetést szabtak ki.
2: Ahogy a felügyelőség ma bejelentette, az ellenőrzést a feltárt szabálytalanságok, például a kisebb és nagyobb üzletekben feltüntetlen árak, valamint a pénztáraknál és az üzletek hűtőszekrényeiben feltüntetlen vagy nem egyértelműen feltüntetett termékárak miatt végezték. Az áruk árának feltüntetése a vállalkozások egyik alapvető kötelessége, mivel az árak közvetlenül befolyásolják a fogyasztó vásárlási döntését. Fontos, hogy az áruk árai jól látható és hozzáférhető helyen és egyértelműen legyenek feltüntetve, a vállalkozás pedig köteles ezeket figyelembe venni, hangsúlyozták.
1: A Környezetvédelmi Minisztérium a biológiailag lebomló konyhai hulladék kezelésére szolgáló eszközök forgalmazásának növekedését észlelte. Befektetés előtt a potenciális vásárlóknak azt tanácsolják, hogy ellenőrizzék az eszköz célját, a feldolgozott hulladék kezelési módját és az esetleges környezetvédelmi engedély beszerzési kötelezettségét.
2: A biológiailag lebomló konyhai hulladék és a zöld kerti hulladék kezeléséről szóló rendelettel összhangban tilos a konyhai hulladékot aprítani, zúzni vagy őrölni és higítani azzal a céllal, hogy azt közcsatornába vagy közvetlenül vízbe bocsássák. Az erre a célra szolgáló berendezések értékesítése is tilos, hangsúlyozták. Ugyanez a tilalom szerepel a szennyvízbe és közcsatornába történő bevezetésekor keletkező anyagok és hőkibocsátásáról szól. Rendeletben is.
1: Az Európa Hét alkalmából, amelyet a május 9-i Európa napon éri el a csúcsát, a statisztikai hivatal közzétett néhány statisztikai adatot az euról, Szlovéniáról és a többi tagállammal való összehasonlításról. Az élettel való elégedettség tekintetében Szlovénia a második helyen áll az Európai Unióban.
2: A 20 és 64 év közötti korosztály foglalkoztatási rátája Szlovéniában tavaly 78,5% volt, ami bő 2%-ponttal magasabb az uniós átlagnál. A tagállamok közül a legmagasabb foglalkoztatási ráta Máltán volt, a legalacsonyabb pedig Olaszországban. A 15 és 29 éves fiatalok körében Szlovéniában ebben a korcsoportban az arány elérte a 47%-ot, ami 2%-ponttal az uniós átlag alatt volt. Eközben Szlovéniában az egyfőre jutó GDP tavaly 33.060 eurót tett ki, ami elmarad a 41.600 eurós uniós átlagtól.
1: Külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Az euró bevezetésének kérdése a visegrádi térségben az elmúlt években új lendületet kapott, részben az inflációs sokk, részben a geopolitikai bizonytalanságok miatt. Miközben Magyarországon időről időre felmerül a csatlakozás sürgetése, a régió másik két nagy gazdasága, Lengyelország és Csehország, jóval óvatosabb, és továbbra is a saját devizájuk megtartása mellett érvel.
2: A kérdés így nem csak gazdasági, hanem politikai és társadalmi dimenzióban is fontos. Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozásakor vállalta az euró bevezetését, de azóta sem született konkrét céldátum. Magyarországon időről időre előkerül a csatlakozás szükségessége, különösen akkor, amikor a magyar forint árfolyama jelentősebb ingadozást mutatott. A 2022-2023-as inflációs hullám idején több közgazdász is felvetette, hogy a közös valuta mérsékelhette volna az árfolyam gyengülésből fakadó inflációt, írták.
1: A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. A benzin ára változatlan marad, a gázolajé és a kék dízelé csökken. Az új árak két hétig lesznek érvényben, számolt be az MTI.
2: A kabinet döntése értelmében kettől a benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 század euró marad. A gázolajára 6 centtel 1,72 század euróra. A mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 7 centtel 1,22 század euróra csökken literenként. Mérséklődik a cseh folyós gáz ára is. A tartályos gáz kilogramonkénti ára 18 centtel 1,58 század euróra. A palackos gázé ugyancsak 18 centtel 2,16 század euróra csökken. A kormány közlése szerint az állam a dízel üzemanyag jövedéki adójának korábbi csökkentése mellett ezúttal a benzinre kivetett jövedéki adó egy részéről is lemondott.
1: Közel három évtized késlekedés után érdemi előrelépés történt a Dubrovnik repülőterét a várossal összekötő gyorsforgalmi út tervezésében. Megállapodás született az új nyomvonalról, miután a korábban tervezett az Ombla folyón átívelő változatot elvetették, írta a Croatia Week.
2: A tervek véglegesítését várhatóan szeptemberre fejezik be, ezt követően újraindul a környezeti hatásvizsgálati eljárás. Ezt a folyamatot évekkel ezelőtt egyszer már megkezdték, de egy társadalmi egyeztetést követően leállították. A beruházás becsült költsége mintegy 350 millió euró. A Hrvatske Ceste vállalat igazgatója Ivica Budimir hangsúlyozta, hogy a végleges pénzügyi keretet ebben a tervezési szakaszban még nehéz lenne pontosan meghatározni. A megépülő útvonal a meglévő dr. Franjo Tudjman hidat is magába foglalja az összeköttetés biztosításához.
3: Sport.
1: Robi Markója, a szlovén lövész a 11. helyen végzett a 300 méteres, hármas állásos, nagykaliberű puska versenyszámban az eszéki Európa bajnokságon. A moravidéki születésű versenyző 583 lövést adott le, ebből 199-et hason, 197-et térdelve és 187-et állva. Tadej Pogačar, az UAE Team Emirates szlovén kerékpárosa tegnap megnyerte a Tour de Romandie utolsó szakaszát is. Így az összetettben ő is diadalmaskodott az egyhetes svájci körversenyen. Primož Roglič, a Bora Hengstról szlovén kerékpárosa tegnap a harmadik idővel ért célba. A tegnapi nyerességgel Tadej Pogácsár 117-re emelte a győzelmek számát. A csoportkör utolsó mérkőzései után a szlovén férfi asztali tenisz válogatott megtalálta ellenfelét a londoni csapatvilágbajnokság első fordulójában. Németország a második csoport harmadik helyén végzett, a mérkőzésre pedig holnap 20 óra 30 perckor kerül sor. A két csapat eddigi találkozásain Németország tudott győzni.
3: Időjárás.
2: Este nyugat irányából egyre több felé beborul az ég, éjszaka mérsékelten vagy túlnyomóan borult idő várható, keleten marad a derült időjárás. Szlovénia északkeleti részén a síkságon megélénkül a délnyugati szél. Holnap keleten még jobbára napos időre van kilátás, többnyire azonban változóan vagy túlnyomóan borult idő várható. Nyugaton kisebb záporok, részben zivatarok alakulnak ki, majd fokozatosan az ország középső részére is kiterjednek. Élénk lesz a délnyugati szél, napközben északkeleten megerősödik a légmozgás. Reggel 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 7 és 12 fok közötti értékeket mérhetünk, vidékünkön 22 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe, baleset miatt akadozik a tengermelléki pálya forgalma a Kastelec alagútban a főváros irányában, és a Steyer pályán Lukovica és Blagovica között Maribor felé.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tíme a műsorvezető és Györkös Gorán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
0: MMR.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: Ez a zenében otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal is aktuális sztárhírekkel jöttem, és rengeteg jó zenével. A Queen egykori legendás énekesének, Freddie Mercury-nak szenteli új időszaki kiállítását a Magyar Zeneháza. A Freddie című tárlat 2026-ban a sztár születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához egyaránt kapcsolódik. A kiállítás több száz eredeti személyes tárgyon barátok és munkatársak visszaemlékezéseink keresztül fogja bemutatni az énekes életét a Rivalda fényben és a kulisszák mögött egyaránt. Freddie Mercury a 70-es évek elejétől 20 éven át volt álló csillaga a pop-rock zenének.

Rekordbevétellel debütált a Michael Jacksonról szóló életrajzi film. Az észak-amerikai mozikasszáknál 97 millió dolláros, világszerte pedig összesen 217 millió dolláros bevételt könyvelhetett el a pop királyáról szóló Michael című film, ami rekord az életrajzi alkotások mezőnyében. A Michael című filmet Antoine Fuqua, a kiképzés és a védelmező trilógia alkotója rendezte közel 200 millió dolláros költségvetésből. A pop királyát pedig Michael Jackson unokaöccse Jafar Jackson formálja meg. A 2009-ben elhunyt sokszoros Grammy-díjas popstár szüleit Colman Domingo és Nia Long játsszák.

Svájcig is eljutott a magyar miniszter tánca. Szokatlan, mégis beszédes jelenet tette emlékezetessé a választások éjszakáját Magyarországon. Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt spontán tánca pillanatok alatt végig söpört az interneten, és rövid időn belül mémmé alakult. A közösségi médiában villámgyorsan terjedő felvétel a művészvilág figyelmét is felkeltette, értelmezések egész sorát indítva el. Korábban még az a brit énekesnő Jalja is felfigyelt a miniszter előadására, aki néhány éve lemezre énekelte a Listen to Midnight című dalt. A zenész az egyik magyar televíziónak nyilatkozva arról beszélt, mennyire váratlanul érte, hogy egy politikai esemény ilyen formában találkozik az ő munkájával. A tánc nem kifejezetten politikai műfaj, mégis képes őszinte oldalát megmutatni a közéleti szereplőknek, amely a megszokott hivatali szerepléseik során többnyire rejtve maradnak. Úgy tudni, voltak kezdeményezések, hogy a május 9-i ünnepélyes beiktatáson a tömeg is eltáncolja a koreográfiát, de konkrét elhatározás és felhívás még nem született az ügyben.

Az idén 79 éves Patti Smith amerikai énekesnő, dalszerző és költő nyerte el a 2026-os Asztúria hercegnője díjat művészet kategóriában Spanyolországban. Patti Smith több mint 5 évtizede meghatározó alakja a világkultúrának. Chicagóban született, majd a 60-as évek végén költözött New Yorkba, ahol a Chelsea Hotel bohém világában vált a rock és a költészet ötvözésének úttörőjévé. Azért nevezik a punk keresztanyjának, mert 1975-ös

Horses című albumával lefektette a punk mozgalom szellemi és zenei alapjait, még a műfaj globális robbanása előtt. A Horses amúgy is mérföldkő, hiszen a zenetörténetben is előkelő helyet foglal el, a dalok pedig pláne, hiszen többek között ezen az albumon található a Bruce Springsteennel írt Because the Night a társadalmi elkötelezettség himnuszává vált. Nem csak zenészként, hanem íróként is világsikerre tett szert Patti Smith.

Május 11-én adják át az idei Artisius díjakat a Magyar Zeneházában, ahol a könnyűzenei kategória egyik legfontosabb elismerését a Hungária kapja. A Vissza-Vissza koncert eredetileg egy nagyszabású nosztalgia visszatérés volt. Utólag azonban Fenyő Miklós halála miatt sokkal inkább búcsúként maradt meg, egy korszak lezárásaként, amely most szakmai oldalról is megerősítést kap. Az elismerés különlegessége, hogy nem állami támogatásról, közönségszavazásról vagy piaci sikerlistáról van szó. A díjazottakról szakmai döntés születik, vagyis pályatársak ismerik el pályatársaik munkáját.

Nem semmi a Strandfesztivál nulladik napja. Teljessé vált az augusztus 19-i nyitónap programja, és az már most látszik, hogy a strand idén nem aprózza el a felvezetést. A korábban bejelentett Timmy Trumpet és a Purple Disco Machine mellé csatlakozik a német slágergyáros DJ Robin Schulz is, így a nemzetközi elektronikus vonal rögtön az első napon erős jelenléttel indul. A hazai mezőny sem marad el mögötte, Majka mellett színpadra lép a Bagosi Brothers Company, a Honey Beast, Blaha Louisiana, és fennállásan a 25. évét ünneplő Hősök is, ami már önmagában is elbírna egy külön napot. Noha a teljes nyitónapi line-up kiegyensúlyozott és finoman szólva is nagyon erős, lesz egy kiemelkedő pontja, mégpedig a Retro Stars visszatérése. A line-up ennek megfelelően masszív nosztalgia csomag. Forever Club, Groovehouse, Splash, Cosmix, FLM, V-Tech, Animal Cannibals, és persze a nemzetközi Eurodance vonalról Mr. President. Az estét pedig Rakoncai Zongorás produkciója zárja majd.

A BBC értesülése szerint hosszú évekig húzódó személyes sérelmekkel és súlyos vádakkal terhelt jogi történet zárult le a brit legfelsőbb bíróság döntésével múlt héten hétfőn. Mitch Winehouse elvesztette azt a pert, amelyet lánya két közeli barátja ellen indított. A kereset szerint Naomi Perry és Catriona Gorley jogtalanul értékesítettek olyan relikviákat, amelyek az énekesnő hagyatékához tartoztak. Az aukció 2021-ben és 2023-ban az Egyesült Államokban komoly bevételt hoztak. Mitch Winehouse több mint 730 000 font kártérítést követelt, azt állítva, hogy a barátok eltitkolták az eladásokat, és olyan tárgyakat adtak el, amelyekhez nem volt joguk. A bizonyítékok alapján az érintett tárgyak egy részét Amy Winehouse még életében ajándékozta a barátainak, mások pedig eleve az ő tulajdonukban voltak. Magyarán attól, hogy valaki eladja a barátjától kapott tárgyat, jogilag nem válik tolvajjá. Az ítélet egyértelmű, a követelés megalapozatlan volt.

3 perc múlva lesz 7 óra, véget ér a mai vezetett műsor rész a Muravidéki Magyar Rádióban. Május 4-e van, hétfő este. Lesz a folytatásban esti mese is, lesznek magyar nóták, csárdások is a következő órában. Aztán még ismétlések a folytatásban. Este 8-tól a terepjárót, fél 9-től az arénát, 9 óra után pedig az első a biztonság legutóbbi részét ismételjük meg. Zenék szólnak majd a folytatásban, és holnap reggel a szokott időben várják önöket a kollégák. Farics Doris szerkesztette a híreket, Györkös Gorán volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. Munkatársaim nevében szép estét, jó pihenést mindenkinek. Minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Móricz Zsigmond, Kecskék és a farkas. Domboldalon kicsi ház, ott lakik a kecske. Felesége otthon várja, bele van a két gidája. Hanem közel a bereg, hol a farkas tekereg. Jaj, de kár, szól Kecske néni. Én nekem is el kell menni. Vigyázzatok, jó fiaim, ha nem leszek itthon, erre jár a gonosz farkas, be ne jöjjön titkon. A két gida megígér, és így folytatja Kecske néni. Az ajtót jól bezárjátok, senkinek ki ne nyissátok. Nézd csak, fehér az én lábam, majd én ezt bedugom, hogyha megint hazajövök, nektek majd a kulcsjukon. Megérti a két kis gida, s így folytatja Kecske mama. Ha valaki dörömbözne, kiáltsátok, hogy nem jössz be, de ha édesanyánk vagy, dugd be a fehér lábad. Ha bedugom, kinyitjátok, nem jut be farkas hozzátok. A gidák ígérik roppant, Kecske anyó vígan toppant. De most jön a farkas, s füled kulcsjukon hosszú füllel. Megismertek, ha szólok is, édes nektek a hangom is. Ezt mondom én majd odakin, tele van a tőgyem tejjel, tele van a szarvam vajjal, eresszetek be, fiaim. Megöleli két gidáját, megcsokolja szemét, száját. Farkas kuma elsompolyog, és a pokorban mosolyog. Kecske néni eltávozik, és egy cseppet sem aggódik. Jön mindjárt a farkaskoma, vastag hangon ezt morogja. Anyátok vagyok idekin, tele van a tőgyem tejjel, tele van a szarvam vajjal, eresszetek be, fiaim. Két gida csodálkozik, ezt a hangot nem ismerik. Ha mi jó anyánk vagy, dugd be a fehér lábad. Júj, fekete farkas vagy, nem a mi jó anyánk vagy. Hű, a farkas ámul-bámul, az ajtóról rögtön tágul. Most már ugyan mihez fogjon, hogy a gidákon kifogjon. Elsiet a szemét dombra, ráakad egy fehér rongyra. Abba csavarja a lábát, hogy rászedje két gidácskát. Újra zörget a kis házba, és rákezd a mondókára. Itt van anyátok idekin, tele van tőgyem tejjel. Tele van a szarvam vajjal. Eresszetek be, fiaim! Ha mi jó anyánk vagy, dugd be a fehér lábad. Farkas koma be is dugja, a két gida megbámulja. Mit tegyenek, hiszen fehér? Az ő eszük nem messze ér. Kinyitják neki az ajtót, benn a farkas gonosz fattya, mind a kettőt ham bekapja. És azt mondja, ej, de jó volt. Magára zárja a házat, úgy vackol magának ágyat, és kényelmesen elhasal, a kémény alatt nagy hassal. Jön a kecske anyó végre, zörget az ajtón így kérve. Anyuskátok van idekin, tele van a tőgyem tejjel, tele van a szarvam vajjal, eresszetek be, fiaim. Hát mormog, dörmög az ordas, csalogat a gonosz farkas. Á, mi jó anyánk vagy, tudd bé a fehér lábad? Kecske néni megijed. Hát oda bent mi lehet? Meglátja a kulcslyukon, farkas fekszik a suton. Frisse szével egyet gondolj. Na farkas, te csak dorombolj. Jó helyen vagy kémény alatt. Ezzel a tetőre szaladt, s két gidától dagadt hasra, le is ugrott a farkasra. Az ordasnak megesett, hogy a kecske ráesett, abb a percbe kipukkant, két kis gida kipottyant. A kis bohók kigurultak, azt se tudták, hogy hol voltak, azt hitték, hogy most ébredtek, ásítoztak és szepegtek. Anyukám, még ne küldj fel, úgy aludtam, mint a tej. De bezzeg anyja körül, s jár a két fia körül. Hogy volt, mi volt, nincs-e baj, egy karcolás sincs se baj. Apjuk is jön, kecske bátya, a kipukkadt farkast látja. Elmondják, hogy mintese, kacajnak nincs végese, így végződik a mese.
1: Itt a vége, most jövünk le!
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kerestem. Bizony, bizony, kapitány úr van nekem, magamnak a promenádon kerestem.

mégse üzensz éppen. Nem akarok tudni rólad minden elfelelten. Ami jó

Bejártam a kerekföldet, találtam ott piros rózsát százat. Tüzes borral

0: leszek, messze repül minden gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Egyszer tudom, mérges leszek, a sofőrik a végére pontot leszek, messze repül minden gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Ha azt mondom, fekete, rávágja, hogy
1: azért se,
0: égre földre esküszik a hófehérre. Ha azt mondom, takaríts, bevor.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a Terepjáró hallgatóit! A Szlovén Köztársaság országgyűlésének 10. ciklusa kezdetén is megalapították a Muravidéki Parlamenti Képviselők Klubját, amely ebben a mandátumban 5 muravidéki képviselőt tömörít. 3 képviselője van a Szvoboda mozgalomnak, Matej Grah, Szára Zsibrát és Deán Szücs. Dámján Bezjak Zrim a szociáldemokraták soraiból és Horváth Ferenc magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő. A klub vezetését elsőként Matej Grah vette át, helyettese pedig Dámján Bezjak Zrim lett. A Muravidéki Képviselő Klubját 15 évvel ezelőtt alapították meg először, amelyen belül politikai különbségek nem befolyásolhatják az együttműködést és az egymás iránti tiszteletet, amikor Muravidékről van szó, vallja Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő. A témában rajta kívül Szücs Deánt is mikrofon elé kérte Fehér Ilona.
2: Megalakult a Muravidéki Parlamenti Képviselőklubja, amely az elmúlt évek során, az elmúlt néhány mandátumban eléggé eredményesen működött. Ezt lehet, hogy nem mondhatjuk el a legutóbbi mandátumról, de azelőtt igen. Horváth Ferenc, miért fontos, hogy megalakult a Muravidéki Parlamenti Képviselők Klubja?
3: Szerintem mindenképpen azért fontos, mert azok a képviselők, akik Muravidékét képviselők az országgyűlésben, van egy, mondhatni azt, hogy egy állandó fórumunk. Tudjuk, hogy ebben a csoportban különböző pártokból, különböző érdekszférákból jövünk, és szerintem ez egy olyan fórum, ahol bizonyos kérdéseket, ahogy ezt a múltban megtettük, kivéve az utolsó mandátumot, ahogy ön is fogalmazott, szerintem sok hasznos téma terítékre került. Lehet, hogy ezek mindig nem jutottak el az országgyűlésig, lehet, hogy ezek nem kerültek törvénybe, de szerintem nagyon fontos volt az, hogy volt egy párbeszéd a mindenkori koalíciós képviselők, a mindenkori ellenzéki képviselők és a nemzetiségi országgyűlési képviselők között. Azokról a témákról, amelyeket az embereket foglalkoztattak, ellátogattuk különböző intézményekbe, hogy a szociális téren, akár a gazdaság terén, és azokat a kérdésekkel, amelyeket ott úgymond felvetettek, és olyan érdekeket, amelyeket a Muravidék számára fontosak voltak, próbáltunk utána a törvényhozásban képviselni. Természetesen legtöbbször azért az megmutatkozott, őszintén szólva, hogy a mindenkori kormánypárti képviselők támogatták azokat a törvényeket, amelyeket a kormány terjesztett be, az ellenzékiek nem, tehát nem volt meg mindig egy összhang, úgymond a szavazáskor. Én azt hiszem, hogy a mai világban az is nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekről beszélgessünk, bizonyos kérdéseket megvilágítsunk, és ebből megpróbáljuk a lehető legjobb eredményt kihozni.
2: Szücs Deán, a Szvoboda mozgalom képviselője. Ön hogyan látja a klub tevékenységét, illetve annak a létrehozásának a fontosságát?
4: Hát személyesen azt mondhatom, hogy sajnálom, hogy az utolsó mandátummal nem annyit foglalkoztak a képviselők ezzel a témával, de ahogy magam megmondtam, már mikor megalapítottuk most ebben a mandátumban, számomra talán fontosabb, mint az, hogy létrejött ez a klub, az lesz, hogy milyen eredményekkel tud majd biztosítani a népesség felé. Én úgy látom, hogy potenciálisan nagyon sikeresen tudunk majd közreműködni, de itt majd az első eredmények akkor lesznek látványosak, mikor majd bejönnek a költségvetési dokumentumok, hogy tudok majd ott egyeztetni, hiszen számomra most már én is, független attól, hogy fiatal vagyok, látom, hogy igazából csak azért van valamit, ha tudsz valamit bizonyítani, tudsz valamit tenni, vannak valami eredmények a munkád mögött, és azt szeretném, hogy ez a klub az mellett, hogy persze, az lehet egy, ahogy a tisztelt képviselő barátom mondta, egy fórum, ahol beszélgetünk a dolgokról, a másik oldalról meg persze ezeknek a beszélgetéseknek kell, hogy vannak reális eredményei is. És ilyen optimistaként nézem erre az időszakra, amely előttünk van, és nagyon azt szeretném, hogy persze, Muravidéknek meg lenne az a képviselősége ezekben a szférákban is, ami megjár. Ahogy mindig mondtam, itt is szlovén állampolgárok élünk, független attól. Tehát kisebbségi vagy nem kisebbségi népességként, de mindenképpen nekünk is megjár az a támogatás, amely megjár más polgároknak Szlovéniában is.
1: Thank you. A kétéltűek tavaszi vonulása már megtörtént, hiszen már elhagyták telelőhelyüket, hogy a szaporodási helyekre vonuljanak. A Goricskói Naturpark 2006 óta segíti a kétéltűeket abban, hogy a tavaszi költözésük minél biztonságosabban történjen meg. Az idén jelentősen kevesebb kétéltűt számoltak meg a ledavató mentén, mint a korábbi években. Hogy ennek mi az oka, arról Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Ami a kétéltűeket illeti, egy rendkívüli időszak van mögöttünk. Az időjárási körülmények nem voltak éppen kedvezőek a számukra. Több éjszaka elég hűvös volt, 0 Celsius fok alá is süllyedt a hőmérséklet. Majd a hosszantartó szárazság, a csapadékmentes időszak hozzájárult ahhoz, hogy a kétéltűek száma jóval alacsonyabb volt.
1: A kétéltőek alacsony számának oka tehát egyrészt az időjárási körülmények, másrészt pedig egy másik lehetséges ok, a populációk általános csökkenése is, amely Szlovénia más részein is megfigyelhető. Ennek pontos okát nem lehet egyértelműen meghatározni, de valószínűleg több tényező kombinációjáról van szó, mint például a növényvédőszerek hatása, az intenzív mezőgazdaság és talán a természetes szelekció. Ez azonban nem feltétlenül jelent hosszú távú csökkenést, mivel a természetes populáció ingadozás normális, mondta Malacsics, hozzátéve, hogy a kétértőek előnyeire nehezedő nyomás, ahol az emberek tevékenységükkel gyakran negatívan beleavatkoznak a környezetbe, szintén jelentős hatással van. Nehéz megjósolni tehát, hogyan alakul a helyzet a jövőben. Védőhálókat helyeztek el a ledavató mentén hasonlóan ahhoz, amit 2006 óta minden évben tettek. A főútra visszatérő hálókat is helyeztek, amelyek lehetővé teszik, hogy a varangyok és a barna békák az első esőzések után visszatérjenek nyári élőhelyükre. Egy hálót a tó keleti oldalán lévő mellékút mentén állítottak fel, mivel ott lényegesebben kevesebb a forgalom, így az elgázolás veszélye is kisebb. A hálók teljes hossza közel 2 kilométer volt. A kétértőek tavaszi költözésében a Goricskói Naturpark szakmunkatársai, valamint az önkéntesek is részt vettek. A munka általában 2 műszakban, nagyobb számú 2 éltővel, de egyébként egy személy figyelte a terepet. Az önkéntesek a helyi környezetből és Szlovénia más részeiről is érkeztek. Különösen kiemelkedik egy krástyai önkéntes, aki több mint 1 évtizede folyamatosan részt vesz az akcióban. 2020-ban 12.649 kétéltűt számoltak, ami a legtöbbnek bizonyult az évek alatt, mondta rádiónknak Krisztián Malacsics természetvédelmi felügyelő, a Goricskói Naturpark szakmunkatársa. Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Fehér Ilona és Szabó Szuzi összeállításait hallották, köszönjük figyelmüket!
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

volt a sok között, hogy egy jó arc végleg elköltözött, pedig nem akart menni, én meg esküszöm, csak átlőtték, átlökték a küszöbön őt is, mint sok ezer mást, és nem magyarázták az őrült húzást, jöttek, lőttek, ez volt a dolguk, állati ösztön az emberi sorsuk, mit mondjak, bénák a szavaim, ütni kéne egy nagyot, most valami, de nem lesz jobb, megmarad a sok, semmit se tehetek, ez

más a törvény, mert más a föld. Valaki ma este is csőre tölt, és vérszínű lesz az éjszaka, és végleg eljön a halál éjszaka, és nincs esély, hogy ez változik. Meghalnak az álmok is.

0: Horizont.
1: Keddi előtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: aktuális. Fókuszba hozzuk.
1: Az e-heti aktuális vendége Alois Glavacz, Moravszky-Toplice község polgármestere. Szó lesz a község tavalyi gazdálkodásáról, az idei beruházásokról, a turizmus helyzetéről és a demográfiai kihívásokról. Érintjük a lakhatás kérdését, a határon átnyúló együttműködéseket és a jövő terveit is. Tartsanak velünk szerdán 11 óra után. A műsort aznap 17 órakor megismételjük.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: fújt közben a szél.
1: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
2: Négy fordulóval a bajnokság vége előtt tovább növelte előnyét a NAFTA a szlovén másodosztály élén. A Lenn Vajak Ljubljanában az Illíria vendégeként Zorica és Márosa gólyaival magabiztos 2-0-ás győzelmet arattak. Közben a legnagyobb rivális, a Brinje Grosszupje botlott, miután csak 1-1-et játszott a Jadrandi Káni otthonában. Pozsik József vezetőedző szerint extra motiváció volt, hogy tudták, győzelemmel tovább növelhetik az előnyt üldözőikkel szemben.
3: Abszolút motivációt. Nyilván, amikor mész a bajnoki címért, ugye minden meccs fontos, minden meccs nehéz, csak minden meccs más miatt. Ugye ezt már érintettük a múlt héten. Most igazából az egy jó érzés volt, hogy az ellenfelünk botlott, és így gyakorlatilag nyomás nélkül játszottunk ma, hiszen bármilyen eredménnyel az élen maradtunk volna, de nyilvánvalóan az egy nagy motiváció volt számunkra, hogy 5 pontra ellépjünk. Örülünk neki, hogy sikerült. Szeretnénk megtartani, vagy akár növelni is még az előnyt a végéig. Azt kell mondjam, hogy jól nézett ki a társaság, nagyon jól megoldották a feladatot, jól is menedzseltük a mérkőzést egész végig. Tudtuk, hogy az Illíria egy képzett csapat, jók labda birtoklás.

forduló maradt hátra a bajnokságból. Szombaton Maribor Olimpia rangadó lesz, vasárnap pedig sorsdöntő alsóházi meccs vár a Murára Ajdovscsinán. Az esetleges győzelemmel a Mura már biztosíthatja a biztos bennmaradást. Közel áll a feljutáshoz a NAFTA utánpótlás, pontosabban az U15-ös és az U17-es csapat. A másodosztály keleti csoportjában a hátralévő három forduló előtt 17 pont az előnye a kékeknek a közös tabellán a Körskopos Szávi előtt. A feljutás tehát már szombaton meglehet, amikor is hazai pályán az NS Jarenina Pésznica lesz a vendég. Összesen még 18 pont van a kosárban. A 24. fordulóban vasárnap az U15-ös gárda Alen Beganovic góljával 1-0-ra nyert a Rudar Velenje vendégeként. Az U17-es csapat 8-0-ra verte a Rudart. Gólszerzők Voglár, Ornik, Zobenica, Vukan háromszor és Batinic kétszer. A NAFTA ifisták újabb kiütéses győzelmet arattak. Ezúttal a Szlovenska Bistricát győzték le idegenben 6-4-re. Ploj Mester 3-as szerzett. Az ifisták másodikak a tabellán. Vezet a Beltinci 6 pont előnnyel és egy mérkőzéssel kevesebbel. Mi 1-2-re nyert a rangadót vasárnap az Olimpia Hosszúfalu a Hotiza otthonában, a Muravidéki labdarúgó liga 18. fordulójában. Play és nagy találataival a vendég Hosszúfalu hamar 2-0-ra vezetett, ám a házigazda a szünet előtt egyenlített. A folytatásban Viharvári 65. percben talált be, majd pedig Nagy második góljával a 92. percben állította be a 4-2-es végeredményt az Olimpiának. A listavezető Odránci 2-0-ra nyert Izsakócin, a tabellán második Polana pedig Zsálik 11-esével 1-0-ra győzött Gáncsanin. A turnisce Doklézsója mérkőzés 4-1-es hazai sikerrel zárult. A Bisztrica 5-2-re verte a sereghajtó Rakicsánt. 1-1 lett a végeredmény a Grad Cserenysovci mérkőzésen. A Muraszombati körzeti ligában a Hodos hazai pályán 3-1-re legyőzte a Bogojinát, így a 18. forduló után is őrzi a második helyét a tabellán. A listavezető Bákóczi 6-0-ra verte a Cánkovat. A Cven 9-0-ra nyert a Puscs ellen, a Puconci 11-0-ra verte a Szerdicát, a Lipa pedig 27-0-ra győzött a 10 játékossal felálló Roma ellen. A félidőben 14-0 volt az állás. Folytatta jó sorozatát a Lendvai körzeti ligában a Malibu Pannonia Galka, miután hazai pályán 3-2-re legyőzte a Csentét. 2-1-es Csentei vezetés után a 80. percben Horvát egyenlített. 5 perccel a vége előtt Imre szerezte a győztes gólt a házigazdának. A listavezető Kobylje 3-0-ra nyert a Dobronak ellen, a Nedelica pedig 2-0-ás sikert aratott a Granicser felett. Vasárnap rendezték Petanjcin a nemzetközi horvát-szlovén közös rendezésű VK Interliga második fordulóját. 282 körrel Mitja Szecska, a Jezero Dobronak versenyzője volt a legjobb a Petanjci lőtéren. Harmadik lett klubtársa Robert Balázsics, a 22. helyen zárt Kovács Richard, az SD Lendva tagja. A csapatversenyt a második helyen zárta a Jezero 2. Negyedik lett a Jezero 1-es csapata. A győzelmet a Csáktornya szerezte. A második versenyen összesen 72-en indultak. Az Interliga május 24-én Dobranakon folytatódik. Tia horvát lendvai tollaslabdázó az ünnepek alatt Dubrovnikban szerepelt ifjúsági tornán. Egyéniben a legjobb 32 között két szoros szedben egyaránt 21-19-re kapott ki a magyar Pinke Annától. Párosban Tinkara Alics oldalán a legjobb 16-ig jutott, ahol egy francia kettős állította meg. Lebar Denis május 1-én az olaszországi Manzano városában részt vett egy egynapos kerékpáros versenyen. A táv 66 km volt, amely két rövidebb és 7 hosszabb emelkedőt is tartalmazó körből állt. A 150 fős mezőnyben Denis az első csoportban ért célba, körülbelül az

0: 50. helyen. Hivatalos eredményt az első 30 helyzet számára mértek. Tadej Pogacar összetett sikerével zárult a Svájcban rendezett romandiai körverseny, amelynek 5. szakaszát is a szlovén világbajnok nyerte meg. Pogacar a viadal 6. versenynapján a 4. győzelmét aratta. A hajrában lesprintelte a német Lipovicet és honfitársát Rogličot. Az összetettben Pogacar 42 másodperces előnnyel volt a legjobb a német Lipovic és több mint 2,5 perces előnnyel a francia Martinez előtt. Primož Roglič 18. lett. Pogacar még az utolsó szakasz előtt a szlovén RTV-nek elmondta, hogyan érezte magát Svájcban a számára idei első egyhetes körversenyen.
1: Egész jól érezzük magunkat, az egész csapat, de azért örülünk, hogy ma az utolsó nap van, és lezárunk egy szép történetet. Minden esetre élveztem ezt a hetet. Voltak jó és rossz érzéseim is a verseny során. 3 szakasz győzelem eddig. Tehát, ha összességében nézem, ez a hét valóban kivételes volt.
0: A romandiai körverseny vége után, amen először indult Pogacar, elégedett volt a célban. Mint mondta, Lipovic nagyon jó volt az utolsó szakaszon, de érezte rajta, hogy kezd elfogyni az ereje, ezért megpróbált támadni a cél előtt. A támadás sikeres volt, így meglett a 4. szakasz győzelem is. Pogacar megköszönte csapata segítségét is. Mint mondta, szuper hét volt, ezért nincs oka panaszra. A csapat kiváló volt, hiszen ismét rengeteget dolgoztak. Nagyon hálás nekik, hogy ennyit beladnak egy ilyen eredményért, ezért nagyon büszke arra, amit elértek, mondta Pogacar.
2: Super téden, nyilván se kéze protezsolt, ekipa bla vrhunska, veszó, délal, ja, velik spét, vedno sem im najbolj hvaležen, ker tok dajo vse v sebe za tak rezultat, tako da sem zelo ponosen, pa smo dosegali.
0: Tadej Pogacar mindössze 2 nappal a Liège-Bastogne-Liège megnyerése után érkezett a romandiai körversenyre. Számára ez volt az első többnapos verseny a tavalyi Tour de France óta. A győzelemmel Svájcban már 20 megnyert többnapos versenynél tart. Az aktív kerékpárosok közül csak Primož Roglič 23 és a kolumbiai Quintana 21 sikerrel rendelkezik, nála többel. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. A műsort Szabó Rudolf szerkesztette. Lebár Teodor volt a hangtechnikus. A viszont hallásra kedden.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

0: még 80-an sem lakják az aprócska Kapornak falvát. A goricskói településen mégis büszkén tudták tavaly megünnepelni a helybéli 500. évfordulóját. Ha lesznek a faluban tűzoltók, akkor lesz egyesület is. Folytatjuk a Kapornaki Egyesület bemutatását. Szabó Márk vagyok, ez itt az első, a biztonság. Második műsorunkkal, amelyet a kapornaki tűzoltóságnak szentelünk, befejezzük az elmúlt évben jubiláló kétnyelvű területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek ünneplését. Most másodszor Bocskorec Bolyán elnök, illetve Kercsmár Árpád parancsnok válaszol kérdésekre a kapornaki 5 évvel kapcsolatban. Régiónkban rengeteg helyen jelent gondot a demográfiai kép, vagyis az a tény, hogy nincsenek az apró falvakban fiatalok, vagy ha vannak is, akkor csak nagyon kevesen. Ezért Kercsmár Árpád inkább egy másik korosztály eredményeivel folytatja a korábbi műsorban már megkezdett beszélgetést.
1: Azt hiszem, hogy jobban bírok dicsekedni veteránokkal, mint fiatalokkal. Azt hiszem, hogy március 7-én ünnepelte 90. születésnapját a legidősebb tűzoltó tagunk, aki még mindig aktívan, még autót is vedett. Jövőre lesz megint egy, aki 90-et ünnepel. A veteránok, ahogyok, le a kalappal kitartónak. Persze, természetesen Gutmann János, aki most ünnepelte 90. születésnapját, jövőre még Nemetz Lajos, aki megint 90. Idősen Nemetz Lajos.
0: Annyit még talán a visszatérve az oktatásra, vagy ugye a tapasztalatszerzésre, hogy általában Ljubljanába, vagyis hát Íg városába kell eljutni, ugye innen messze is van, meg hát ezt végigcsinálni hétvége szabadidőbe, ez nehéz.
1: Mi időnkben ez sokkal könnyebben, mint még akkoriban. Nem kellett annyiszor elmenni altisztnek, tisztnek. Most, ha belegondolok, egy sima tűzoltó kiképzés, annyi hétvégét kell nekik rááldozni, hol van akkor még a magasabb rangot el akarja érni. Úgyhogy ez odáig, ha meg is van a kedve, akkor arra elmegy a kedve neki. Plusz a hétvégéket rááldozni. Úgyhogy mindig többet követelnek ebben, és elviszik a tűzoltónak a kedvét szerintem.
0: Főleg, hogy nem csak itt Kapornakon, Goricskon, hanem mindenütt Szlovéniában rengetegen járnak, ugye külföldre munkába, ingáznak, és akkor...
1: Van egy szabad hétvégét, akkor megint menjek el a tanfolyamra, úgyhogy nehéz a kivitelezés.
0: Nem is várható eltélnek az, hogy valaki elmenjen, elég nagy áldozatot kell hozni.
2: Van ennek pedig pozitív oldala, hogy aki ezt a tanfolyamot átadja, az igazán bűtudást szerez.
0: Aztán elnök parancsnok is lehet belőle, gondolom.
2: Még fontos operatív tag.
0: Tehát akkor ténylegesen jól bevethető, hogyha valaki ezt végigcsinálja. Közben itt, ahogy beszélgetünk mikrofonon kívül az oktatásról, azért itt fölmerül, hogy vannak együttműködések a szövetségek között, hiszen tudom, hogy például Goricskon a Rogásóci Szövetség nagyon erős, de az egy kicsit innen messzebb van.
2: Igen, itten a Hódosi Tűzoltó Szövetség, ahogy mondtuk, nagyon kicsi, két tűzoltó egyesületet karol fel, úgyhogy a továbbképzés területén közreműködünk a Sálovci Tűzoltó Szövetséggel és a Gornyi-Petrovci Tűzoltó Szövetséggel, és egy három tűzoltó szövetség a múlt években már többször megszervezte az operatív tűzoltói továbbképzést, amit helyben végezhettek el a jelentkezők, de ahogyan meg volt mondva, akkor is el kellett nekik járni 2-3 hónapig minden hétvégén, és pedig a különböző szakmai képzésre pedig el kellett nekik utazni Ígre, de az egy vagy két hétvége, többit helyben bírták, de akkor is a hétvégeket rá kellett áldozni.
0: Bolyán már megemlítette a tűzoltó otthont és a felszerelést, járművet, úgy röviden. Ott talán akkor azt mondhatjuk, Árpád, mint parancsnok kérdezem, hogy nagyjából meg lehetnek elégedve, ugye? Tehát nem itt ez a legnagyobb gond.
1: Igen, nagyjából meg vagyunk elégedve. Most még tervekben vannak, hogy a tűzoltókocsiban amit lehet még bővíteni. Mi a jövő a tűzoltókság területén? Tűzkár, hála Isten, keves van, ritkán van tűzkár, de ugyan már ebben az évben észrevették. Már kétszer volt vihar, ez a nedves hó, tehát természeti csapásokra kell számítanunk a jövőbe, erre kell felkészülünk, árvizek, szélvihar, áramkimaradások, ilyen területeki gondok vannak, amit hála Isten nem a tűzoltás a jövőbe.
0: Ha jól tudom, akkor ezeket a szél, hó, károkat Kapornak megúszta idén valamennyire?
1: Annyira megúsztok, igen, de... Pár évvel vissza volt, sok ház meg volt rongálva, fakidőlések, ilyen esetek mindig több lesz.
0: Pontosan. Vannak-e támogatóik? Ugye tudjuk, hogy a községekre hárul ez leginkább, itt akkor Hodos község, azon kívül van-e valaki, aki esetleg segíti még a kapornaki tűzoltókat?
2: A kapornaki tűzoltó egyesületet, úgy mint a többi egyesületet, fő részben az önkormányzat támogatása által működhetünk, és nagyobb befektetések csak úgy lehetnek kivitelezve, hogy a község támogatja ezeket. A folyó munkát dollárra, más forrásokból is kapunk be pénzeket, és pedig minden második évben megszervezzük a községi tűzoltó versenyt, és abból a szervezésből is marad valami pénz, akkor minden évben a naptárokat hordjuk, és a polgárok adományaiból is kapunk egy forrást a működésre. Továbbá, amikor vannak valamilyen nagyobb rendezvények, mint most volt a 100. évforduló, akkor kaptunk szponzori pénzeket is, de ahogyan mondom, a legfontosabb támogatási forrás a költségvetése, a község költségvetése.
0: Akkor ezzel mondhatjuk, hogy jó az együttműködés a községgel.
2: Igen, a községgel közreműködés, amiután én visszatekinthetek a 90-es évek derekától, ahogy a Tűzoltó Egyesület valamilyen ötlettel, vagy kívánsággal, vagy kérdéssel fordul a községről, mindig pozitív volt a visszhang. Hanem rögtön, de idővel megoldottuk a kérdéseket.
0: Említettük már itt, hogy van szövetségi verseny itt Hodoson is, a két, még hogyha két csoporttal is. Nyitott.
1: Igen, tehát minden olyan meg van szervezve a község területén, a tűzoltó szövetségben a nyitó tűzoltó verseny, és erre bárhonnan jönnek tűzoltó csapatok. Tehát van a nyitott verseny, meg a községi verseny. És hogy kicsit dicsekedjek, most már jó pár éve a községi versenyen az első helyezetten vagyunk, hogy ezt próbáljuk még tartani. Amúgy azt hiszem, hogy 3 éve vissza Hodoson volt a verseny ott, és az első helyet értek el a nyitott versenyen, és ottan voltunk a csúcson.
0: Akkor jönnek egyébként Hodoson kívül is?
1: Igen, általában egy olyan 8-10 csapat általában szok összejönni. Tehát a pionírok, a női csapat és a férfi csapat, ez nálunk egy ilyen reális szám, 10 az már jó.
0: Itt a környékből?
1: Itt a környékből, igen. Magyarországon onnan is hívunk, de onnan nem igen tudnak ilyen versenyekbe, csak úgy álljönnek, mint vendégek, képviselik már.
2: Itt annyit meg lehetne említeni, hogyha van fiatal tagunk, vagy fiatal családtagunk, azt próbáljuk a szomszédos tűzoltó egyesületekben beavatni a munkába, ahol több a fiatal, és ottan gyakorolják a tűzoltóság első lépéseit, és akkor továbbra, amikor komolyabban bírnának működni, akkor bekapcsolhatjuk a mi egyesületünk munkájába, és bízunk benne, hogy mindig több lesz az ilyen eset, de sokszor megtörténik, hogy az elemi iskola után sokan eltávolodnak a tűzoltóságtól, mert az a kulcspont az elemi iskola után megtartani a fiatal tűzoltókat.
0: Igen, és ez másútt is épp így probléma, ezt éppen hallottam, hogy lehet, hogy 10 fiatalból a végén egy lesz tényleg tűzoltó, mondták, múltkor azt hiszem Dobron, akkor most már nem tudom, ki mondta. Mondtuk, hogy a bevetésekből nincs olyan sok, amit úgy értsünk, hogy tűzeset. Egyébként az utóbbi 4-5 évben, vagy most így, hogyha visszatekintünk, akkor volt-e az, hogy aktívan kellett valamit beavatkozni?
1: Ahogyan visszaemlékszek, tűzeset már jó idején nem volt. 3-4 éve volt egy fakidől, és ott segítkeztünk. Amúgy azt hiszem, hogy 4 éve volt Hodoson egy tűzeset, mezei tűz volt, erdei tűz, ottan volt bevetésünk. Fagidőlösek ilyenek voltak általában.
0: Szóval inkább készenlétben állnak, de ugye, ahogy mondtuk, egy-egy ilyen szélvihar, egyéb vihar, ugye nem messze Sálóci községbe is tavaly, ez bármikor lecsaphat.
1: Igen, tavaly a Sálóci községben katasztrofális volt a helyzet, kicsit szerencsénk volt, mert éppen csak a szélit kaptuk, még úgy tenni már minimális károk voltak.
0: Hát ez teljesen kiszámíthatatlan, ez egy lottó.
1: Ez ahogyan nézzük a meteorológusokat, ez mindig több lesz az évek folyamán.
0: Pontosan így van. Végére pedig azt, hogy ez a kapcsolattartás, azt hallottuk, hogy kis szövetségről van szó, tehát a hodosiakkal, akik itt központi egyesület és a másik egyesület, azokkal biztos, hogy szoros az együttműködés. Még esetleg, hogyha itt Szlovéniából, vagy ugye Magyarországról van-e valamilyen formális testvérkapcsolat, vagy pedig egyéb jó együttműködés, mert ugye említettük azért Őri Szent Pétert.
2: Formális együttműködési kapcsolatunk nincsen egy egyesülettel sem. Úgy a hodosiak, mint mi közösen próbálunk szoros kapcsolatot ápolni a szomszédos magyarországi egyesületekkel, mint első a Bajánsenye, aki elég kis létszámú tűzoltó állománnyal rendelkezik, és Őri Szent Péterrel, akik pedig már komolyabb felszereléssel és bevetési joggal rendelkeznek. Másképp meg nagyon jó kapcsolatunk van a szomszédos tűzoltó egyesületekkel, mert mindig azt mondják, hogy az első, akihoz fordulhatsz, az a szomszéd.
0: Akár a domonkos fajjakkal is. Akkor.
2: Igen.
1: Itt még hozzátenném, hogy azt hiszem, hogy 2-3 éve kétszer is megjelentünk Szakonyfaluban. Egy nemzetközi gyakorlaton vettük részt, tehát Ausztria, Magyarország, Szlovénia, ott is képviseltük magunkat, ami egy komoly, több részes területen folyt gyakorlat. szimulálása volt.
2: Komolyan bele volt avatva a magyar katasztrófa védelem és a magyar honvédség is. Szlovén oldalról volt a tűzoltóság beavatva, meg az Ausztria részéről is a tűzoltóság. Úgyhogy nemzetközi mentő és oltó gyakorlat volt.
0: Köszönöm szépen, akkor ezt is megelmítettük, és hát akkor a végén beszéltünk már arról, hogy nagyjából a fennmaradás lehet a cél a jövőre, ugye egy ilyen kis egyesületben.
1: Igen, a fennmaradás, kívánságok, tagok, ha lesznek, akkor azt hiszem, hogy akkor meg lesz mindenünk, akkor már többit próbáljuk. Nem is a pénzgond, mint mondtuk, hanem a tagok. Ezek a legnagyobb problémák, hogy valahogy a legénység az fiatal, aki aktívan operatív tag is tud lenni, hogy akkor bírunk mi a versenyeken még szerepelni.
2: Én csak annyit mondanám, nem is fontos, hogy a versenyeken részt bírunk venni, hanem legalább annyi tűzoltó lenne készenlétben, hogyha helyben valami történik, és akkor bírnánk azt az első beavatkozást megtenni, még a szomszéd tűzoltó egyesületek, akik létszámban erősebbek, beugranak segíteni.

Kapornakon is elszánt az a maroknyi tűzoltó, akikre évek óta lehet számítani a faluban. Ha lesznek legalább hatan, akkor kitartanak, és minden igyekezetükkel azon lesznek, hogy elkerüljék egy másik egyesülettel való egybeolvadást. Hisz az az utolsó kiút akkor, ha útközben elfogy az állomány valahol. Ma Bocskorec Bolyán elnök és Kercsmár Árpád parancsnok beszélt kapornaki tűzoltós témákról, versenyekről, képzésről, múltbéri sikerekről és a megmaradás lehetőségeiről. És ezzel ér véget ma az első, a biztonság. Köszönöm figyelmüket, búcsúzom, további szép és biztonságos napot kívánok!

kedves, azt elképzelem, a mosott ruhát az erkélyeken. Kis fapados vendéglő tárul elé, a spagetti legyen elég.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Hadd köszönjek el most tőled szépen, régi gépem, vén barát. Egymás mellett szép időt lebírtunk, együtt vívtunk 100 csatát. Lásd, engem utolért a nyugdíjaztatás, a búcsú napja épp ma van. A magam fajta vén legényhez nem való a könny, hát így vigasztalom magam. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd a semmit tevés. Barkácsolsz délig és ebéd után, kiülsz egy padra,

egy életet töltöttünk együtt. Hogy fognak hiányozni a megszokott zajok, a vekker csörgése, a villamos zögykölő zakatolása, az öreg szakik dörmögése, a kisinasok, az ipari tanulók vidám hangszúrozása. Meg kell barátkoznom a csenddel, meg kell barátkoznom a magam társaságával. Nem baj. Kimegyek sétálni a térre, elnézem a sakkozókat, vagy lemegyek pecázni a tóra. Hát nem hiába búcsúztattak így a barátaim. Nézd, öregem, rád fér a pihenés. Jól esik majd a kis semmit tevés. Markácsolsz délig és ebéd után. Kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, s nyúzzák a fény nagypapát.

szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, a költő így szava már. De ő is elterül, egész alá kerül, házasságjába. Én is legénykedtem, míg arra ébredtem, hogy minden jogomnak fucs. Ha elkívánkozom, épp úgy siránkozom, mint a többi nagy papucs. Asszonykám, adj egy kis kimenő, hogy szüljek ma úgy, mint az elő. Az egyik kocsmából, a másik kocsmába, törzs kávéházamból, zenés kávéházba. Asszonykám, adj egy kis kimenő, hogy szüljek ma úgy, mint az elő. Megjövök éjfélre,

nem üres szavakkal, de sok más javakkal újíthatom meg a nő. Meglepem kanappal, egy modell darabbal, vagy kap egy szép karnő. Elviszem zserbóba, színházba, autóba, mindenképp kényeztetem. És gyűjtöm a merszet, és várom a perszet, mikor megkérdezhetem. Asszonykám, az egy kis kimenő, hogy süljek ma úgy, mint az előtt. Az egyik kocsmából, a másik kocsmába, törzskávéházamból, zenés kávéházba. Asszonykám, adj egy kis kimenő, hogy süljek ma úgy, mint az előtt. Megjövök éjfélre, háromra vagy négyre, vagy holnap délre, mint az előtt. Kaptam mára egy klub vacsorára, kapukulcs vagy kimenő. Úgy gyorsan leszárom, addig sorra járom, a sok elhagyott snő. Ma pezsgőben úszunk, és a falra kúszunk, csak érdik, mi van velem. Hát intek egy lánynak, és a hű cigánynak, azokkal énekelem. Hogy üljek ma úgy, mint az előtt. Az egyik kocsmával, a másik kocsmába, törzskávéházamból, zenés kávéházba. Azt mondjam, hogy egy kis kivenő, hogy üljek ma úgy, mint az előtt.

fogadd el.

érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szól, s hogy a tavasz régen elszáll, szinte elfelejtem.

érzem, hogy sose fájt a lelkem, hogy az élet csak muzsika szól, hogy a tavasz

Rambulvár fényárban áll. Sétára vár a Szajna part, a kis polett is épp arra tart. Kezében rózsaszál, az a csöpp szája már csókra áll. Hiszen oly régen várja a szép pier, csókot is érdemel. Ollé! Oly gyakran játsza a szomszéd, nagy hanggal e kis lemezt. Áthallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom, este sincs egy percnyi csend, pár órát nappal kell hálnom.

0: Pierre, ugye? Na!
1: Csomag is érdemel!
2: Olé!
0: Szomszédom meghívott egyszer. Hallgassunk együtt zenét. Feltett egy lemezt, mit kedvel, már rögtön roppanna szét. Egy lett az ötlet a tettel, ráültem, ketté repett. De erre egy új lemezt tett fel, mert ő ebből többet is vett.
2: Olé!

0: szaszolj ma palett. Hát merre tartsam a palett?
1: Kezében rózsaszál.
0: Kezében még mindig ott van a rózsaszál. Az meg csókra áll.
1: Ez oly régen várjak a szép
0: fiel. A szép fiel is ott van.
1: Szómod is érdekel.
0: Azt, kis palett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár, a partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást, vagy béreljen Pierre szobát, és adjon a papránk áldást, mert én nem bírom tovább.

amikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz.

és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz rám, megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel, elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szád. Mond, gondolsz rám, mit elvettél magadtól, nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz rá. És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz rá. Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz rám. Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz rám. Pedig várod, hogy az élet újra rád találja. De legbelsőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz rám. Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek, s a madarak messzinél. Hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb.